0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádió adáskezdő hírmagazinjával ébredtek 2026. július 9-én csütörtökön. Hogyan lehetséges, hogy az elítélt Marine Le Pen elindulhat a 2027-es francia elnök választáson? Miért különösen feltűnő a szlovákiai kisebbségek körében a választási apátia? Hogyan lehetne a gyakorlatban megvalósítani az ellenzéki összefogást idehaza? És miért lett hirtelen olyan feszült a hangulat az ankarai NATO csúcson? Csak néhány aktuális kérdés, amelyek megválaszolására a következő három órában kísérletet teszünk. A mai reggeli hangmestere Vasies Olivia, a műsor szerkesztője pedig Bábeli Vett, aki most a legfrissebb hírekkel, időjárás jelentéssel és közlekedési információkkal érkezett a stúdióba.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Andrea Predányová már nem a Betléri Múzeum igazgatója. Irán a kuvajti és bahreini amerikai bázisokat támadja. Nyugaton napos, északon és keleten felhős, csapadékosabb idő várható, legfeljebb 28 fok lehet, jönnek a részletek. Andrea Predányová már nem a Betléri Múzeum igazgatója, az intézmény vezetésével Erika Danková-Darániovát bízták meg. A hírt Lucia Mikovicsová, a múzeum kulturális menedzsere erősítette meg, aki szerint Predányová július 4-ével fejezte be a munkát. Danková-Darániovát ideiglenesen bízták meg a múzeum vezetésével legfeljebb 6 hónapra, illetve az igazgatói posztra kért pályázat lebonyolításáig. Andrea Predányová kétszer töltötte be a Betléri Múzeum igazgatói tisztségét, először 2024. novemberében nevezték ki, majd fél évvel később a Szlovák Nemzeti Múzeum vezérigazgatói posztjára távozott. Innen azonban saját kérésre szintén 6 hónap múlva hívta őt vissza a kulturális miniszter, majd idén januárban visszatért a Betléri Múzeum élére. Konstruktív volt az ankarai NATO csúcs, az Észak-Atlanti Szövetség megmutatta, hogy egységes, és ez volt az egyik fő cél, jelentette ki Peter Pellegrini. Az államfő szerint Szlovákiával kapcsolatban nem merültek fel problémák, hiszen vállalta, hogy 2035-re a GDP-je 5%-át fordítja védelmi kiadásokra. A másik komoly téma a hadiipar támogatása, és ebből a szempontból is jó hír, hogy Szlovákia az utóbbi években komoly beruházásokat hajtott végre ezen a területen. Jelentette ki az államfő. Pellegrini azt is hozzátette, Ukrajna támogatása továbbra is egyéni alapon zajlik, és a NATO csúcs záró nyilatkozata egyetlen tagállamot sem kötelezi hadi, katonai támogatásra. Szlovákia ezzel az álláspontjával végképp nincs egyedül, Babis cseh kormányfő és mások is közvetlenül a tárgyaláson szögezték ezt le, tette hozzá a szlovák államfő. Ha a fenntartó úgy dönt, hogy bizonyos időre bezárja az óvodát, a szülő vagy a nagyszülő ápolási díjat kérhet, emlékeztetett közösségi oldalán a szociális biztosító. A támogatást maximum 14 napra folyósítják. Ha júliusban zárva az óvoda, majd kinyit, de augusztusban más okból ismét becsukják egy időre, akkor mindkét esetben lehet kérni a támogatást. Júliusban az anya, augusztusban az apa, közölte Mártin Kontúr, a biztosító szóvivője. Az iskolás gyerekek nyári szünetére ez nem vonatkozik, csak arra az esetre, ha megbetegednek és kírja őket az orvos. A kitöltött kérvényt alá kell íratni az óvodában és a munkaadónál is, és a biztosító munkaadó székhelye szerinti fiókjának kell elküldeni. Az ápolási díj összege a biztosított napi kivetési alapjának, vagyis a napi bruttó bérének az 55%-a. Tegnap délután lezárult a Petertóth tanúvallomásában előforduló ellentmondások tisztázása a Kucián gyilkosság, valamint a tervezett ügyészgyilkosságok ügyében folyó tárgyaláson, a Bazini Speciális Büntetőbíróságon. A főtárgyalás iratismertetéssel és a tanúvallomások felolvasásával folytatódik augusztus 24-én. Semmi kétségem a tanú szavahihetőségét illetően, úgy gondolom igazat mond 2018 óta, amikor az előkészítés eljárásban tanúként hallgatták ki, mondta Román Kvasznyica, a sértettek jogi képviselője. Peter Tótot, a Szlovák Információs Szolgálat kém elhárításának korábbi vezetőjét júniusban 3 napon át hallgatta ki a bíróság. Egyebek mellett elmondta, mikor kezdett arra gyanakodni, hogy Márián Kocsnernek és Alena Zsuzsovának köze lehetett Ján Kuciák újságíró meggyilkolásának megrendeléséhez. Az iráni fegyveres erők bejelentették, hogy megtámadtak két amerikai bázist Kuvajtban és Bahreinben, figyelmeztetve, hogy ha az Egyesült Államok folytatja a bombázást, akkor más amerikai létesítményeket is támadni fognak a régióban. Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke figyelmeztetett, hogy az amerikai támadások fokozódni fognak, amennyiben Teherán folytatja a hajók támadását a Hormuzi szorosban. A kijelentést azután tette, hogy az Egyesült Államok újabb légicsapásokat hajtott végre az iráni iszlám köztársaságban. Ugyanakkor az iráni főtárgyaló Mohamed Bakher Galibaf korábban figyelmeztette Washingtont, hogy a Hormuzi szoros csak iráni feltételekkel marad nyitva. Az Egyesült Államok engedélyt ad Ukrajnának Patriot légvédelmi rakéták gyártására, jelentette ki Donald Trump amerikai elnök a NATO csúcs találkozón Ankarában, Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel folytatott találkozóján. Trump azonban nem pontosította, hogy teljes rendszerekre vagy csak is az azokhoz tartozó rakéták gyártására ad engedélyt Washington. Trump véleménye szerint az ukrán nagy hatótávolságú csapások az orosz olajfinomítók ellen olyan eszkalációnak számítanak, amely a háború befejezéséhez vezethet.
0: Időjárás.
2: Derült, helyenként felhős lesz az ég, az ország északi és keleti területein elvétve előfordulhatnak záporok, zivatarok, 16 és 28 fok közé emelkedik a legmagasabb nappali hőmérséklet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Útkarbantartók dolgoznak Pozsonyban, a Volkrová utcában, de Dunahidason is a Pozsonyi úton, ahol csak egy sávban szabad a haladás. Radarmérje a sebességet a D1-esen Vedrődnél Pozsony irányában, valamint Dargó bevezető szakaszán Gászécs felől. Vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: di bascolo. Labdarúgó világbajnokság 2026.
1: A szerdai szünnap után ma este játsszák az első negyeddöntős mérkőzést a tengeren túli futball VB-n. Bostonban 22 órától Franciaország Marokkóval méri össze erejét. Az afrikai együttes szeretne visszavágni a francia válogatottnak, amelytől a 4 évvel ezelőtti VB-n az elődöntőben kapott ki. A marokkóiak legutóbb Katarban a negyedik helyen zártak, a franciák címvédőként ezüstérmesek lettek. A két válogatottnak ez lesz a 6. egymás elleni hivatalos mérkőzése, az eddigi 5-ből 2 döntetlen mellett 3-szor a franciák nyertek. 19 embert letartóztattak Buenos Airesben az argentin továbbjutás ünneplése után. 5 rendőr megsérült, közülük 2 csonttörést szenvedett. A problémák akkor kezdődtek, amikor az ünneplők közül néhányan tárgyakat kezdtek a rendőrök felé dobálni, akik pedig elszerettek volna vezetni pár ittas erőszakos szemét. A világbajnokság kezdete óta az egészen az első szünnapig számított teljesítmények alapján Norvégia lépett előre a legtöbbet a FIFA ranglistáján. Hollandék a 31. pozícióból a 19-re jöttek fel. Távozik a horvát labdarúgó válogatott éléről Zlatko Dalic. Az 59 éves szakember közel 9 év után búcsúzik a nemzeti csapattól, amelyet minden idők legsikeresebb horvát szövetségi kapitányaként hagy el. A 71 éves Jorge Jesus veszi át a VB kudarc után távozó Roberto Martínez helyét a portugál válogatott kispadján. A statisztikai elemzéssel foglalkozó brit Optacég szuperszámítógépe változatlanul a francia válogatottat tartja az első számú favoritnak a világbajnokság megnyerésére. Ennyit a futball VB-ről, egyéb sporthírek. Csütörtökön a szerb Vojvodina vendégeként vívja első tétmérkőzését Borbé Balázs irányításával a Ferencváros, amely egyértelműen a továbbjutás reményében kezdi meg párharcát a labdarúgó Európa Liga selejtezőjének első fordulójában. A mai újvidéki mérkőzés 20 órakor kezdődik, a visszavágót pedig jövő csütörtökön 20:15-től rendezik az Üllői úton. A Zsilina is idegenben kezdi meg szereplését. Szintén 20 órakor Horvátországban a Split otthonában lép pályára. A zsolnai visszavágó július 16-án 20:30-tól lesz. Az Ausztriában edzőtáborozó Dac labdarúgó csapata 1-1-es döntetlent játszott a 24-szeres osztrák bajnok Ausztria Wiennel. A dunaszerdahelyiek egyenlítő gólját a 66. percben Gagua lőtte. További barátságos futballmeccsek: Komárnosz-Volen 0-0, Rapid Bukarest Košice 1-1, Skalica Zlaté Moravce 2-1, Paks Makabi Haifa 3-3, Vasas Kisvárda 3-1, Cselje MTK 4-3 és Honvéd Soroksár 2-0. Antal Dávid aranyérmet szerzett 200 pillangón az úszók ifjúsági Európa-bajnokságán Münchenben. A döntőben 7 pontos hátrányból fordítva Zsitovosz Petro aranyérmet szerzett a szkopjei U20-as birkózó Európa-bajnokságon a kötött fogásúak 67 kg-os súlycsoportjában. A lévaiak a finn Vilpasszal mérkőznek a férfi kosárlabda bajnokok ligája selejtező csoportkörének negyed döntőjében. A szeptember közepén sorra kerülő 6-napos torna helyszíne egyelőre ismeretlen. Bujdosó Zoltán minden idők legjobb magyar férfi egyéni helyezésével negyedik lett sprintben a genovai tájfutó világbajnokságon.

6 óra 19 perc van. Kedves hallgatóink, július 9-én a Lukrécia és a Veronika nevű hölgyek ünneplik a névnapjukat. A Lukrécia latin eredetű név, a legvalószínűbb jelentése nyereség, haszon. A Veronika görög-latin eredetű név, pontosabban a Berenike név latin formája, jelentése győzelmet hozó. Szlovák hölgyismerőseink közül ma a Luizákat köszöntsük. Boldog névnapot kívánunk!

0: 6 óra 23 perc van. Nem fejlődnek olyan gyorsan a mesterséges intelligencia ügynökök, mint Zuckerberg gondolta. Színes híreink következnek Nyitrai Nórával.
1: Nem fejlődnek olyan gyorsan az EMI ügynökök, mint ahogyan Mark Zuckerberg remélte, mondta a techmilliárdos vállalata dolgozóinak egy zárt körű céges tájékoztatón. Az ott elhangzottakról a Reuters birtokába került egy hangfelvétel, amelyen a Meta alapítója azt is elismeri, hogy nem biztos, hogy jó döntés volt tömegesen elbocsátani az alkalmazottakat. A Meta idén májusban mintegy 8000 alkalmazottától vált meg, további 7000-et pedig mesterséges intelligenciára fókuszáló munkacsoportokba helyezett át. Mindez a cég széles körű újraszervezésének részeként valósult meg, amelynek célja az volt, hogy egyebek mellett a mesterséges intelligenciával támogatott munkavégzés révén növelje a vállalat hatékonyságát. A most kiszivárgott felvétel alapján azonban úgy tűnik, hogy Zuckerberg elhibázottnak tartja a lépést, mint mondta, vezetőik rosszul időzítették a változtatásokat. Az elmúlt legalább 4 hónapban nem olyan ütemben gyorsult fel az ügynökök fejlesztése, ahogyan vártuk. A cég új struktúrája ezért egyelőre nem gyümölcsöző, fogalmazott. Felbocsátotta a NASA a Link nevű űreszközét, amelynek küldetése, hogy megmentse a Neil Gehrel Swift obszervatóriumot a pusztulástól. A műhold beavatkozás nélkül hamarosan visszazuhanna a Föld légkörébe, a Link azonban a tervek szerint megnöveli majd az eszköz keringési magasságát, ezzel egy stabilabb, biztonságos pályára állítva. Az űrügynökség beszámolója alapján a Link július 3-án 10 óra 36-kor startolt el egy Pegasus XL űrrakéta fedélzetén. A Link azóta már földkörüli pályára állt, hamarosan pedig neki is állhat feladatának, miután a mérnökök meggyőződtek róla, hogy megfelelően üzemel. A Swift Obszervatórium mentését várhatóan 3-4 hét múlva kísérelheti meg, maga a manőver pedig szintén több hétig, vagy akár hónapig is eltarthat. Ezekben a napokban zajlik a labdarúgó világbajnokság, és sokan találkoznak most a különböző országok nemzeti zászlóival, olyanokkal is, amelyeket valószínűleg még sosem láttak. Erre épít a Flag Doku nevű játék is, amelyik egy kicsit szudokus, egy kicsit pedig a Word-re emlékeztet. A játék során egy 3x3-as négyzetrácsot kell kitölteni, ahol minden oszlop és sor megadja két kritérium egyikét, amelyeknek meg kell felelnie az adott cellában lévő zászlónak. Mivel minden cellának egyszerre kell megfelelnie, mind a sor, mind az oszlop kritériumnak, a zászlóismeret találkozik a logikával. Egy zászló akár több mezőbe is bekerülhet, ráadásul minden nap van egy nap zászlója, ami azt jelenti, hogy a 9 mező bármelyikére nézve jó válasz lenne. A játék pont azért működik ennyire jól, mert egyszerű megérteni, napi 5 perc alatt végigjátszható, és folyamatosan azt az érzést kelti, hogy ezt még tudnom kellene, ezért nehéz abba hagyni.

0: A munka a tervek szerint októberben fejeződik be, tájékoztatott Ján Körtyék Léva polgármestere. A munkálatok során helyreállítják az utakat és a járdák egy részét, az Gyenkánya Jedleho, az Okruzsná, a Jilemnyicki, a Tátra, a Nálepka, a Kittelberger Kálmán és a Szent Mihály utcán. Kassa megye előkészíti egy 1,8 kilométeres, 3 méter széles kerékpárút megépítését Kisida és Kassa-Saca között. A közbeszerzési pályázat 1 millió 30 ezer eurós költségekkel számol, és uniós támogatásokból finanszírozzák. A szakasz része a Kassa környéki kerékpáros hálózatnak, és összeköti a Kassa-Mindszenti, vagyis a Valaliki Ipari Parkot az ottani Volvo autógyárral. A kerékpárút Kisida és Saca határától indul, és az Ida-patakig vezet, 6 vízáteresztő fut alatta. A munkákat 240 nap alatt kell elvégezni. A beruházás fő célja, hogy a Kisidán élők autó helyett biciklivel is biztonságosan bejuthassanak a sacai intézményekbe, továbbá a munkába járás segítése, a kerékpártúrázás és a sportolás támogatása. Tegnap délután tűz ütött ki a Krasznahorka várajai hulladékgyűjtő telep zöld hulladék lerakójában. Az oltást az erős szél és a sűrű füst is hátráltatta. Tájékoztatott a kassai kerületi tűzoltó és mentőszolgálat. Az oltás befejezése után hőkamerával ellenőrizték a területet, majd a helyi önkéntes tűzoltókat bízták meg a hulladék udvar további megfigyelésével.
1: Időjárás.
0: Derült, helyenként felhős lesz az ég. Az ország északi és keleti területein elvétve előfordulhatnak záporok, zivatarok. 16 és 28 fok közé emelkedik a legmagasabb nappali hőmérséklet.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Radar méri a sebességet Pinckösség fő útvonalán mindkét irányban, Gálszécs kivezető szakaszán is Kassa felé tartva, valamint Nagy Mihályban a Mocsárjánszka utcában a Sörgyár mellett a belváros irányában. Vezessenek óvatosan.
1: Zöld hullám 0800 900 800.

0: 7:30 perccel múlt 6:30. Kedd délután olyan esemény történt Magyarországon, amire évtizedek múlva is hivatkozni fognak. Elsötétült a közszolgálati M1-es képernyője, leállt a Kossuth Rádió hírszolgáltatása, és a közmédia saját felületén kért bocsánatot azért, hogy éveken át hazudott. A Tisza kormány szerint ezzel véget ért a propaganda korszaka, és elkezdődik a közmédia újjáépítése. Az ellenzéki Fidesz szerint viszont ez nem felszabadítás, hanem önkény. Az új hatalom lekapcsolta az ország egyik legfontosabb hírcsatornáját. Magyari Péterrel, a Válasz Online újságírójával Kálmán Norbert beszélgetett a tegnapi reggeliben.
1: Próbáljunk egy kicsit beszélni azok irányába, akik hát ezzel nem értenek egyet, sőt, ezt amúgy a minden határon való átlépésnek látják, vagy annak gondolják, beszélve ugye hát a legaktuálisabb magyarországi történésekről, amelyeknek van tényleg minimum sajtótörténeti jellege. Milyen objektív kritériumok alapján mondható ki az, hogy az Orbán korszak közmédiája az nem csupán amolyan jobboldali vagy kormánypárti hangvételű média volt, hanem egyenesen propaganda eszköz?
2: Igen, ezek mindig nagyon nehéz dolgok, hiszen ezt nem lehet kilóra megmérni, mint mérlegre rárakni, de azért vannak szempontok. Az egyik ilyen szempont az, hogyha megnézzük, hogy a hírekbe egyáltalán kik kerülhettek be, milyen vélemények kerülhettek be, kik szerepelhettek. És itt bizony ez egy teljesen jogos panasza volt a választási kampány alatt a Tisza pártnak, az ország legnagyobb ellenzéki pártja, sőt, mint utólag kiderült, legnagyobb pártja lényegében nem szerepel, tehát nem mondhatta el a véleményét. Úgy ment le egy választási kampány, egy többpárti demokráciában, hogy egyetlen egy párt politikusai szólalhattak meg a közmédiában, mert önmagában ez egy nagyon durva elfogultság, nem beszélve arról, hogy milyen módon épültek fel a hírek, mennyire csak egyfajta vélemény jelenhetett meg, egyfajta szempontrendszer jelenhetett meg a rádióban. Ebből a szempontból tényleg ma azt kell mondani, hogy még kelet-európai mércével mérve is rettenetesen elfogult volt a közmédia. Nem is beszélve arról, hogy ez micsoda kifizető hely volt nagyon sok ember számára. Indokolatlan terhet jelentett egyébként a magyar költségvetésnek. 167 milliárd forintból működött a legutolsó 2025-ös évben. Ez valami egészen érvetlen pénz ahhoz képest egyébként, hogy milyen csekély hatása volt, mert azért azt nem lehet mondani, hogy nagyon sokan követték a műsorait.
1: Mi jön ezek után? Mit lehet várni innentől kezdve, hogy mondjuk átalakítják a közmédiát? És hát mik azok, amit figyelni kell tulajdonképpen akár a nézőnek, hallgatónak, ahhoz, hogy láthassa, hogy nem ugyanabba az irányba történnek majd változások, amik eredményezték az elmúlt 16 év Orbáni közmédiáját?
2: Igen, ez egy nagyon-nagyon izgalmas és egyébként nehéz feladat lesz. Főleg azért, mert tehát Magyarországon nagyon elszoktunk attól, hogy a közmédia az valamiféleképpen középen álljon, vagy objektív legyen, és ezért nagyon nehéz mihez hasonlítani. Nagyon nehéz megtalálni ezt a mércét, hogy ennek pontosan milyennek kellene lenni. Ezért lehet abban bízni, hogy mostani kormány ezt olyanokra bízza ezt a munkát, akik valóban szakemberek, akiknek nincsen olyan szintű politikai elfogultsága, hogy ebből probléma legyen, de hát ezt, hogy meglátjuk. Egyelőre azt látjuk, hogy ami eddig volt, annak vége, az a hírszolgáltatás megállt, hogy aztán milyen emberekkel hogyan épül fel az új hírszolgáltatás, hát arról eddig nagyon keveset lehet tudni, néhány vezetőt ismerünk, de az se világos, hogy ők közül ki az, aki hosszabb távra marad, ki az, aki ideiglenesen egy ilyen átállásban vesz részt. Szóval figyelnünk kell. Na, az biztos.
1: Így az eszembe, hogy hogyan lehet ez biztosítani, tehát ugye akár, én nem tudom, évekre, évtizedekre, hogy egy hasonló amolyan Orbáni átalakítás nem elsem már végbe, még akkor sem, hogyha hatalomváltás történik Magyarországon, de mi a véleménye igazából arról, hogy mi történik azokkal a nézőkkel, akik 10-15 éven át ebből a közmédiából tájékozódtak, és hát most azt látják, hogy az a csatorna, amelynek hittek, szinte feltétel nélkül, az maga írja ki, hogy hazudott. Tehát, hogy ez, én nem tudom, ez egy társadalmi sok, vagy számukra egy megalázó momentum, vagy olyan felszabadító pillanatként élhetik meg.
2: Ez, el tudom képzelni, hogy sokak számára ez nagyon meglepő és megdöbbentő, akár sokkoló is. Ugyanakkor ezek a vádak azért nagyon régóta elhangzottak a közmédiával szemben, különböző más csatornákon, más politikusoktól. Tehát én azt veszem észre, hogy az emberek nagy többsége inkább felszabadult. Inkább azt érzi, hogy na végre. Szerintem jóval több ember bosszantott Magyarországon a közmédia hangvétele, mint amennyi hit neki, és ezt mutatják egyébként a tegnapi fejlemények is. Szervezett a Fidesz egy kisebb tüntetést a közmédia épületéhez, mint egy az elbocsátott alkalmazottak véremében, és látom, a Pekete Ferenc sem jelent meg egy olyan országból. Csak a határon belül 9,5 millió embernek szól ez a tévé és rádió, tehát én azt gondolom, hogy a magyar társadalom elsőprő többsége azt gondolja, hogy ez egy ideje való és megalapozott döntés volt.
1: Hát az, valószínűleg az az a kérdés, hogy azok, akik mondjuk eddig örvendeztek a 16 év alatt kínált tartalomnak, azok el tudják-e képzelni, hogy egy másik felállás az tud-e független lenni, és nem úgymond hát a sajátját mondani, de itt talán át is kapaszkodnék egy másik témára. Magyar Péter most nincs a parlamentben, törökországi NATO csúcson van, majd ugye bejelentette, hogy kirándulni fog a gyermekeivel. Miniszterelnök nélkül folytatott parlamenti munka rámutat-e valamire? Én például olvastam olyan elemzői felvetést, hogy a Vitézi Dávid vezetése alatt egy nagyon érdekes Tisza kormány rajzolódik ki, amely hangvételében teljesen más, egy sokkal mérsékeltebb, nyugodtabb, ám koncepciójában ugyanúgy a Fidesz számonkérését és elszámoltatását fő célnak tartó koncepció.
2: Így van, az nagyon érdekes látni, hogy hogyan alakulnak ki újabb politikai személyiségek Magyar Péteren kívül a Tisza kormányban, és hát ebben a tekintetben a Vitézi Dávid az elég nagy előnnyel indul, hiszen ő azért ott van a politika közelében már nagyon sok éve. Volt egy egy főpolgármesteri kampánya 2024-ben, amit majdnem meg is nyert. Néhány 300 szavazaton múlott, hogy nem nyert. Tehát ő egy erős politikai személyiség, aki nagyon jól meg tudja azt csinálni, hogy ugyanazt mondja, de határozottan másképp, mint Magyar Péter. Valószínűleg ő egyéb a legerősebb. Nem mondám azt, hogy potenciális kihívója Magyar Péternek, mert nem tartunk ott, hogy lehet neki kihívója a Tisza párton belül, de az biztos, hogy a legerősebb politikai személyiség a kormányban, rengeteget is kommunikál, nagyon sokat vannak egyébként együtt, ez is emeli a Vitézi népszerűségét és tekintélyét, és valóban ő képes egy más típusú hangon megszólalni, ahogy ezt egyébként láttuk már korábban a kampány idején is, hát nagyon sokat és nagyon élesen támadta annak idején Lázár Jánost a Fideszből, vagy éppen Karácsony Gergelyt a főpolgármesterségért hívott küzdelemben a riválisát. Neki ebben van egy csomó tapasztalata. A többiek azok tulajdonképpen újoncok. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszternek van még médiaszereplési tapasztalata, hiszen a Vétó című műsort évekig vezette a Partizánon, de egyébként a többiek hát most szálltak még csak be. Úgyhogy ez is azt mutatja, hogy miért olyan feltűnő a Vitézi megszólása, azért, mert egy kompetens, erős hangot hallunk, ami kicsit más, mint a Magyar Péteré. Ez azért is van, mert ő tudja ezt a szakmát a legjobban.
1: Egy másik témára ugornék, mert hát nem tudom, április 12-e óta tele van a magyar közélet korszakosnak látszó, de hát minimum meghatározó történésekkel. Július 31-én az állam megszünteti a Matthias Corvinus Collegium alapítványt, az MCC alapítványt tulajdonképpen, ahogy itt nálunk ismerik. Na most ez már egy kicsit olyan kérdés, ami itt határon túliaknak is fontos. Sokakban erre a döntésre az lehet a reakciójuk sokaknak, hogy hát az megtörténik, azzal a Tisza kormány egy amolyan tehetséggondozó alól húzza ki a szőnyeget, ahová környékünkön is több diák jár, ingyenes képzésekre, stb. Stb. Próbáljunk meg erre választ adni a szlovákiai magyar hallgatóknak. Mi történik július 31-én?
2: Az a nehéz ebben a helyzetben, hogy egyetemvilágos, hogy mi történik. Tehát úgynevezett kekvaként, ez egy ilyen sajátos államosított alapítvány típus működött, úgy biztos, hogy nem tud tovább működni. Magát az intézményeit, vagy azok egy részét ebben átveheti valaki, aki ezt hajlandó fenntartani. Itt vannak a háttérben állítólag tárgyalások, különböző üzletemberekkel, akik a Fidesz közelében voltak. El lehet képzelni azt, hogy bizonyos területek itt intézményeit valamilyen módon mégiscsak tovább élteti a magyar állam, de erről semmit nem tudunk. Most az MCC-ben benne volt egy csomó minden, tehát volt rádiócsatornája, volt könyvesbolt hálózata, konkrétan könyvesbolt üzletei, rengeteg nagyon értékes ingatlanja, kikötője a Balatonon, szóval ez egy óriási csomag, hogy ennek az egyes darabjával mi fog történni, és például a diákokat oktató, támogató intézményekkel mi lesz, azt sajnos egyáltalán még tudni, és el tudom képzelni, nem is döntött el még senki.
1: Tulajdonképpen mi volt ennek a célja? Tehát a magyar adófizetőknek hogy volt elmagyarázva ennek a szervezetnek a működése, célja, és hogy értelmezték azokat? Mert Orbán Balázs, az MCC nemrég lemondott vezetője, ezt értelmetlen rombolásnak nevezte.
2: De az volt a probléma, hogy ezek valójában állami pénzből működtek, de papíron nem számítottak közpénznek. Tehát ez gyakorlatilag odarakott, politikailag élethosszíglan kinevezett kurátorok saját beállításuk szerint gazdálkodtak az állami vagyonnal. Ez volt fő probléma az egészen.
1: Tegnap elsötétült a magyar közmédia, és bocsánatot kért azért, hogy éveken át hazudott a nézőknek, a magyar embereknek. A részletekről Magyari Péterrel, a Válasz Online újságírójával beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
2: Köszönöm szépen.

6 óra 54 perc van. Kedves hallgatóink, most orvos meteorológiai helyzetjelentés következik. A hideg front elvonultával lassanként megszűnik a fronthatás, ám az arra érzékenyek körében ma még felléphetnek kellemetlen orvos-meteorológiai panaszok. Ma egész Dél-Szlovákiában 30 fok alatt marad a hőmérséklet, amit még tovább mérsékel az északi szél. Hűvösek lesznek a hajnalok is, ami lehetőséget ad a jobb alvásra, a lakások hőmérsékletének normalizálására. Ennek ellenére csak lassan stabilizálódik az érzékenyek vérnyomása, oldódnak a melkasi panaszok, javul az alvás minőség. A szél miatt még sok lesz a fejfájás, és jellemzőek maradnak a görcsös panaszok, a szédülés, a szokatlan ingerültség, feszültség. Holnap már helyenként beindul, hétvégén pedig már országosan várható kánikulai hőmérséklet és az ezzel járó erősödő hőterhelés kialakulása. A frontérzékeny, időjárás érzékeny embereknek érdemes a jövő heti előreláthatóan rendkívül megterhelő új hőhullámra időben felkészülni.

0: érett felnőtt életünk egyik alapfeltétele, hogy ne csupán a szüleinktől váljunk le, hanem a bennünk élő róluk kialakult belső képről is jöjjön egy kis ízelítő, mire számíthatnak hallgatóink csütörtök délelőtt. Elstipkovics Erika pszichológust hallják.
1: A parazsat, mikor másra dobod, akkor téged éget meg. Tehát kár szidalmazni bárkit is, mert hogy felnőttként nagyon-nagyon fontos, hogy azt tudjuk, hogy mindig ott van bennünk egy sérült gyerek, de ott van bennünk egy felnőtt is.
0: Soron következő nappalinkban is számítok hallgatóink megtisztelő figyelmére. Várja önöket a szerkesztő műsorvezető Récsei Noémi.

0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok! Önök adáskezdő hírmagazinunk második óráját hallgatják 2026. július 9-én csütörtökön. Hamarosan arról lesz szó, hogy a jogerősen elítélt Marine Le Pen el akar indulni a jövőre esedékes francia elnökválasztáson. Részletek a legfrissebb hazai és külföldi információk után. A mikrofonnál Bábel Ivett.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Andrea Predanyová már nem a Betléri Múzeum igazgatója. Irán a kuvajti és bahreini amerikai bázisokat támadja. Nyugaton napos, északon és keleten felhősebb, csapadékosabb idő várható. Legfeljebb 28 fok lehet, jönnek a részletek. Andrea Predanyová már nem a Betléri Múzeum igazgatója, az intézmény vezetésével Erika Danková-Darányovát bízták meg. A hírt a múzeum kulturális menedzsere erősítette meg, aki szerint Predanyová július 4-ével fejezte be a munkát. Erika Danková-Darányovát ideiglenesen bízták meg a Betléri Múzeum vezetésével legfeljebb 6 hónapra, illetve az igazgatói posztra kírt pályázat lebonyolításáig. Predanyová kétszer töltötte be a Betléri Múzeum igazgatói tisztségét, először 2024. novemberében nevezték ki, majd fél évvel később a Szlovák Nemzeti Múzeum vezérigazgatói posztjára távozott. Innen azonban saját kérésre szintén 6 hónap múlva hívta őt vissza a kulturális miniszter, majd idén januárban visszatért a Betléri Múzeum élére. Tegnap délután lezárult a Peter Tóth tanúvallomásában előforduló ellentmondások tisztázása a Kuciák gyilkosság, valamint a tervezett ügyészgyilkosságok ügyében folyó tárgyaláson, a Bazini Speciális Büntetőbíróságon. A főtárgyalás irat ismertetéssel és a tanúvallomások felolvasásával folytatódik augusztus 24-én. Semmi kétségem a tanú szavahihetőségét illetően. Úgy gondolom, igazat mond 2018 óta, amikor az előkészítő eljárásban tanúként hallgatták ki, mondta Román Kvasznica, a sértettek jogi képviselője. Peter Tóthot, a Szlovák Információs Szolgálat kém elhárításának korábbi vezetőjét júniusban 3 napon át hallgatta ki a bíróság. Egyebek mellett elmondta, mikor kezdett arra gyanakodni, hogy Márián Kocsnernek és Alena Zsuzsovának köze lehetett Ján Kuciák újságíró meggyilkolásának megrendeléséhez. Konstruktív volt az ankarai NATO csúcs, az Észak-Atlanti Szövetség megmutatta, hogy egységes, és ez volt az egyik fő cél, jelentette ki Peter Pellegrini. Az államfő szerint Szlovákiával kapcsolatban nem merültek fel problémák, hiszen vállalta, hogy 2035-re a GDP-je 5%-át fordítja védelmi kiadásokra. A másik komoly téma a hadiipar támogatása, és ebből a szempontból is jó hír, hogy Szlovákia az utóbbi években komoly beruházásokat hajtott végre ezen a területen, jelentette ki az államfő. Pellegrini azt is hozzátette, Ukrajna támogatása továbbra is egyéni alapon zajlik, és a NATO csúcs zárónyilatkozata egyetlen tagállamot sem kötelez hadi katonai támogatásra. Szlovákia ezzel az álláspontjával végképp nincs egyedül, Babis cseh kormányfő és mások is közvetlenül a tárgyaláson szögezték ezt le, tette hozzá a szlovák államfő. Az Egyesült Államok engedélyt ad Ukrajnának Patriot légvédelmi rakéták gyártására, jelentette ki Donald Trump amerikai elnök a NATO csúcs találkozón Ankarában, Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel folytatott találkozóján. Trump azonban nem pontosította, hogy teljes rendszerekre, vagy csak is az azokhoz tartozó rakéták gyártására ad engedélyt Washington. Trump véleménye szerint az ukrán nagy hatótávolságú csapások az orosz olajfinomítók ellen olyan eszkalációnak számítanak, amely a háború befejezéséhez vezethet. Az iráni fegyveres erők bejelentették, hogy megtámadtak 2 amerikai bázist Kuvajtban és Bahreinben, figyelmeztetve, hogy ha az Egyesült Államok folytatja a bombázást, akkor más amerikai létesítményeket is támadni fognak a régióban. Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke figyelmeztetett, hogy az amerikai támadások fokozódni fognak, amennyiben Teherán folytatja a hajók támadását a Hormuzi szorosban. A kijelentést azután tette, hogy az Egyesült Államok újabb légi csapásokat hajtott végre Irán ellen. Ugyanakkor az iráni főtárgyaló Mohammad Bakher Galibaf korábban figyelmeztette Washingtont, hogy a Hormuzi szoros csak iráni feltételekkel marad nyitva. Marco Rubio amerikai külügyminiszter bejelentette, hogy az Egyesült Államok leveszi Szíriát a terrorizmust támogató országok listájáról. Mint mondta, Donald Trump elnök már tájékoztatta is a döntésről a kongresszust. Az amerikai elnök már korábban utalt erre a lépésre az ankarai NATO csúcs találkozón, ahol találkozott Szíria ideiglenes elnökével Ahmed Sharával. A szír elnöknek korábban kapcsolatai voltak az Al-Qaidával, ám Trump szerint kiváló munkát végez. Rubio a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében kijelentette, Szíria törlése a listáról új lehetőségeket nyit a gazdasági fejlődés előtt, és esélyt ad az ország lakosságának a sikeres életre.
0: Időjárás.
2: Derült, helyenként felhős lesz az ég. Az ország északi és keleti területein elvétve előfordulhatnak záporok, zivatarok, 16 és 28 fok közé emelkedik a legmagasabb nappali hőmérséklet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Radar méri a sebességet Pozsonyban a Dolnozemszká úton, a központ felé, Pinckösség fő útvonalán is mindkét irányban, Gászics kivezető szakaszán Kassa felé tartva, valamint Nagy Mihályban a Mocsárjánszká utcában a Sörgyár mellett a belváros irányába. Vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Bigárdi Lászlóval. Labdarúgó világbajnokság 2026.
1: A szerdai szünnap után ma este játsszák az első negyeddöntős mérkőzést a tengeren túli futball VB-n. Bostonban 22 órától Franciaország Marokkóval méri össze erejét. Az afrikai együttes szeretne visszavágni a francia válogatottnak, amelytől a 4 évvel ezelőtti VB-n az elődöntőben kapott ki. A marokkóiak legutóbb Katarban a negyedik helyen zártak, a franciák címvédőként ezüstérmesek lettek. A két válogatottnak ez lesz a 6. egymás elleni hivatalos mérkőzése, az eddigi 5-ből 2 döntetlen mellett 3-szor a franciák nyertek. 19 embert letartóztattak Buenos Airesben az argentin továbbjutás ünneplése után. 5 rendőr megsérült, közülük 2 csonttörést szenvedett. A problémák akkor kezdődtek, amikor az ünneplők közül néhányan tárgyakat kezdtek a rendőrök felé dobálni, akik pedig elszerettek volna vezetni pár ittas erőszakos szemét. A világbajnokság kezdete óta az egészen az első szünnapig számított teljesítmények alapján Norvégia lépett előre a legtöbbet a FIFA ranglistáján. Hollandék a 31. pozícióból a 19-re jöttek fel. Távozik a horvát labdarúgó válogatott éléről Zlatko Dalic. Az 59 éves szakember közel 9 év után búcsúzik a nemzeti csapattól, amelyet minden idők legsikeresebb horvát szövetségi kapitányaként hagy el. A 71 éves Jorge Jesus veszi át a VB kudarc után távozó Roberto Martínez helyét a portugál válogatott kispadján. A statisztikai elemzéssel foglalkozó brit optacég szuperszámítógépe változatlanul a francia válogatottat tartja az első számú favoritnak a világbajnokság megnyerésére. Ennyit a futball VB-ről, egyéb sporthírek. Csütörtökön a szerb Vojvodina vendégeként vívja első tétmérkőzését Borbély Balázs irányításával a Ferencváros, amely egyértelműen a továbbjutás reményében kezdi meg párharcát a labdarúgó Európa Liga selejtezőjének első fordulójában. A mai újvidéki mérkőzés 20 órakor kezdődik, a visszavágót pedig jövő csütörtökön 20:15-től rendezik az Üllői úton. A Zsilina is idegenben kezdi meg szereplését. Szintén 20 órakor Horvátországban a Split otthonában lép pályára. A zsolnai visszavágó július 16-án 20:30-tól lesz. Az Ausztriában edző táborozó Dac labdarúgó csapata 1-1-es döntetlent játszott a 24-szeres osztrák bajnok Ausztria Wiennel. A dunaszerdahelyiek egyenlítő gólját a 66. percben Gagua lőtte. További barátságos futballmeccsek: Komárnosz-Volen 0-0, Rapid Bukarest Košice 1-1, Skalica Zlaté Moravce 2-1, Paks Makabi Haifa 3-3, Vasas Kisvárda 3-1, Cselje MTK 4-3 és Honvéd Soroksár 2-0. Antal Dávid aranyérmet szerzett 200 pillangón az úszók ifjúsági Európa-bajnokságán Münchenben. A döntőben 7 pontos hátrányból fordítva Zsitovosz Petro aranyérmet szerzett a szkopjei U20-as birkózó Európa-bajnokságon a kötött fogásúak 67 kg-os súlycsoportjában. A lévaiak a finn Vilpasszal mérkőznek a férfi kosárlabda bajnokok ligája selejtező csoportkörének negyed döntőjében. A szeptember közepén sorra kerülő 6-napos torna helyszíne egyelőre ismeretlen. Bujdosó Zoltán minden idők legjobb magyar férfi egyéni helyezésével negyedik lett sprintben a genovai tájfutó világbajnokságon.

0: 7 óra 18 perc van. Marine Le Pen bejelentette, hogy el akar indulni a 2027-es francia elnökválasztáson, miután a párizsi fellebbviteli bíróság megerősítette a bűnösségét az európai parlamenti pénzekkel kapcsolatos ügyben. Hogy ez mit jelent Franciaországra, a nemzeti tömörülésre és a 2027-es választásra nézve, arról Sós Eszter Petronella, Franciaország szakértőt, a franciapolitika.com blog szerkesztőjét kérdezem. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Mit jelent pontosan ez a bírósági döntés a gyakorlatban? Jól értem-e kívülállóként, hogy Marine Le Pent elítélték, ennek ellenére elindulhat az elnök választáson?
1: Igen, ez a lényeg. Mert hogy az a mellékbűnkedés, ami eltérgy a közügyektől, azt tulajdonképpen 15 hónap letöltendőre és mitivált ügyezetet eltiltással változtatják, és hát lehet megtelt ez az idő, tehát az az idő, amit azzal tölt, hogy az első és a második között vár, közben lehet az ügyezetet, úgyhogy ez már magadályozban meg a családból abban, hogy induljon. Annyi problémája még lehet, hogy ugye kapott egy év letöltendőből az ügyezetet is, amit a francia szabályok szerint elvileg házi ügyetben nyomkövetővel kell letölteni, és hát ugye ez azért akadályoz a bányolásban. Nem egy évig kellene hordani a kb. 6 hónap mindenvel együtt, kedvezményekkel és többivel. Úgyhogy Le Pen úgy döntött, hogy kellebbez a semmit a székhez, és hát az ő jogi értelmezése, hogy a domináns jogi értelmezés szerint is alakszó hatályú. Úgyhogy most abban reménykedhet, hogy a semmi igazék a kampány végéig praktikusan választásig nem dönt. Ugye azt mondja, hogy a semmi igazékből fog dönteni, de még utána is megnyílik egy árvonalatos időszak, amikor majd a büntetés végrehajtási bíróval találkoznia kell. Ha úgymond szerencséje van és megnyeri a választást, akkor nem tud megkövetni, hiszen akkor meg beáll a menetelő.
0: Az az igazság, hogy kicsit rosszul halljuk önt. Én lehet, hogy megkérném arra, hogy próbálja meg egy kicsit közelebb tartani a telefont a szájához, és akkor általában javulni szokott a vonal minősége.
1: Jobb, de így.
0: Így sokkal jobb lesz. A hívei szemében ez az ítélet vajon gyengíti-e őt, vagy pedig éppen ellenkezőleg erősítheti azt a narratívát, hogy a rendszer ugye meg akarja akadályozni az ő indulását a választáson?
1: Nézze, a felmérések azt mutatják, hogy Le Pen ettől valamennyire erősödött. Ugye a nemzeti tömörülés szavazói elkezdtek beárazni, hogy nem ő lesz a jelölt. Tehát Jordan Bardella pártelnök számai pár ponttal jobbak voltak, mint Le Pen számai az elmúlt időszakban. És most azt látjuk, kijött egy felmérés a tegnapi napon, egy gyors felmérés, hogy Le Pen beért Bardellát, tehát tulajdonképpen a nemzeti tömörülés szavazók visszaárazták őt, mint jelöltet. Úgyhogy azt tudjuk mondani, hogy ő ezzel nem veszített semmiképpen. A franciák most már hosszú évek óta hallanak erről az ügyről, tudják, hogy mi ezzel a helyzet, és ezzel együtt, vagy ennek ellenére szavaznak Marine Le Penre. Nyilván napirendre kampányszervezés szempontjából még egyszer ismétlem, hogy lehetnek dilemmák, problémák, de nem gondolnám, hogy sok olyan választó vannak, aki tegnap hallotta, vagy jött rá, hogy Marine Le Pennek van egy ilyen ügye.
0: Ön is írt arról, hogy Le Pen és Bardella között gazdaságpolitikai különbség is van, ugye, hogy Le Pen inkább ilyen védő, szociálisabb, népi irányba vitte a pártot, Bardella pedig piacbarátabb, konzervatívabb közönséget is megszólítana. Ez valódi törésvonal a párton belül, vagy inkább két különböző választói rétegnek szóló szereposztás?
1: Én azt gondolom, hogy ez valódi törésvonal, hogyha történetileg megnézzük a nemzeti frontnak, vagy a nemzeti tömörülésnek a gazdaságpolitikáját, akkor ez mindig oszcillál. Ugyanakkor Le Pen elvitte ebbe a gollista, inkább baloldali népi, etatista, keresztény, szocialista irányba, kinek hol tetszik. Bardella viszont egyébként racionálisan, mert hogy ez a réteg mindig hiányzott a nemzeti tömörülésnek, elkezdett a munkaadóknak, a tőkéseknek, tehát azoknak a szavazói rétegeknek beszélni, akik egyébként szükségesek ahhoz, hogy a jobb oldalon bárki választást nyerjen. Franciaországban azt tudott eddig a jobb oldalon választást nyerni, aki ezeket a népi rétegeket össze tudta építeni a vállalkozókkal, a munkaadókkal, a kiskereskedőkkel. Na most a nemzeti tömörülésben valószínűleg itt az történik, hogy már csak az attitűdbeli különbség miatt is ketten dolgoznak ennek a koalíciónak az összeépítésére. Nem véletlen, hogy amikor Marine Le Pen tegnap előtt este interjút adott, jelezte, hogy ők párban fognak kampányolni, párban indulnak Bardellával, Le Pen az elnökségért, Bardella pedig úgymond a miniszterelnökségért, nyilván ez egy nevezett pozíció, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy koalícióépítési feladat, amit sem Le Pen nem tud egyedül elvégezni, sem Bardella nem tud egyedül elvégezni. Hát bizonyos szempontból ők össze vannak kötve, össze vannak ragadva, úgymond idézőjelben kényszerből, mert hogy ténylegesen más gondolnak gazdaságpolitikailag a világról.
0: Ha Marine Le Pen vagy akár a nemzeti tömörülés jelöltje valóban megnyerni a 2027-es elnök választást, mi változna leginkább Franciaországban, és hát akár Európában is? Most arra gondolok, hogy a bevándorlás politika, az EU-hoz való viszony, Ukrajna támogatása, tehát melyik kérdésekben kerülne sor a legnagyobb változásokra Franciaországban?
1: Biztos, hogy a migráció ügyében lenne egy nagyon nagy csörte azzal kapcsolatban, hogy az Európai Uniónak ott milyen hatásköre van vagy legyen. Ez magával vonná a Schengeni övezet kérdését és a határvédelem kérdését. Hozzáteszem, hogy ott ugye azért a mondjuk Németország is elég aktív az átmeneti, úgymond átmeneti határellenőrzések aktiválásában, tehát lehet, hogy itt nagyon sok eddig fű alatt menő dolog is kijönne a fényre. Az egészen biztos, hogy az Európai Uniós költségvetés kérdését fölvetné az új francia elnök. Nyilván más mozgástérrel, hogyha itt ezt lezárnák a francia választás előtt, ugye most zajlanak ezek a tárgyalások. Én nem gondolom, hogy a francia külpolitika ezen túlmenően nagyon nagyot fordulna, mert hogy a mindenkori francia elnök ugyanazokból az érdekekből indulna ki. Tehát arra számítok, hogy lenne egy-két év, és ez így szokott lenni, François Mitterrandal is így volt, François Hollandal is, tehát olyan elnökök, akik nagyon nagy fordulatot ígértek, egy-két év, amikor lenne egy nagyon erőteljes próbálkozás arra, hogy az adott pártnak a programját megvalósítsák, és a második-harmadik évben érkezne egy korrekció, és ez a korrekció ez nagyon sok szempontból hagyományos francia érdekek irányába vinné a hajót, meg a piaci visszajelzésekkel beépítve alakítaná a programot. Tehát nagyjából erre kell számítani, migráció, Európai Unió, nyugdíjreform biztos, hogy napi rendbe kerülne, tehát lenne egy ilyen költségvetési próba is, és akkor utána lenne ennek egy korrekciója a piaci visszajelzések fényében. Nagyjából ez az elemi tapasztalat, hogy amikor egy új elnök valami nagyon mást ígér, akkor körülbelül egy-két év mire kiderül, hogy reálisan mi az, ami abból megvalósítható.
0: Vajon képes lesz a franciaországi nemzeti tömörülés egyben tartani a Le Pen-féle népi rendszerellenes tábort és a Bardella által megszólított piacbarátabb jobboldali szavazókat? Erről is beszélgettem Sós Eszter Petronella Franciaország szakértővel, a franciapolitika.com blog szerkesztőjével. Köszönöm, hogy velünk volt. További szép napot kívánok.
1: Köszönöm, szép napot.

0: Utazási kisokos Kis Bartalos Évával.
1: Ha Spanyolországba utazunk, az első dolog, amit meg kell tanulnunk, az az időbeosztás adaptálása. Felejtsük el a nálunk megszokott délutáni ügyintézést vagy korai vacsorát. Délután 2 és 5 óra között a kisebb boltok, gyógyszertárak bezárnak. Ez a siesta ideje, amikor a helyiek pihennek és elbújnak a hőség elől. Az éttermekben a vacsorai idő ritkán kezdődik este 9 óra előtt, sőt, a spanyolok sokszor csak este 10-kor ülnek asztalhoz. Ha este 7-kor próbálunk meleg ételt kérni, még az is lehet, hogy zárt konyhába botlunk. Barcelonában és Alicantéban figyeljünk a strandolási szabályokra is. Tilos a parton szappannal vagy samponnal zuhanyozni, mert a vegyi anyagok károsítják a tenger élővilágát, és ezért a hatóságok büntetést szabhatnak ki. A gasztronómiai élményt a tapasz kultúra teszi teljessé. Az a szokás, hogy több bárt is meglátogatunk egy este alatt, mindenhol csak egy-egy falatkát és egy pohár italt fogyasztva a barátokkal. Emellett a zsúfolt turistaközpontokban és a tömegközlekedési eszközökön érdemes kiemelten figyelni az értékeinkre, mert a hivatásos zsebtolvajok sajnos pillanatok alatt kihasználják a nézelődő utazók figyelmetlenségét.

0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok hallgatóinknak, ez itt továbbra is a Pátria Rádió. A folytatásban egyebek mellett arról is kérdezzük szakértőnket, miért akkor a politikával és a választásokkal szembeni apátia Dél-Szlovákiában. Előtte még régiós híreink következnek Bábel Ivettel.
2: Két új osztály, egy utókezelő, illetve egy palliatív nyílt a tőketerebesi kórházban. A beruházás, amellyel bővül a fizioterápiás és rehabilitációs osztály, valamint létrejön a régió első palliatív gyógyászati egysége, közel 3,2 millió euróba került, és uniós forrásokból finanszírozták. Az új osztályokat olyan betegek számára tervezték, akik rehabilitációs

0: parkot az ottani Volvo autógyárral. A kerékpárút Kisida és Saca határától indul, és az Ida patakig vezet, 6 vízáteresztő fut alatta. A munkákat 240 nap alatt kell elvégezni. A beruházás fő célja, hogy a Kisidán élők autó helyett biciklivel is biztonságosan bejuthassanak a sacai intézményekbe. Továbbá a munkába járás segítése, a kerékpártúrázás és a sportolás támogatása. További 2 utcát újítanak fel Léván, a munka idejére körülbelül 2 hónapra lezárják a Kittenberg-Kálmán utcát és a Szent Mihály utca egy részét, tájékoztatott a városi hivatal. A munkát a márciusban elkezdett átfogó útfelújítás keretében végzik el. A város hitelből finanszírozza a közel 1 millió eurós beruházást. A munka a tervek szerint októberben fejeződik be, tájékoztatott Ján Körtyék Léva polgármestere. A munkálatok során helyreállítják az utakat és a járdák egy részét, az Gyenka-Nyejedleho, az Okruzsná, a Jilemicki, a Tátra, a Nálepka, a Kittelberger Kálmán és a Szent Mihály utcán.
1: Időjárás.
0: Derült helyenként felhős lesz az ég, az ország északi és keleti területein elvétve előfordulhatnak záporok, zivatarok, 16 és 28 fok közé emelkedik a legmagasabb nappali hőmérséklet.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Dugó miatt 10 perces késéssel számoljanak Kassa bevezető szakaszán Gálszécs irányából, és útkarbantartók dolgoznak Nyitrán, Adolhá utcában, a Mikovávesz és a Jányikovce közötti szakaszon. Korlátozásokkal számoljanak, vezessenek óvatosan.
1: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Önálló, érett felnőtt életünk egyik alapfeltétele, hogy ne csupán a szüleinktől váljunk le, hanem a bennünk élő, róluk kialakult belső képről is jöjjön egy kis ízelítő, mire számíthatnak hallgatóink csütörtök délelőtt. Elstipkovics Erika pszichológust hallják.
1: A parazsat, mikor másra dobod, akkor téged éget meg. Tehát kár szidalmazni bárkit is, mert hogy felnőttként nagyon-nagyon fontos, hogy azt tudjuk, hogy mindig ott van bennünk egy sérült gyerek, de ott van bennünk egy felnőtt is.
0: Soron következő nappalinkban is számítok hallgatóink megtisztelő figyelmére. Várja önöket a szerkesztő műsorvezető Récsei Noémi.

7 óra 41 perc van. A hétvégi népszavazás országosan is nagyon alacsony részvétel mellett zajlott, de a Bél Mátyás Intézet friss elemzése szerint a magyar többségű településeken nagyjából fele akkora volt a részvétel, mint országosan. Erről a témáról lesz szó a következő zeneszám után.

0: 7 óra 43 perc van. A hétvégi népszavazás országosan is nagyon alacsony részvétel mellett zajlott, de a Bélmátyás Intézet friss elemzése szerint a magyar többségű településeken nagyjából fele akkora volt a részvétel, mint országosan. Erről is beszélgetünk Ravasz Ábellel, az oktatásügyi miniszter tanácsadójával, a Bélmátyás Intézet elemzésének egyik szerzőjével. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, és köszönöm szépen a meghívást!
0: Országosan is ugye nagyon alacsony volt a részvétel, az elemzés szerint a legalább kétharmadban magyar lakosságú településeken viszont 8,5% körüli arányban járultak az urnákhoz. Ez nagyjából fele az országos átlagnak. Ebből mit lehet kiolvasni? Mit jelent ez a gyakorlatban?
1: A Bélmátyás Intézetben már hosszabb ideje próbáljuk az összes választások esetében, illetve persze a népszavazásoknál is megnézni azokat a tendenciákat, hogy a kisebbségi szavazók hogyan szavaznak. Egy anonim szavazásról van szó ebben az esetben is, tehát nem tudunk oda menni mindenkihez és megkérdezni, hogy ők hogyan szavaztak és milyen nemzetiségűek, de meg tudjuk nézni azt, hogy mik azok az általános tendenciák az egyes koncentráltan élő kisebbségek esetében, mennyire mennek szavazni, kire szavaznak abban az esetben, hogyha pártválasztáson, vagy pedig, hogy igen vagy nemet szavaznak egy népszavazásnak az esetében. És azt kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt éveknek a trendje általánosságban az, hogy a kisebbségek kisebb arányban és számban járnak szavazni, mint a szlovák többség, és ugyanez bizonyosodott be ebben az esetben is.
0: Tehát akkor ez nem egy ilyen egyszeri népszavazási érdektelenség, hanem egy ilyen hosszabb folyamatba illik bele. Miért megtalálták erre az alapvető kérdésre a választ? Tehát, hogy a kisebbségiek köztük a szlovákiai magyarok miért ennyire érdektelenek a választásokkal kapcsolatban?
1: De azt látjuk, hogy ez egy általános kisebbségi mobilizációs probléma. Négy kisebbséget nézünk, négy olyan nemzeti közösséget nézünk, amely területének koncentráltan él Szlovákia településein. A magyarokon kívül ezek a romák, a ruszinok és a Szlovákia legújabb nemzetisége, a gorá nemzetiség. És azt látjuk, hogy minden egyes olyan mérésben, amit illetve monitoringban, amit eddig csináltunk, ezeknek a kisebbségeknek a többsége átlag alatt mobilizálódik, tehát kevésbé jár szavazni, mint a többség. Mindig vannak kivételek, ami azt mutatja, hogy vannak olyan témák, vannak olyan lehetőségek, amely mobilizálni tud adott közösséget, de általánosságban azt kell, hogy mondjam, hogy a kisebbségek kevésbé járnak szavazni. Amit lehet mondani, tehát ez nem egy olyan, tehát mi nem, azáltal nem beszélünk közvetlenül a szavazókkal, ez nem egy ilyen típusú mérés, ezért nem szeretném túl sokat mondani olyanból, ami nem a mérésből következik, de azt látjuk, hogy ha nincsen személyes, illetve közvetlen érdeke a kisebbségnek, nincsen közvetlen megszólítva, mobilizálva, akkor sokkal nehezebb ezt a közösséget elvinni az urnákhoz.
0: És maga a téma, tehát most a népszavazás kérdéseire gondolok, ezek ugye országos politikai ügyek voltak. Lehet, hogy ezek a témák egyszerűen nem kapcsolódtak a déli régiók mindennapi problémáihoz, ezért érezték, vagy érezhették úgy a Dél-Szlovákiában lakók, hogy őket nem szólítja meg ez a népszavazás?
1: Nagyon valószínűleg ez a helyzet. A témák olyan országos politikai kérdésekhez kapcsolódtak, amely szerintem kevésbé ismert vagy érdekes az országos többséghez képest a Dél-Szlovákiában, a magyarok körében. Nem gondolom azt, hogy nem azt akartam mondani, ezek nem releváns témák, tehát intézmények működéséről, országos témákról van szó, de mégis a dél-szlovákiai közösségnek valószínűleg ez kevésbé ismert téma, mint az országos átlagnak. De az is érdekes, és ezt is látjuk a mérésnek egy részéből, hogy van komoly szerepe a politikai erőknek is a mobilizáció esetében. Ezt egyébként nem egy magyar mintából, hanem egy speciális roma mintából is meg tudjuk erősíteni. Az egyik olyan különleges településcsoport, amit meg szoktunk nézni, az azok a települések, ahol roma nemzetiségű polgármester van, ebből Szlovákia szerte 46 van, ezt a, megint csak egy külön monitoring keretén belül az intézetünk szokta folyamatosan figyelni, és ezeken a településeken meg tudjuk mondani szintén nagyobb arányban történt mobilizáció, vagy kisebb arányban, mint az általános roma településeken, és ebben az esetben kevésbé mobilizálódtak azok a települések, ahol roma polgármester van, mint azok, ahol romák élnek, de roma polgármester nélkül, ami arra utal, hogy megint csak a politikai mobilizáció helyi szinten sem történt meg. Azok a közösségi vezetők, akik fölhívhatták volna a helyi szavazóknak a figyelmét arra, hogy ilyen típusú népszavazás van, hogy menjenek el, azok ezt nem tették meg, és azt gondolom, hogy analóg módon működött a többi nemzeti kisebbségnek az esetében is.
0: A magyar többségű településeken belül is vannak különbségek. Mit látni Csallóköz, Mátyusföld, Gömör, Bodrog közt vannak eltérések, vagy most általános ez a letargia és apátia a választáshoz kapcsolatban?
1: Na azt látni, hogy mindenhol alacsonyabbak délen az eredmények, mint a szlovák többségenek az esetében, tehát nem mernék mondani egy általános tendenciát, mert vannak kiugróan alacsony mobilizációjú régiók, illetve a települések, tehát a városok közül Királyhelmec, de a legkisebb mértékben mobilizálódó települések, magyar települések jó része az ország középső és keleti részén van. Inkább arra tudnám felhívni a figyelmet, hogy azok a települések, amelyek közelebb vannak a nyelvhatárhoz, ahol több a szlovák ott szavazója, tehát ott élő ember, azok a városok, amelyek esetében nagyobb az ott élő betelepülőknek az aránya, ott rögtön magasabb mobilizációt is láttunk, ami megint csak megerősíti ezt a tényt, hogy a magyarok kisebb mértékben mentek szavazni. Itt is van egy különleges mintánk, ez pedig a magyar roma, tehát a magyar ajkú romák által lakott települések, ezeknek a száma szintén 40 környékén van, és ezeken a településeken nagyon-nagyon alacsony volt a mobilizáció. Az összes választói csoport közül, akit mértünk, itt volt a roma polgármesterekkel közösen a legkisebb részvétel. A romákról el lehet mondani általánosságban nagyjából 5%-uk ment szavazni, ami azt jelenti, hogy 20 emberből egy. Ugye szokták mondani mindig, ezt mindig el szoktuk mondani, igen, a romák között nagyon alacsony a mobilizáció, a választás részvétel, de jó, de azért nem szokott 5% lenni, tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon alacsony szám.
0: Beszélhetünk-e arról, hogy sok szlovákiai magyar választó úgy érzi ezekben az országos politikai konfliktusokban, tulajdonképpen nincs is valódi tétje az ő részvételének, vagy hogy nem is igazán számít az ő szavazata?
1: Nem akarok a szlovákiai magyar választó nevében beszélni, de nekem logikusnak tűnik ez a felvetés. A szlovákiai magyar választóknak van több jól megkülönböztethető csoportja, akinek a viselkedésre azért valamit tudunk mondani. Vannak azok a választók, akik szlovákiai magyar pártokat szoktak választani hosszú távon. Az ő mobilizációkban mindig jelentős része van annak, hogy az ott esetben a szlovákiai magyar pártok mit mondanak. Ebben az esetben ugye neutrális volt a hozzáállása mondjuk a Magyar Szövetségnek, ami azt jelenti, hogy ezek a szavazók valószínűleg kisebb mértékben mentek szavazni, sokkal kisebb mértékben, mint hogyha mondjuk a szövetség a mobilizáció pártján lett volna. Ugye érdekes kérdés, hogyha ezt mégis megtette volna, akkor mennyien mentek el volna valóban szavazni. Aztán ott van az a magyar választói réteg, akik sokkal inkább érdeklődnek mondjuk a szlovákiai politika iránt, figyelik a szlovák médiát, bekapcsolódnak a köztémáknak a megvitatásába országos szinten, esetleg szlovák pártot választanak. Ő náluk volt nagyobb esély arra, hogy elmenjenek szavazni abban az esetben, hogyha megint csak a szövetség nem mobilizálja a magyar politikum irányába orientálódó itteni magyarokat. Hát itt meg valószínűleg az volt a helyzet, hogy az ő állatok választott pártok egy jelentős része sem javasolt mobilizációt, vagy ha igen, akkor nekik sem sikerült nagyon sok mindenkit elvinni az urnákhoz. Ugye az általános szlovák mobilizációs eredmény ez a 16% környék, ez azt mutatja, hogy itt is nagy nehézségek voltak az embereknek az urnához való elcipelésével, és aztán van egy olyan része az itteni magyar szavazóknak, akik teljesen demobilizálva vannak, és teljesen érdeklődnek az itteni politikával szemben, úgy a magyar pártok, mint a szlovák pártok tolmácsolásában. Ők azok, akik akkor sem mentek volna szavazni, hogyha egy nagyon magas részvételű népszavazásról beszélnek.
0: És ha már a pártoknál tartunk, a Magyar Szövetség szempontjából mennyire figyelmeztető jel ez az eredmény, ez az érdektelenség?
1: Hát erről több mindent is el lehet mondani, és ezek nem adatból, hanem inkább elemzésből következő tények. Az egyik ezek közül, hogy lehet azt látni, hogyha nincsen valami nagyobb kísérlet, egy jelentősebb próbálkozás az itteni magyar választónak a mobilizációjára, akkor ez magától nem történik meg. Tehát miközben a 2000-es évek legelején, a 90-es évek végén az itteni magyar szavazó inkább a jobban mobilizált csoportok közé tartozott, képes volt elmenni, szavazni akár az országos átlagnál nagyobb mértékben is. Most tényleg a szavazóknak az eljutatása a szavazófülkébe, ez egy nehéz feladat, amit a magyar pártoknak, a magyar pártnak egyszerűen meg kell szerveznie, nem fog magától ez megvalósulni. A másik tanulság az nekem pedig az, hogy tehát az országos politikai kérdésekben a szövetség megnyilvánulása az mindig egy nagyon nehéz kérdés. Ha ebben a népszavazásban állást foglalt volna a párt, és azt mondta volna, hogy menjenek szavazni a magyar szavazók, akkor valószínűleg többen mentek volna szavazni, és ez növelte volna a mobilizációt, a fölkészültséget mondjuk egy következő választásokra, de egyben biztosan nem történt volna meg az, hogy a magyarok tömegesen nem mentek volna szavazni, ami meg úgy lett volna értelmezhető megint csak, mint egy mobilizációs nehézség. Tehát nem könnyű a helyzet a pártnak akkor, amikor ilyen kérdésekre kell választani.
0: Beszéltünk a magyarokról, beszéltünk a romákról. Az elemzés szerint kivételt a Gorál települések jelentettek, ahol még az országos átlagnál is magasabb volt a részvétel. Ez nagyon érdekes. Mit tudnak ők, amit a magyar vagy roma települések nem?
1: Na, számunkra is nagyon érdekes volt az, hogy megint volt olyan nemzeti közösség, amelyik az országos átlaghoz képest nagyobb arányban volt szavazni. Azért mondom, hogy megint, mert amikor a 2023-as népszavazást néztük, abban az esetben meg a ruszinok voltak azok, akik az országos átlagnál sokkal nagyobb mértékben mentek el szavazni. A ruszinok esetében akkor ez elsősorban annak volt betudható, hogy ez a politikai baloldal által támogatott népszavazás volt, és a ruszin szavazók körében mindig is nagyon erős volt a baloldal, tehát ezek a tradíciók minimum a kommunizmus évei, a szocializmus évei óta velünk vannak, a ruszin szavazók nagyon baloldaliak, és a baloldal ügyesen tudja őket mobilizálni. Ebben az esetben a népszavazásnak az esetében most a baloldal nem támogatta ezt a szavazást, sőt az első kérdés a baloldali miniszterelnök személyesen is nevezte negatív kontextusban, és ennek is köszönhető, hogy a ruszinak ezúttal az országos átlag alatt mobilizálott a 12% környékén. A gorálok egy kicsit más eset, az ő szavazatok sok esetben megosztódik a pártok között, de mindig van ott egy nagyon erős keresztény elem, egy nagyon erősen katolikus, római katolikus közösségről beszélünk, akik az északi ország széleken élnek, és mivel tehát a katolikus politikai közösség inkább a szavazás mellett tette le a voksát ebben az esetben, nem nagyon erősen, de mégiscsak támogatólag, és inkább ellenzéki pozícióban van a kormányhoz képest. Ezért nagyon valószínű, hogy így sikerülhetett a Gorázd szavazókat ezen a vonalon keresztül jobban megszólítani. Megnéztük a regionális eltéréseket is a Gorázdok között, és a szepességben sokkal nagyobb mértékben szavaztak, mint mondjuk az árvai vidéken, tehát még regionális különbségek is voltak, de ezt el kell mondani, hogy nem valami hatalmas számokról beszélünk, nem arról beszélünk, hogy őrült mennyiségben szavaztak volna a gorálok, hanem arról, hogy az országos átlaghoz képest 1-2%-kal többen szavaztak, de hogy visszatérjünk rá, magyarok meg fel annyian, a romák meg mondjuk egy harmadában, tehát ha valaki valamelyik kisebbségben egy picit az országos átlag fölött szavazott, ez már figyelemre méltó ebben a kontextusban.
0: Végezetül van még egy percünk, én nem akarok belemagyarázni semmit ebbe a felmérésbe, de lehet ebből azt a következtetést levonni, hogy a kisebbségi választó nem eleve passzív, csak meg kell találni azt az ügyet, azt a kommunikációs és politikai csatornát, amellyel mozgósítható? Jól értem?
1: Tehát a kisebbségi választó nem eleve passzív. Mindig van egy olyan csoport, vagy akár több csoport is a kisebbségi szavazók között, aki nagyobb arányban megszavazni, nem csak a többi kisebbségnél, hanem az országos átlagnál is, de ez nem véletlenül történik meg. Ez téma általi mobilizáció esetén történik meg, a politikum általi mobilizáció esetében történik meg, a helyi vezetők általi mobilizáció miatt történik meg. Tehát nem automatikus, de nem kell azt mondjuk, hogy a kisebbségek úgysem fognak elmenni szavazni, őket nem érdekli a szlovákiai politika, hanem meg kell találni azt a kombinációt, azt a módszert, aminek a segítségével lehet őket vinni az urnához, és ez egyébként nem csak az őket képviselő pártok számára fontos, hanem az adott kisebbségeknek is, mert nekem egy demokrácia deficitnek tűnik az, egy rosszul működő demokráciának, hogyha azok a csoportok, akiknek tényleg a szavazás fontos lenne azért, hogy védjék a saját kisebbségi jogaikat, nem jutnak el az urnákhoz, ezt mindenképpen orvosolni kell, egy jól működő demokratikus országban a kisebbségek általában éppen, hogy jobban, nagyobb mértékben járnak szavazni, mint a többség.
0: Most kell kitennünk a pontot. Ravasz Ábelt, az oktatásügyi miniszter tanácsadóját, a Bél Mátyás Intézet elemzésének szerzőjét hallották. Köszönöm a beszélgetést.
2: Nyolc óra van.

0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok, ez a Pátria Rádió adáskezdő hírmagazinja, amelyben hamarosan arról beszélgetünk, hogy milyen jövő körvonalazódik az ellenzéki összefogás számára Szlovákiában. Majd műsorunk utolsó fél órájában az ankarai NATO csúcs találkozóról lesz szó. A hírek, az időjárás, a közlekedési információk és a sporthírek után. A mikrofonnál most Bábel Ivett.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Andrea Predányová már nem a Betléri Múzeum igazgatója. Felelőtlenségnek nevezte Moszkva a NATO tagállamok nyilatkozatait Ukrajna támogatásáról. Nyugaton napos, északon és keleten felhősebb, csapadékosabb idő várható, legfeljebb 28 fok lehet, jönnek a részletek. Andrea Predányová már nem a Betléri Múzeum igazgatója. Az intézmény vezetésével Erika Danková-Darániovát bízták meg. A hírt Lucia Mikovicsová, a múzeum kulturális menedzsere erősítette meg, aki szerint Predányová július 4-ével fejezi be a munkát. Danková Darániovát ideiglenesen bízták meg a Betléri Múzeum vezetésével legfeljebb 6 hónapra, illetve az igazgatói posztra kiírt pályázat lebonyolításáig. Andrea Predányová kétszer töltötte be a Betléri Múzeum igazgatói tisztségét, először 2024. novemberében nevezték ki, majd fél évvel később a Szlovák Nemzeti Múzeum vezérigazgatói posztjára távozott. Innen azonban saját kérésre 6 hónap múlva hívta őt vissza a kulturális miniszter, majd idén januárban visszatért a Betléri Múzeum élére. Ha a fenntartó úgy dönt, hogy bizonyos időre bezárja az óvodát, a szülő vagy a nagyszülő ápolási díjat kérhet, emlékeztetett közösségi oldalán a szociális biztosító. A támogatást maximum 14 napra folyósítják. Ha júliusban zárva az óvoda, majd kinyit, de augusztusban más okból ismét becsukják egy időre, akkor mindkét esetben lehet kérni a támogatást. Júliusban az anya, augusztusban az apa, közölte Mártin Kontúr, a biztosító szóvivője. Az iskolás gyerekek nyári szünetére ez nem vonatkozik, csak arra az esetre, ha megbetegednek és kírja őket az orvos. A kitöltött kérvényt alá kell íratni az óvodában és a munkaadónál is, és a biztosító munkaadó székhelye szerinti fiókjának kell elküldeni. Az ápolási díj összege a biztosított napi kivetési alapjának, vagyis a napi bruttó bérének az 55%-a. Konstruktív volt az ankarai NATO csúcs, az Észak-Atlanti Szövetség megmutatta, hogy egységes, és ez volt az egyik fő cél, jelentette ki Peter Pellegrini, aki szintén részt vett a találkozón. A szlovák államfő szerint Szlovákiával kapcsolatban nem merültek fel problémák, hiszen vállalta, hogy 2035-re a GDP-je 5%-át fordítja védelmi kiadásokra. A másik komoly téma a hadiipar támogatása, és ebből a szempontból is jó hír, hogy Szlovákia az utóbbi években komoly beruházásokat hajtott végre ezen a területen, jelentette ki az államfő. Pellegrini azt is hozzátette, Ukrajna támogatása továbbra is egyéni alapon zajlik, és a NATO csúcs záró nyilatkozata egyetlen tagállamot sem kötelez hadi katonai támogatásra. Szlovákia ezzel az álláspontjával végképp nincs egyedül, Babiš cseh kormányfő és mások is közvetlenül a tárgyaláson szögezték ezt le, tette hozzá a szlovák államfő. Az Egyesült Államok engedélyt ad Ukrajnának Patriot légvédelmi rakéták gyártására, jelentette ki Donald Trump amerikai elnök a NATO csúcs találkozón Ankarában, Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel folytatott találkozóján. Trump azonban nem pontosította, hogy teljes rendszerekre, vagy csak is az azokhoz tartozó rakéták gyártására ad engedélyt Washington. Trump véleménye szerint az ukrán nagy hatótávolságú csapások az orosz olajfinomítók ellen olyan eszkaláció számítanak, amely a háború befejezéséhez vezethet. Moszkva elítélte a NATO ankarai csúcs találkozóján tett ígéreteket Ukrajna támogatásával kapcsolatban, felelőtlennek nevezve azokat. Emellett az európai államokat azzal vádolta meg, hogy fegyveres konfliktusra készülnek Oroszországgal. Az orosz külügyminisztérium nyilatkozatában azzal vádolta a NATO tagállamokat, hogy felelőtlen döntéseket hoznak, amelyek katasztrófához vezethetnek, valamint hogy az európai kontinens militarizálására törekednek. Az ankarai csúcs találkozó utolsó napján a NATO tagállamok vezetői megerősítették elkötelezettségüket Ukrajna rendíthetetlen támogatása mellett. Azt is ígérték, hogy 2026-ban 70 milliárd euró értékű katonai segít nyújtanak az országnak, és legalább ugyanennyit jövőre.
0: Időjárás.
2: Derült, helyenként felhős lesz az ég. Az ország északi és keleti területein elvétve előfordulhatnak záporok, zivatarok, 16 és 28 fok közé emelkedik a legmagasabb nappali hőmérséklet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Radarméri a sebességet a D1-esen Vedrődnél Nagyszombatba tartva, valamint Kassa Abaszéplak város részében a belváros irányában. De lassítsanak az R1-esen is Farkashida mellett Nyitra felé és Pinckösség előtt Rímaszombat irányából, valamint Magyarországon az M1-es autópályán Győr előtt Pozsony felől dugó alakult ki, legalább 2 órás várakozást jelentenek. Vezessenek óvatosan!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: Gárdi Lászlóról. Labdarúgó világbajnokság 2026.
1: A szerdai szünnap után ma este játsszák az első negyeddöntős mérkőzést a tengeren túli futball VB-n. Bostonban 22 órától Franciaország Marokkóval méri össze erejét. Az afrikai együttes szeretne visszavágni a francia válogatottnak, amelytől a 4 évvel ezelőtti VB-n az elődöntőben kapott ki. A marokkóiak legutóbb Katarban a negyedik helyen zártak, a franciák címvédőként ezüstérmesek lettek. A két válogatottnak ez lesz a 6. egymás elleni hivatalos mérkőzése, az eddigi 5-ből 2 döntetlen mellett 3-szor a franciák nyertek. 19 embert letartóztattak Buenos Airesben az argentin továbbjutás ünneplése után. 5 rendőr megsérült, közülük 2 csonttörést szenvedett. A problémák akkor kezdődtek, amikor az ünneplők közül néhányan tárgyakat kezdtek a rendőrök felé dobálni, akik pedig elszerettek volna vezetni pár ittas erőszakos szemét. A világbajnokság kezdete óta az egészen az első szünnapig számított teljesítmények alapján Norvégia lépett előre a legtöbbet a FIFA ranglistáján. Hollandék a 31. pozícióból a 19-re jöttek fel. Távozik a horvát labdarúgó válogatott éléről Zlatko Dalic. Az 59 éves szakember közel 9 év után búcsúzik a nemzeti csapattól, amelyet minden idők legsikeresebb horvát szövetségi kapitányaként hagy el. A 71 éves Jorge Jesus veszi át a VB kudarc után távozó Roberto Martínez helyét a portugál válogatott kispadján. A statisztikai elemzéssel foglalkozó brit optacég szuperszámítógépe változatlanul a francia válogatottat tartja az első számú favoritnak a világbajnokság megnyerésére. Ennyit a futball VB-ről, egyéb sporthírek. Csütörtökön a szerb Vojvodina vendégeként vívja első tétmérkőzését Borbély Balázs irányításával a Ferencváros, amely egyértelműen a továbbjutás reményében kezdi meg párharcát a labdarúgó Európa Liga selejtezőjének első fordulójában. A mai újvidéki mérkőzés 20 órakor kezdődik, a visszavágót pedig jövő csütörtökön 20:15-től rendezik az Üllői úton. A Zsilina is idegenben kezdi meg szereplését. Szintén 20 órakor Horvátországban a Split otthonában lép pályára. A zsolnai visszavágó július 16-án 20:30-tól lesz. Az Ausztriában edzőtáborozó Dac labdarúgó csapata 1-1-es döntetlent játszott a 24-szeres osztrák bajnok Ausztria Wiennel. A dunaszerdahelyiek egyenlítő gólját a 66. percben Gagua lőtte. További barátságos futballmeccsek: Komárnosz Volen 0-0, Rapid Bukarest Košice 1-1, Skalica Zlaté Moravce 2-1, Paks Makabi Haifa 3-3, Vasas Kisvárda 3-1, Cselje MTK 4-3 és Honvéd Soroksár 2-0. Antal Dávid aranyérmet szerzett 200 pillangón az úszók ifjúsági Európa-bajnokságán Münchenben. A döntőben 7 pontos hátrányból fordítva Zsitovosz Petro aranyérmet szerzett a szkopjei U20-as birkózó Európa-bajnokságon a kötött fogásúak 67 kg-os súlycsoportjában. A lévaiak a finn Vilpasszal mérkőznek a férfi kosárlabda bajnokok ligája selejtező csoportkörének negyed döntőjében. A szeptember közepén sorra kerülő 6-napos torna helyszíne egyelőre ismeretlen. Bujdosó Zoltán minden idők legjobb magyar férfi egyéni helyezésével negyedik lett sprintben a genovai tájfutó világbajnokságon.

0: 8 óra 20 perc van. A sikertelen népszavazás után Jaroszláv Nagy és a Demokratia már nem csak a referendum eredményéről beszélnek, hanem arról is, hogy az ellenzéki pártoknak ideje lenne komolyabban venniük az együttműködést. Hasonló üzenetek érkeznek a Progresszívne Szlovensko részéről is, Mihály Simecska szerint is keresni kell azokat a formákat, amelyekkel az ellenzék elkerülheti a szavazatok elvesztését. De mit jelenthet ez a gyakorlatban? Közös lista, választási koalíció, laza megállapodás? Erről is kérdezem Tóth Barnabás Felicián politológust. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Jaroszláv Nagy, a sikertelen népszavazást kezdeményező demokraták elnöke azt mondja, a kisebb demokratikus ellenzéki pártoknak össze kellene fogniuk, különben elveszhetnek a szavazataik. Ez valós veszély ön szerint, vagy inkább politikai nyomás gyakorlása részéről?
1: A veszély szerintem valós, tehát ugye Szlovákiában az egy nagyon ismert jelenség, hogy komoly szavazatarány elveszik, tehát hogy nagyon sokan szavaznak olyan pártokra, amik aztán nem lépik át a parlamenti bejutási küszöböt. Ugye a legutóbbi választáson majdnem 17% volt 2020-ban, amikor pedig a Progresszív Szlovákia Spoluval épp hogy nem jutott be, akkor pedig ugye majdnem 30%, 28% fölött volt az elveszett szavazatok aránya, és ugye a jelenlegi helyzetben akár azon is múlhat, hogy az ellenzék, mostani ellenzék alakíthat-e kormányt a jövő évi választáson, vagy a mostani kormány, hogy például bejutnak-e a demokraták, vagy bejutnak-e a kereszténydemokraták, a KDH, és azt gondolom, hogy itt a KDH-nak a bejutása azért a preferenciák alapján elég valószínűnek mondható, a demokratáknál pedig egy kicsit kérdésesebb. Ugye itt még elég sok idő van a választásokig, és ezek a szlovák, különösen a konzervatív oldalon a választói preferenciák, támogatottságok nagyon nagyokat tudnak mozdulni, akár egészen rövid idő alatt is. Ugye emlékszünk, hogy hogyan lett a semmiből Igor Matovics a 2020-as választásoknak a nagy győztese, tehát itt mindenképpen van egy bizonytalanság abban, hogy ezek a kis pártok be tudnak-e jutni, és nagyon fontos beszélni ugye a Magyar Szövetségről, a magyar politikáról, aminek van egy nagyon szilárd támogatottsága, egy olyan 3,5-4,5% között, aminek a bejutása továbbra is erősen kérdéses, és közben pedig az látható, hogy ezek a szavazók nem fognak, tehát hogyha a Magyar Szövetség elindul külön a választáson, nem fognak más szlovák ellenzéki pártra szavazni. Tehát a szlovák ellenzék szempontjából ezek a szavazatok nagyon nagy eséllyel elvesznek.
0: Egyébként milyen együttműködési forma lenne a legreálisabb, vagy leginkább célra vezető ön szerint az ellenzék számára? Közös választási koalíció, vagy közös lista, vagy inkább csak olyan előzetes megállapodás arról, hogy a választás után kikivel hajlandó kormányozni?
1: Nem nagyon. Egyrészt azt szeretném mondani, hogy magyarországiként a magyarországi ellenzéki együttműködési múltból nézve van bennem egy ilyen emberi rossz érzés, hogy hát valójában a választókat nem annyira érdekli szerintem az a kérdés, hogy ki kivel, hogyan, milyen formában fog elindulni, és hogyha ha a szlovák ellenzéki politika erre fog fókuszálni a választásig hátralévő időben, már pedig ebben a hibában nagyon könnyű beleesni, hogyha ez a dinamika elindul, akkor ez szerintem nagyon hátrányos lesz az ő támogatottságukra nézve. És így rátérve a konkrét kérdésre, amin remélem, hogy a szlovák politika nem fog túl sok időt eltölteni, itt ugye az a nagy kérdés, hogy mi az a felállás, amiben nem veszik el olyan sok szavazat, mert az egyik párt támogatójának mondjuk nagyon nem tetszik a másik párt, és akkor nem összeadódik az egy meg egy, hanem az egy meg egyből lesz mondjuk másfél vagy 1,2, és mindjárt nem annyira éri meg az együttműködés. Itt szerintem a legnagyobb potenciál az pont a demokraták részére van, tehát hogy az ő elutasítottságuk az alacsony, és adott esetben ők mind a Progresszív Szlovákiával, mind a a KDH-val, vagy akár a szövetséggel tudnak együttműködni. Nyilván, hogyha a kisebb pártokkal, akkor nagyon kockázatos, hogyha együtt indulnak, ugye akkor egy két párt közös indulásánál, vagy háromnál 7%-os küszöb van, ez az, amit a Progresszív Szlovákiának és a Spolunak nem sikerült elérnie 2020-ban. Ugye e fölött, hogyha már négy párt, akkor már 10%-os küszöb. Ez ugye, hogyha a Progresszív Szlovákiával indulnának a demokraták, és akár a többi párt is együtt, akkor ez a jelenlegi felállásban nem lenne veszélyes annyira rájuk nézve. Viszont azt gondolom, hogy ott, ha mondjuk a kereszténydemokraták indulnának a Progresszív Szlovákiával, akkor ott mind a két oldalon jelentős lemorzsolódása lenne a szavazóknak, hogyha a szövetség indulna a Progresszív Szlovákiával, akkor azt gondolom, hogy úgy szintén. És vannak itt olyan szereplők, az SAS, vagy akár olyan pártok, amik még meg se alakultak, de elgondolhatjuk, hogy meg fognak jelenni a választásokig, amik biztosan nem fognak ilyen együttműködésben részt venni, és akkor ők pozícionálhatják magukat úgy, hogy az együttműködésnek nem örülő, a közös indulásnak nem örülő szavazókat próbálják saját maguk számára megszerezni. Az SAS bejutása az a jelenlegi helyzetben nem tűnik annyira kérdésesnek, szóval nekik ebben nincs olyan nagy kockázat, de lehet nyereség.
0: És nem kétséges az Igor Matovics féle Szlovensko mozgalom bejutása sem a parlamentben. Most ez az a politikai formáció, amelyen az együttműködés szinte mindenki elutasítja, holott mindenképpen tényező lesz a jövő évi parlamenti választások után. Nagy már Matovics mozgalmával való együttműködést sem zárta ki teljesen legutóbb. Ön szerint Matovics bevonása növelni az ellenzéki esélyeket, vagy pedig inkább újra mérgezni az együttműködés légkörét? Tehát, hogy létezhet-e ellenzéki összefogás Matovics nélkül?
1: Azt gondolom, hogy Igor Matovics a jelenlegi ellenzéki vezető politikusok közül az egyik legelutasítottabb az országban, habár hogyha a konkrét népszerűségi számokat nézzük, olyan hatalmas nagy eltérések nincsenek benne, de mégis azért ő van a listáknak a vége felé a pártelnökök közül, és nyilván nagyon sok szavazóban nagyon erősen él az ő káosz kormányzásának az időszaka, és ez nagyon érzékenyé teszi a vele való együttműködést. Azt gondolom, hogy ez komoly szavazatveszteségekhez vezethetne, hogyha mondjuk egy ilyen felé a Progresszív Szlovákia már a választások előtt nyitna. Hogy a Szlovenszkónak a bekerülése az ma valóban nem tűnik kérdésesnek, parlamentbe való bejutása, és hogyha pedig bekerülnek a parlamentbe, és egy olyan helyzet van, hogy nélkülük nem tud kormányt alakítani az ellenzék, akkor én biztos vagyok abban, hogy ennek meg fogják találni a formáját, hogy hogyan tudnak együttműködni Igor Matovicsal, és az a várakozásom, hogy előtte pedig távolságot fognak tőle tartani. De itt ugye itt pont ezek azok a kérdések szerintem, amikről rengeteget lehet beszélni. Tehát, hogy ki kivel működik együtt, ki kivel nem, hogy ez egy közös indulás, hogy valaki felveszi a saját listájára a másik párt politikusait, akkor abból hányat vegyen fel, mi legyen a kvótája ennek, mi legyen a neve a listának, mi legyen a program. Ezekről a témákról rengeteget lehet beszélni, és igazából a választókat, ez azt mondom, hogy a programot leszámítva, vagyis az, hogy konkrétan mit csinálnának ezek a politikusok, mindez olyan nagyon nem érdekli, de közben pedig azt a fajta lehetőséget, hogy a választó egy értékrendet választ a szavazáson, valamilyen módon felülírhatja egy ilyen együttműködés, és itt vannak társadalmi törésvonalak az ellenzéken belül, konzervatív, liberális, populista, vagy inkább egy ilyen intézményi megközelítés képviselő. Itt az egyik oldalon ugye a KDH és a Progresszív Szlovákia között éles a törés, a másik oldalon pedig mondjuk a Igor Matovics féle populizmus és a többiek által, különösen mondjuk a Progresszív Szlovákia által vitt politika között. És van a harmadik törésvonal, ugye ez a magyar-szlovák etnikai nemzeti törésvonal, ahol pedig nagyon nehéz az együttműködés, mondjuk a KDH-nak, a kereszténydemokratáknak egyes részei és a szövetség között például, ahol mondjuk sokkal jobban megtalálják a hangot a progresszív Szlovákiával, de nagyon sok választót, magyar választót pedig a kisebbségi kérdéseken túl egy más sor értékrendbeli kérdés is érdekel, és ott pedig nagyon más álláspontot képviselnek sokan, mint a progresszív Szlovákia, és ezért ott is ott van ez a szavazatvesztési kockázat.
0: Az ellenzék lehetséges együttműködéséről Tóth Barnabás Felicián politológust hallották. Köszönöm a beszélgetést!
1: Köszönöm szépen!
2: 8:30.

0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok, Önök a Pátria Rádiót hallgatják. Műsorunk záró fél órájában arról beszélgetünk, milyen eredményt hozott a törökországi NATO csúcs. Előbb azonban regionális híreink következnek. Bábel Ivett érkezett a stúdióba.
2: Két új osztály, egy utókezelő, illetve egy palliatív nyílt a tőketerebesi kórházban. A beruházás, amellyel bővül a fizioterápiás és rehabilitációs osztály, valamint létrejön a régió első palliatív gyógyászati egysége, közel 3,2 millió euróba került és uniós forrásokból finanszírozták. Az új osztályokat olyan betegek számára tervezték, akik rehabilitációra, lábadozásra vagy speciális palliatív ellátásra szorulnak akut kezelés után. Az osztályon 20 ágy van, elsősorban légkondicionált kétágyas szobákban. A részlegen várhatóan évente 300 beteget látnak.

0: munkába járás segítése, a kerékpár túrázás és a sportolás támogatása. További két utcát újítanak fel léván, a munka idejére körülbelül két hónapra lezárják a Kittenberg-Kálmán utcát és a Szent Mihály utca egy részét. A munkát a márciusban elkezdett átfogó útfelújítás keretében végzik el. A város hitelből finanszírozza a közel 1 millió eurós beruházást, a munka a tervek szerint októberben fejeződik be, tájékoztatott Ján Körtyik Léva polgármestere. A munkálatok során helyreállítják az utakat és a járdák egy részét az Jénkányedleho, az Okruzsná, a Jilemnyicki, a Tátra, a Nálepka, a Kittelberger Kálmán és a Szent Mihály utcán.
1: Időjárás.
0: Derült, helyenként felhős lesz az ég, az ország északi és keleti területein elvítve előfordulhatnak záporok, zivatarok. 16 és 28 fok közé emelkedik a legmagasabb nappali hőmérséklet.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Radar méri a sebességet a D1-esen Vedrődnél Nagyszombatba tartva, valamint Kassa Abba szép lakváros részében a belváros irányában. Lassítsanak az R1-esen is, Farkashida mellett Nyitra felé és Pinckösség előtt Rimaszombat irányából. Vezessenek óvatosan.
1: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 8 óra 36 perc van. Befejeződött a NATO ankarai csúcs találkozója, amelynek eredetileg a szövetség egységéről, Ukrajna támogatásáról és a védelmi kiadások növeléséről kellett volna szólnia. A végére azonban a Közel-Kelet került a figyelem középpontjába. Mit jelent ez a NATO számára? Mennyire veszélyes a helyzet, és belesodródhat-e a szövetség egy újabb közel-keleti konfliktusba? Erről is kérdezem Csiki Varga Tamást, a Stratégia és Védelem Konzultációs Központ konzultációs csoport elemzőjét. Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a Pátria Rádió adásában.
1: Jó reggelt kívánok.
0: Ön szerint mi volt az ankarai NATO csúcs legfontosabb üzenete? Az, amit a záró nyilatkozatban olvashatunk, vagy inkább az, amit Trump Iránnal kapcsolatban mondott?
1: Én nagyobb hangsúlyt helyeznék a záró nyilatkozatra, illetve bizonyos szempontból arra, hogy még nem is a záró nyilatkozatban, hanem az ott elfogadott döntésekben.

0: jelenik meg, és ott körvonalazódik. Az ankarai csúcsnak a döntő kérdése az volt, hogy tovább megy a szövetség azon az úton, ami az Egyesült Államok, illetve Európa között egy új stratégiai egyensúlyt kezd kialakítani, és ebben Európa nagyobb felelősséget vállal a saját védelmért. És ebből a szempontból eredményes volt a csúcs találkozó, kifejezetten eredményes volt itt a különböző védelmi, ipari és gyártási megállapodások bejelentésére gondolok, illetve hozzárendelt erőforrásokra. Egyébként pedig hát nyilván vannak politikai viták, illetve van Donald Trump, aki önmagában egy külön faktor minden nemzetközi diplomáciai eseményen, és így a NATO csúcs találkozón is. Az iráni háborúhoz kapcsolódnak a legaktuálisabb nevezi kísérelmei az európai szövetségesekkel kapcsolatban, ezért nyilván ezek nagy láthatóságot kaptak, de mivel Donald Trumpról beszélünk, ezeket nem feltétlenül kell túl dimenzionálni.
1: Irán azért így is úgy is a középpontba került, mennyire írta át ez a találkozó jelentőségét? Ugye Trump azt mondta, hogy vége a tűzszünetnek Iránnal. Hát azért egy ilyen mondat amerikai elnök szájából, azért ez nyomot kell, hogy hagyjon egy NATO csúcson.
0: Hát egy átlagos NATO csúcson és egy átlagos amerikai elnök szájából ez egy hajsúlyos kijelentés lenne. Azt gondolom, nyilván itt is, mivel harci cselekmények voltak, történtek, ezért ennek van gyakorlati jelentősége, de összességében még akkor is, ha Donald Trump személy szerint azt mondta, hogy ő nem érdekelt a tárgyalásban, egész addig, amíg a tárgyaló delegációt nem hívják haza az amerikaiak, tehát ténylegesen nem függesztik fel a tárgyalást, addig azért ez nem egy halott ügy. És tekintettel arra, hogy ugye katonailag nem lehet tovább vinni ezt a konfliktust, tehát a politikai célokat, amit kitűztek katonai erővel, nem tudják elérni, amit pedig katonailag el lehetett érni Irán hagyományos képességeinek a pusztítását és 5-10 évvel való visszavetését, azt pedig megtették, a hormonszoros problémáját katonailag nem lehet megoldani. Így azt gondolom, hogy ezt nevezhetjük úgy, hogy bár furcsa eszköz, mert ugye katonai erőszakról van szó, de ez is a tárgyalási stratégiának egyfajta részét képezi a jelenlegi amerikai adminisztráció oldaláról. Nem tevetném még el magát a folyamatot, ami majd egy ponton megállapodáshoz vezethet el, még akkor is, hogyha egyébként most nem a nukleáris kérdésről, hanem kifejezetten a hormonszorosnak a használatáról szól a vita, és egyébként a katonerő alkalmazás az pontosan arra vezethető vissza, hogy a hormonszorosnak ugye melyik útvonalát az Iránhoz vagy az Ománhoz közeleső útvonalát használják el a hajók, és hogy ezt a felek tulajdonképpen mennyiben tolerálják és mennyiben büntetik.
1: A beszélgetés hátralévő részében szeretném majd érinteni Magyarország és Szlovákia kérdéskörét is, hiszen szerintem nagyon fontos fölvetni azt, hogy nekünk mi közünk ehhez az egészhez, illetve a mi országainkat hogyan befolyásolhatja majd ez a helyzet. De előtte még, ha amerikai katonai célpontokat támadás érne a Közel-Keleten, az felvetheti-e a NATO 5. cikkelyének kérdését, vagy pedig ez jogilag és politikailag teljesen más helyzet? Mit eredményezne ez?
0: A legrelevánsabb tájékozási pont ilyen szempontból az Észak-Atlanti szerződés, tehát a washingtoni szerződés, ami az Észak-Atlanti térségről, földrajzi értelemben erről a térségről szól, a Közel-Keletnek nem része. Tehát ha a kollektív védelemre akarna hivatkozni valaki, akár az Egyesült Államok, akkor az azt gondolom, hogy nem állná meg a helyét sem nemzetközi jogi, sem politikai értelemben. Ezzel együtt ugye láttuk azt, hogy a szövetség nem csak az Észak-Atlanti térségben hajtott végre katonai műveleteket a múltban sem, tehát a 2001-et követően Afganisztánba, kiképző tevékenységgel Irakba, konkrét katonai harci beavatkozása Líbiába is jelen voltak a NATO erői és a műveletek, tehát nem arról van szó, hogy ne lehetne az Észak-Atlanti térségen kívül katonai szerepet vállalni, de azok mindegyik valamilyen szempontból egy speciális eset volt, illetve mondjuk azt, hogy nagyobb nemzetközi jogi legitimációja volt, akár NSBT felhatalmazás, akár olyan kedvezőbb nemzetközi politikai környezet és legitimáció, amiben ezt a beavatkozást meg lehetett oldani. Az iráni háború az abból a szempontból ugye kellemetlen, most az európai szövetségesek vagy a NATO oldaláról, hogy ezt egyrészt nem egyeztették az amerikaiak velük, másrészt pedig hát minden a formális ismerv alapján ez egyébként egy katonai agresszió.
1: Tehát nem is várható ön szerint semmilyen NATO szerep az amerika-iráni konfliktusban, ugye hát ez az Egyesült Államok saját katonai művelete marad?
0: Tehát, hogy amerikai igény adott esetben el lenne, azt el tudom képzelni. Azt is, hogy mondjuk ha van egy béke megállapodás, akkor ott az akna mentesítéssel és a térség hajóforgalmának a támogatásával, ellenőrzésével, irányításával kapcsolatban esetleg lenne valami nemzetközi művelet, de hogy ez kifejezetten NATO fennhatóság alá kéne, vagy parancsnokság alá kéne vonni, azt nem feltétlenül gondolom. Dönteni egyébként azért is, mert a NATO tagállamok körében viszonylag kevesen vannak, akik olyan komoly katonai képességgel, haditengerészeti képességgel rendelkeznek, hogy el tudnának menni az öböl térségbe, és ott valamilyen érdemi tevékenységet folytatnának. Tehát ha lesz ilyen művelet, azt meg tudják oldani brit, francia és mondjuk dán hajókkal is.
1: Pont erre voltam kíváncsi, vagy vagyok kíváncsi, hogy mondjuk a mi országaink, Szlovákia, Magyarország, tehát hogy milyen helyzetbe kerülne, hogyha Washington a NATO-tól mégis kérne támogatást, vagy logisztikai segítséget, ez mennyire befolyásolná a mi országainkat?
0: Hát nyilván katonai logisztikai szempontból mi nem sok mindent tudunk ehhez hozzátenni, mert nem rendelkezünk például haditengerészettel. A katonai repülőerők sem lennének relevánsak, azt gondolom, egy közel-keleti bármilyen műveletben. Nem is ránk lenne kihegyezve adott esetben egy ilyen nemzetközi művelet. A politikai kérdés, ha ténylegesen fölmerülne egy ilyen, akkor nyilván mindenkinek alosztalálós lenne, tehát el kell dönteni, hogy ki az, aki jobban akar lenni Donald Trump-al, és amiatt hajlandó beleállni ebbe az egészbe, és ki az, aki egyébként mondjuk el tudja engedni. Politikai értelemben azt gondolom, hogy egyébként, ha nagy lenne a támogatottsága, akkor a szlovák vagy a magyar kormány hát tovább tudja engedni, mert nem mi mennénk oda, és nem mi hajtanánk végre műveleteket, de nem látom azt, hogy Európában egyébként erről olyan nagyon nagy étvágy lenne.
1: Kedves hallgatóink, a Pátria Rádióban továbbra is Csiki Varga Tamással, a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport elemzőjével beszélgetünk. Megváltozott-e Magyar Péter színre lépésével Budapest NATO-val kapcsolatos retorikája, vagy viszonya, vagy jövője, vagy pozíciója?
0: Bizony szempontból igen, bizony szempontból nem. Ugye azért arra figyelt az Orbán kormány is, hogy direkt módon ne tegyen keresztbe például a NATO védelmi tervezésnek, a megerősített keleti jelenlétnek, tehát azért erre igyekeztek figyelni. De nyilván az előző kormánynak az oroszokkal fenntartott kapcsolatai, az Ukrajnához való viszonya egy egészen más megítélés alá esett. Ugye most a Magyar Péter kormány esetében az a külpolitikai ambíció, ez a bejelentett cél, hogy kiszámítható konstruktív szövetségesek legyünk a NATO-ban, és ezt is kezdik kommunikálni. De azért azt látjuk, hogy ez nem jelenti azt, hogy 180 fokban megfordult minden tekintetben, akár a magyar-ukrán kapcsolat. Vannak előrelépések, egyébként előremutató a folyamat, de ugye a miniszterelnök azt is jelezte, hogy ettől még mondjuk a katonai támogatást közvetlen módon Magyarország továbbra sem fog nyújtani.
1: A szlovák kormány is sokszor kritikusabb hangot üt meg Ukrajna támogatásával kapcsolatban, és ugye katonai segítséget Pozsony sem nyújt Ukrajnának. Egyébként Szlovákia mozgástere milyen, vagy mekkora egy ilyen helyzetben?
0: Nem mondanám, hogy nagyon be van szorítva. Ugye azt látjuk évek óta, hogy egy pragmatikus politikát a közép-európaiak tudnak vinni. A szlovák kormánynak annyival több mondjuk tárgyalási alapja van, akár Ukrajnával kapcsolatban, hogy korábban azért adtak, biztosítottak közvetlen katonai támogatást, és azt, hogy piaci alapon például haditechnikai eszközöket gyártanak és adnak el Ukrajnának, ezt továbbra is fenntartották. Tehát azért egy picit ilyen kettős beszéd is jelen van a szlovák külpolitikában, miközben nagyon hangosan mindent elleneznek, ami Ukrajnáról szól, a háttérben azért, ha lehet, egy kis bizniszt azért csinálnak.
1: Ukrajna szempontjából egyébként mit jelenthet, hogyha a figyelem most úgy hirtelen Iránra és a közel-keletre terelődik? Arra gondolok, hogy elvonhat-e ez valamiféle nem csak hogy politikai figyelmet, de akár haditechnikai támogatást vagy pénzt Ukrajnától?
0: Ez egy abszolút releváns probléma, most már harmadik, negyedik hónapja. Ugye az egyetlen olyan nagyon látványos elem, ami megjelent már a gyakorlatban is, az a légvédelmi rakétáknak a hiánya. Tehát Ukrajának ugye továbbra is nagy mennyiségben szüksége van ilyen eszközökre, amiket a legnagyobb mértékben az Egyesült Államok tud gyártani, biztosítani nekik, még akkor is, ha az európaiak fizetik ki. Viszont az iráni háború az amerikai készleteket is nagyon nagy mértékben lecsökkentette, és a pótlást azt az amerikaiak is otthon kezdik, és aztán tudják, vagy ha nem arra hajlandóság, tudják átadni, vagy eladni a Ukrajnának, vagy bárki másnak. Tehát ebben van egy szűkösség, ami az iráni háborúnak a következő következménye. Politikai értelemben is lehetett látni, hogy azért az ukrán fél Zelenszkij elnök nagyon igyekezett például ilyen tárgyaláson nyitottnak és konstruktívnak mutatkozni az elmúlt bő egy-másfél hónapban, pont azért, hogy ne Irán vigye el csak a sót, és ne csak odafigyeljen az Egyesült Államok is adott esetben. De egyébként most pénzügyi téren akár a csúcs találkozónak a döntései is, vagy az EU-nak a közelmúltban elfogadott döntései is arról szóltak, hogy oda teszik a pénzt Ukrajna a védelme és az ország talpon tartása mögé, mert éppen stratégia szempontból ez fontos.
1: Ugye az orosz-ukrán háborúnak az energia vagy energia ellátási szempontjai ugye elég hamar előkerültek Szlovákia és Magyarország esetében is, hiszen két olyan államról van szó, amely függ az orosz nyersanyagoktól, de vajon az iráni, a közel-keleti konfliktus mennyire hozhatja vissza az energiabiztonság kérdését ebbe a közép-európai regionális politikába?
0: Visszahozta az egész európai energiabiztonság szempontjából. Nyilván miközben a stratégiai folyamat az pont az, hogy az Európai Unió államai próbálnak minél teljesen mértékben leválni az orosz elsősorban földgázról, de aztán kőolajról is, és alternatívákat keresnek. Hát, hogyha az alternatívák közül az egyik legközelebbi és legfontosabb a közel-kelet hosszú távon tartósan kiesne, akkor az egy nagyon kellemetlen helyzet lenne. Nem véletlenül mondták azt, de egyébként ez a globális ellátási láncok és a globális gazdaság szempontjából máshol is probléma volt, hogy nagyjából június lehet az a határ, amíg a konfliktus kitolható ezzel az aktív katonai fázissal, mert onnantól olyan nevezik is strukturális károk keletkeznek stratégiai szinten az elmaradott szállításokból, a kieső kapacitásokból, ami már nem csak inflációt fog növelni a világgazdaságban, hanem komoly gazdasági válságot is előítézhet az év második felére. Ez az amerikaiak is, miközben Donald Trump mondjuk bejelenti, hogy ő már nem érdekelt a tárgyalásban, és részéről vége van ennek a folyamatnak, azt mindig szem előtt kell, hogy tartsák még ők is, hogy a globális gazdaságot azért nem roppanthatja meg az, hogy ők Iránnal éppen meccselnek ilyen hatalmi hátvert játszanak.
1: Az ankarai NATO csúcson a védelmi kiadások és a védelmi ipar megerősítése is fontos téma volt. Szlovákiát és Magyarországot mennyire érinti ez a kérdés? Mennyire veszik komolyan ezt a vállalást a gyakorlatban a mi országaink, illetve hogy láthatók-e, vagy előre láthatók-e esetleg valamilyen szankciók arra az esetre, hogyha nem sikerülne ezt a vállalást megtartani a Szlovákiának és Magyarországnak?
0: Ugye formálisan maga a NATO szankció lenne, nem tudja azt, ha valaki a kötelezettség vállalásait klasszikusan nem teljesíti. Ha ez a katonai képességek vállalat fejlesztéséből elmaradás, akkor nyilván jelzik azt az éves védelmi tervezési felülvizsgálatokon, hogy kinek milyen hiányosságai vannak, és emlékeztetik, hogy már pedig ez volt a vállalás. Politikai értelemben pedig hát olyan típusú dörgedelmes nyilatkozatok elhangozhatnak egyébként a NATO főtitkár részéről is, mint amit a Donald Trump részéről szoktunk hallani. De mondjuk azt, hogy ez egy politikai számonkérés. Aztán ennek válsághelyzetekben lehetne olyan súlya, hogy ahogy el szokott hangozni, nem védünk meg valakit, mert nem veszi ki a részét a közös terheknek a viseléséből, de hát eddig erre nem volt példa. Az, hogy mondjuk egy Szlovákia, Magyarország súlyú ország, vagy egy jellegű ország mennyire tud most itt nagyot alakítani, ez döntően arról attól függ, hogy milyen védelmipari kapacitásokkal rendelkezik. Ugye Szlovákia és Magyarország sem nevezném nagy védelmiparra rendelkező országnak, tehát még ebben a régiós vonatkozásban a csehek is erősebb pozícióban vannak, és azt szerint tudnak majd akár politikai érdeket érvényesíteni, vagy nagyobb láthatóságot szert tenni, hogy ezekben a több nemzeti projektekben mennyire kapcsolódnak be, és ott mennyire teljesítenek. Ha négy gyártási kapacitás, akkor itt elsősorban pénzben lehet beszállni.
1: És pénzen kívül még mivel? Tehát, hogy mivel tud hozzájárulni Szlovákia és Magyarország a kollektív védelemhez, azon túl, hogy a költségvetésének vagy a GDP-ének bizonyos százalékát védelmi kiadásokra fordítja?
0: Hát a folyamatnak ugye hasznos eleme lenne a technológiai innováció is, tehát ha bármelyik országban olyan védelmipari fejlesztések vannak, előremutató technológiai területeken, ami a szövetség számára hasznos, aznak nyilván mindenki örül. Én inkább azt látom, hogy pótlagos vagy plusz gyártási kapacitás az, amit bizonyos kategóriákban, legyen ezek drónok, szárazföldi járművek, vagy ugye szlovák esetben tüzérségi eszközök, tehát ezek azok, amiket tudunk rakni a közösbe, és hozzá tudjuk tenni. Nem azt látom ugye kutatásfejlesztés oldalról, hogy nagyon nagy forrásokat fektettek volna benne az elmúlt 10-15 évben, és ennek most olyan gyümölcsei lennének, amiből az egész európai transzatlanti közösség tud profitálni.
1: Ha már itt tartunk, nyilván egy külön beszélgetés témáját is képezhetné az európai egységes védelmi politika, annak hiánya vagy hiányossága, illetve jövője, de mit jelentene a régiónk számára, ha Európának valóban nagyobb felelősséget kellene vállalnia a saját védelméért? Hogy és mennyire látja ezt megvalósíthatónak vagy életszerűnek a jövőre nézve?
0: Minden attól függ, hogy mennyire romlik a biztonsági környezet, és mennyire valós az orosz fenyegetés, vagy lesz valós az orosz fenyegetés a későbbiekben. Ha Európának kell a saját biztonságát garantálni, akkor az nyilván nem csak és kizárólag Oroszországra és területvédelemre korlátozódhat, hanem különböző ilyen puhább kihívásokkal szembeni fellépésre is, transnacionális kihívások körében, ugye arról szoktunk beszélni, hogy terrorizmus, a tömeges ellenőrizetlen migráció, szervezett bűnözés, ugye ezek nem klasszikus katonai jellegű problémák, de egy bizonyos nagyságrend felett ugye közös fellépést igényelnek, és a biztonsághoz hozzátartoznak, vagy vannak olyan, megint csak nem katonai, de a biztonságnak, a védelemnek fontos elemei, mint a kritikus infrastruktúra védelem, vagy a kiberbiztonság. Tehát ezekben azért az európaiaknak is meg kell erősíteni, részben a nemzeti, részben pedig a közös fellépés képességeit. Közép-Európa esetében ugye vannak olyan elemek, amik hangsúlyosabbak, tehát a területvédelem, meg az oroszokkal a kapcsolatos ügyek, azok nyilván itt Oroszországhoz közele fekszenek, ezek az országok, ezek nagyobb szerepet kapnak, és a képességfejlesztés is ilyenekre, ilyen problémákra koncentrál. De Magyarország esetében ez egy picit annyiban más, hogy itt vagyunk a Balkán kapujában, tehát van egy csomó olyan kérdés, ami a stabilizációs jelenléthez, mert ez egy békefenntartáshoz kapcsolódik.
1: Ön szerint mire kell most leginkább figyelnie egy szlovákiai vagy magyarországi hallgatónak? Az olajárra, az iráni konfliktusra, a NATO egységére, vagy arra, hogy a saját kormányaink hogyan pozícionálják magukat ebben a konfliktusban és ebben a helyzetben?
0: Talán mindenkinek elsődlegesen a saját kormány álláspontját és a saját nemzeti politikát, védelempolitikát javaslom figyelni, illetve az, hogy a hazai diskurzus, legyen ez politika, média, szakmai, az mennyiben higgadtan és racionálisan foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, mert nagyon sok esetben azt látjuk, hogy van akár a médiában is ugye egy ilyen hype, egy ilyen felkapott, felfújt, ufisított téma, ami elviszi a sót, és akár a pánikkeltés irányába viszi el a dolgokat, ugye nukleáris háborúval, harmadik világháborúval rémizgetik a népet. Ehhez képest lehet ezt egy teljesen higgadt, normális a helyi értékeket jól kijelölő beszélgetés keretében is megvitatni, és mondjuk a védelmi felkészülésnek a helyi a közösségekre vonatkozó feladatait, a területvédelmi kérdéseket, a tartalékos rendszernek a kialakítását megbeszélni, ami nem arról szól, hogy holnap mind meghalunk, hanem arról szól, hogy ha valamilyen válság történne, akkor mit kell tenni annak érdekében, hogy azt tudjuk kezelni, és az országok azok működőképesek maradjanak.
1: Az ankarai NATO csúcs tehát nem csak Washington, Teherán vagy Brüsszel szempontjából fontos, hanem Szlovákia és Magyarország számára is, energiaárakban, Ukrajna támogatásában, NATO kötelezettségekben és belpolitikai üzenetekben is gyorsan megjelenhetnek a következményei. Csiki Varga Tamást, a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport elemzőjét hallották. Köszönöm a beszélgetést!
0: Köszönöm a lehetőséget!
1: Nyolc óra 57 perckor, nem maradt más hátra, kedves hallgatóink, mint hogy elköszönjek. Ennyi fért napindító magazinunkba 2026. július 9-én csütörtökön. A 9 órai hírek után a nappali műsorával folytatódik a Pátria Rádió adása. Récsei Noémi számít a figyelmükre. A reggeli témáit ma a Bábel Ivett válogatta, a műszaki berendezéseket pedig Vasies Olivia kezelte. Az ő nevükben is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Juhász László köszön el. A viszonthallásra.

0: 9 óra van. Nappali. Récsei Noémivel.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat 2026. július 9-én délelőtt. A természet közelsége, a családi együttlét és a gyermekeknek szóló élmények idén is meghatározó pillérei voltak az NF Green Kids Fesztiválnak. Mi is jelen voltunk a helyszínen, hallgassanak meg egy kis ízelítőt.
2: Az volt a fő célkitűzésünk, amikor ezt a fesztivált életre hívtuk, hogy legyen a gyerekeknek egy olyan fesztiválja, ahol biztonságban érezhetik magukat, róluk szól, úgy fesztiválozhatnak, mint a nagyok, de minden köréjük van szervezve és az ő igényeiknek megfelelő.
1: Hamarosan tartalomismertetőnkkel szolgálok, előtte azonban a szó Bábeli vetté.
0: A Pátria Rádió hírei.
3: Andrea Predányová már nem a Betléri Múzeum igazgatója. A NATO csúcson sem sikerült rendezni az ukrán-lengyel nézeteltéréseket. Nyugaton napos, északon és keleten felhősebb, csapadékosabb idő várható, jönnek a részletek. Andrea Predányová már nem a Betléri Múzeum igazgatója. Az intézmény vezetésével Erika Dankova Darániovát bízták meg. A hírt a múzeum kulturális menedzsere erősítette meg, aki szerint Predányová július 4-ével fejezte be a munkát. Dankova Darániovát ideiglenesen bízták meg a Betléri Múzeum vezetésével legfeljebb 6 hónapra, illetve az igazgatói posztra kért pályázat lebonyolításáig. Predányová kétszer töltötte be a Betléri Múzeum igazgatói tisztségét, először 2024. novemberében nevezték ki, majd fél évvel később a Szlovák Nemzeti Múzeum vezérigazgatói posztja. Távozott. Innen azonban saját kérésére szintén 6 hónap múlva hívta őt vissza a kulturális miniszter, majd idén januárban visszatért a Betléri Múzeum élére. Ha a fenntartó úgy dönt, hogy bizonyos időre bezárja az óvodát, a szülő vagy a nagyszülő ápolási díjat kérhet, emlékeztetett közösségi oldalán a szociális biztosító. A támogatást maximum 14 napra folyósítják. Ha júliusban zárva az óvoda majd kinyit, de augusztusban más okból ismét becsukják egy időre, akkor mindkét esetben lehet kérni a támogatást. Júliusban az anya, augusztusban az apa, közölte Mártin Kontúr, a biztosító szóvivője. Az iskolás gyerekek nyári szünetére ez nem vonatkozik, csak arra az esetre, ha megbetegednek és kírja őket az orvos. A kitöltött kérvényt alá kell iratni az óvodában és a munkaadónál is, és a biztosító munkaadó székhelye szerinti fiókjának kell elküldeni. Az ápolási díj összege a biztosított napi kivetési alapjának, vagyis a napi bruttó bérének 55%-a. Konstruktív volt az ankarai NATO csúcs, az Észak-Atlanti Szövetség megmutatta, hogy egységes, és ez volt az egyik fő cél, jelentette ki Peter Pellegrini, aki szintén részt vett a találkozón. A szlovák államfő szerint Szlovákiával kapcsolatban nem merültek fel problémák, hiszen az ország vállalta, hogy 2035-re a GDP-je 5%-át fordítja védelmi kiadásokra. A másik komoly téma a hadiipar támogatása, és ebből a szempontból is jó hír, hogy Szlovákia az utóbbi években komoly beruházásokat hajtott végre ezen a területen, jelentette ki az államfő. Pellegrini azt is hozzátette, Ukrajna támogatása továbbra is egyéni alapon zajlik, és a NATO csúcs záró nyilatkozata egyetlen tagállamot sem kötelez hadi katonai támogatásra. Szlovákia ezzel az álláspontjával végképp nincs egyedül, Babis cseh kormányfő és mások is közvetlenül a tárgyaláson szögezték ezt le, tette hozzá a szlovák elnök. Az Egyesült Államok engedélyt ad Ukrajnának Patriot légvédelmi rakéták gyártására, jelentette ki Donald Trump, amerikai elnök a NATO csúcs találkozón Ankarában, Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel folytatott találkozóján. Trump azonban nem pontosította, hogy teljes rendszerekre vagy csakis az azokhoz tartozó rakéták gyártására ad engedélyt Washington. Trump véleménye szerint az ukrán nagy hatótávolságú csapások az orosz olajfinomítók ellen olyan eszkalációnak számítanak, amely a háború befejezéséhez vezethet. Karol Navrocki lengyel államfő szerint az ukrán felkelő hadsereghez kapcsolódó szimbólumok használata bonyolítja Ukrajna európai jövőjét. A lengyel államfő ezt azután jelentette ki, hogy a NATO ankarai csúcs találkozóján tárgyalt Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel. A két ország között napok óta tart a diplomáciai vita az ukrán felkelő hadsereg történelmi örökségéről. Zelenszky ugyanis a II. Világháború idején működő ukrán felkelő hadsereg után nevezett el egy ukrán elit katonai egységet, ami a lengyelek nem tetszését váltotta ki, ők ugyanis ezt az alakulatot a volhiniai mészárlásokhoz kötik. Navrocki a mostani NATO csúcson azt mondta, a történelmi vitákat a találkozó során nem sikerült rendezni, de a két ország továbbra is egyetért abban, hogy Oroszország jelenti a legnagyobb biztonsági fenyegetést. Az iráni fegyveres erők bejelentették, hogy megtámadtak két amerikai bázist Kuvajtban és Bahreinben, figyelmeztetve, hogyha az Egyesült Államok folytatja a bombázást, akkor más amerikai létesítményeket is támadni fognak. Donald Trump amerikai elnök figyelmeztetett, hogy az amerikai támadások fokozódni fognak, amennyiben Teherán folytatja a hajók támadását a Hormuzi szorosban. Az iráni főtárgyaló Mohammad Gabkher Galigaf korábban arra figyelmeztette Washingtont, hogy a Hormuzi szoros csak iráni feltételekkel marad nyitva. Rövid sporthírek következnek Zsigádi Lászlótól.
4: A szerdai szünnap után ma este rendezik az első negyed döntős mérkőzést a tengeren túli labdarúgó világbajnokságon. Bostonban 22 órától Franciaország Marokkóval méri össze erejét. Ma 20 órától játsszák a Vojvodina Ferencváros és a Split Žilina Odavágót a labdarúgó Európa Liga első selejtező körében.
0: Időjárás.
3: Derült, helyenként felhős lesz az ég. Az ország északi és keleti területein elvétve előfordulhatnak záporok, zivatarok, 16 és 28 fok közé emelkedik a legmagasabb nappali hőmérséklet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Radar méri a sebességet az R1-esen, Farkashida mellett Nyitra irányában, de Torna előtt is Rozsnyó felől, valamint Szalánc kivezető szakaszán kassára tartva. Vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Tartalomismertetőn következik, lássuk, milyen témákra, beszélgetésekre számíthatnak kedves hallgatóink az előttünk álló három órában. Ma van a Pizza Világnapja. Ha velünk töltik magazinunk első óráját, megtudhatják, hogy a mai világban a leghatékonyabb futárok nem csak kerékpárral és robogóval szállítják ki a pizzát, de vannak olyan helyek a világon, ahol a nagy távolságok miatt egy pizzázóból repülővel viszik ki a megrendeléseket a vevőknek. Hogy pontosan miről van szó, fél tíz után megtudhatják. Ez lesz tehát magazinunk első órájában, menetrendszerű eseménynaptárunk és állandó rovataink mellett, de azt is elmondom, hogy mire számíthatnak a nappali második és harmadik órájában. Önálló érett felnőtt életünk egyik alapfeltétele, hogy ne csupán a szüleinktől váljunk le, hanem a bennünk élő, róluk kialakult belső képről is. Ez a belső szülőkép, vallja El Stipkovics Erika pszichológus, gyermekkorunk során formálódik. Magában hordozza a szüleinkhez fűződő tapasztalataink, sérelmeink és konfliktusaink lenyomatát, valamint a velük kapcsolatos gondolatainkat, tudatos és tudattalan érzéseinket, félelmeinket és vágyainkat. Mindezek együtt alkotnak egy belső mintázatot, amely később is jelentős hatással van arra, miképp viszonyulunk önmagunkhoz, társainkhoz és természetesen a világhoz. Most pedig jöjjön egy kis ízelítő a szóban forgó beszélgetésből. El Stipkovics Erikát hallják, a teljes beszélgetést pedig 4:11 után hallgathatják meg.
1: Van egy ilyen belső szülőképünk, és ez a belső szülőkép, ez köszönő viszonyban sincs a valós szülővel, hanem ez azt jelenti, hogy a sérelmeinken keresztül éljük meg az életet gyakorlatilag, hogy hogyan látjuk őket. És nem az a lényeg, hogy milyen szülőnk volt, vagy mit éltünk meg, mert ezek mind átdolgozhatók, lenyomatként ott vannak. Hanem az a lényeg, hogy ma, itt és most mekkora hatással van az életünkre.
0: A teljes beszélgetést tehát 4:11 után közvetítjük. A nappali harmadik órájában pedig ezekre a témákra számíthatnak. 4:12 után közvetítjük helyszíni riportunkat az NF Green Kids Fesztiválról. Természetközeli kikapcsolódást, igényes, kulturális programokat és kisgyermekes közösségi élményeket élhettek át azok a családok, akik az idei évben is meglátogatták az NF Green Kids Fesztivált. Mi is ott voltunk a helyszínen, helyszíni riporttal is szolgálunk 4:12 után. Hallgassanak meg egy kis ízelítőt összeállításunkból. Elsőként Cucor Nórát, az esemény egyik főszervezőjét hallják.
2: Az volt a fő célkitűzésünk, amikor ezt a fesztivált életre hívtuk, hogy legyen a gyerekeknek egy olyan fesztiválja, ahol biztonságban érezhetik magukat, róluk szól, úgy fesztiválozhatnak, mint a nagyok, de minden köréjük van szervezve és az ő igényeiknek megfelelően.
0: Az imént Cucor Nórát hallották, a továbbiakban pedig jöjjön egy kis bejátszás arról, hogy miért fontos, hogy a gyerekeket igényes programokkal szólítsuk meg.
3: Hát formáljuk az ízlésüket, szerintem az egyértelmű.
0: Molnár Csaba filmrendező is kifejtette véleményét a fesztivállal kapcsolatban. 11:30 után pedig menetrendszerű lapszemlénket közvetítjük, hogy miről ír a Katedra és az Irodalmi Szemle a nyári hónapokban, arról hallhatnak magazinunk zárópárceiben. A hangmester Vasiás Olivia nevében is kellemes nyári délelőttöt kívánok!

Július 9-én Lukrécia és Eleonóra nevű névnaposainkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. A Lukrécia a Lucretius férfi név, női párja. A nevet népies szófejtéssel, a latin lucrum kifejezéssel szokták magyarázni, aminek jelentése nyereség. Míg az Eleonóra női név az arab Eleanor névből ered, és több nyelv közvetítésével lett népszerű. Előbb spanyol közvetítéssel jutott el Franciaországba, majd onnan Angliába, ahol rendkívül népszerű lett. Isten éltesse valamennyi névnapos és születésnapos hallgatónkat, nekik kedveskedünk a soron következő zeneszámmal.

Július 9-én Lukrécia és Eleonóra napján is érdemesnek tartom fellapozni eseménynaptárunkat. Lássuk a teljesség igénye nélkül, milyen eseményeket, történéseket és világnapokat jegyez július 9. napja. 1357. július 9-én történt a prágai Károly híd alapkőletétele. Ezzel Európa egyik legrégibb hídjává vált. A Moldván átvezető híd Prága egyik szimbóluma mindmáig, a folyás irányban 9. híd áthalad a Kampa-sziget északi részén is. Sokáig kőhídnak vagy prágai hídnak hívták, és csak 1870-ben nevezték át építtetőjének tiszteletére Károly híddá. Az 516 méter hosszú és majdnem 10 méter széles hidat Peter Parler homokkő építette. Két végét gótikus tornyok zárják le, a híd közepét a 17. század óta aranyozott faszerkezet ékesíti. A hídon 30 szobor, illetve szoborcsoport található, többük talapzatát a főalakokhoz kapcsolódó, jellemzően bronz domborművek díszítik. A világ egyetlen más hídjén sem állítottak fel ilyen típusú szobrokat. A prágai Károly hídon mindmáig gyakran tartanak rendezvényeket, ez a prágai szabadtéri kulturális élet egyik központja, ahol szinte mindig találhatunk vásárokat és kiállításokat. Jó időben tömegesen települnek ki az emléktárgyárusok, valamint az utcazenészek. Július 9-én Szegeden fényderült Elek Margit sorozatgyilkosságára. Elek a sorozatgyilkosnők úgynevezett fekete özvegy típusába tartozott, aki családtagjai és védekezésre képtelen ismerősei ellen fordult. Bűncselekmény sorozatát az anyagi haszonszerzés motiválta. Elek Margitot többször kezelték skizofréniával, minden alkalommal kiengedték a zárt osztályról, így Margit továbbgyilkolhatott. Volt olyan áldozata, akinek még azelőtt rendelt sírkövet, mielőtt megölte volna. A bíróságon azt vallotta, ő valójában humánus volt az áldozataihoz, ugyanis azt látta, hogy azoknak már szenvedés az élet, így megszabadította őket a kíntól. A hidegvérű elmebeteg sorozatgyilkost a bírósági szakvélemény alapján elmebetegnek nyilvánították, az asszony életének utolsó éveit a Lipót-mezei elmegyógyintézetben töltötte. Korábbi lakóhelyét lebontották, helyén ma egy modern lakóház áll.

1578. július 9-én született II. Ferdinánd, német-római császár, magyar és cseh király. A magyar történetírásban hagyománnyá váló szemlélet szerint Ferdinánd szélsőségesen abszolutista volt, és a központosító politikáját hibájaként írják le. Ezzel szemben Ferdinánd nem törekedett különösebben az abszolutista keretek kiépítésére még akkor sem, amikor módja lett volna rá. 1627-ben Csehország olyan új alkotmányt kapott, amelyben nem csak elismerte, hanem meg is újította a régi rendi jogokat, és Csehország jelentős pozícióinak betöltését is a rendi szemlélet alapján tette lehetővé. 1637. februárjában Bécsben halt meg, síremléke a Habsburgok gráci mauzóleumában található. . 1723. július 9-én született Makó Pál matematika és fizika professzor, a Budai Egyetem bölcsészeti karának igazgatója, aki a maga korában Európában a legjobbak közé tartozó felsőbb analízis és algebra tankönyvek szerzője volt. A jezsuita rend 1773. évi feloszlatása után Mária Terézia bélai apáttá váci kanonokká és királyi tanácsossá nevezte ki. Szerepet vállalt a magyar közoktatásügy újjászervezésében. Két kollégájával együtt részt vett az első Ratio Educationis kidolgozásában, a latin szövegezés az ő munkája.

1914. július 9-én hunyt el Pósa Lajos, író, költő, meseíró, dalszerző, szerkesztő, az eredeti magyar gyermekirodalom megteremtője. Nemesstradnóton született 1850-ben. Számos verses kötete és több mint 50 kötetnyi gyermekverse jelent meg, mintegy 800 dalt írt, ebből vagy 400 meg is van zenésítve, a legtöbb magyar dallamszerző felhasználta szövegeit, műveit számos idegen nyelvre fordították le. Nevét viseli a Pósa Lajos Társaság, amelynek célja bemutatni Pósa Lajos gömörszülöttének gazdag és sokoldalú életművét. A társaság tevékenysége során elsősorban működése színhelyén támogatja és ápolja a magyar kultúrát. július 9-én hunyt el Szondi György katona, Drégely várának hős kapitánya. Bátor magatartása még az ellenségben is elismerést váltott ki, ezért díszes pompával temettette őt el Hádim Ali budai pasa. Ma ünnepli születésnapját Gömöri Zsolt becenevén Göme, Máté Péter díjas billentyűs, zeneszerző, zenei rendező, az Edda Művek tagja. Első együttese a Pók, majd a Derbi volt, 1982-ben a Piramis koncertjein volt állandó közreműködő, majd az Edda Művek platina turnéján fúvós hangszereken játszva vett részt. 2001 óta az általa írt Szignállal kezdődik az egyik magyarországi kereskedelmi televíziós csatorna híradója, majd további műsorokhoz is készített főcímdalokat. Kedves hallgatóink, eseménynaptárunk végén zenéjen az Edda.

A pizza világnapja minden évben július 9-én van, de egyes források szerint világszerte akár február 9-én is ünneplik. Mi a nyári világnapot fogjuk most szem előtt tartani, jöjjön egy kis összeállítás, benne néhány érdekes információ erről a kelendő ételről. Összeállításunk első részében kevésbé ismert információkkal szolgálunk, és a második részben pedig megszólal egy pizzéria tulajdonosa is, nevezetesen Göndöri Armilla. Ha tehetik, kérem, hallgassák meg összeállításunkat. A Múltkor történelmi magazin arra hívja fel a figyelmet, hogy az első igazi pizzéria Nápolyban nyílt meg, egészen 1830-ban. Mindaddig utcai árusok kínálták a járókelőknek a fejükön egyensúlyozott bádog dobozban melegen tartott pizzájukat. Érdekesség számba megy, hogy már az egyiptomiak, a rómaiak és a görögök is fogyasztották a pizza ősének tekinthető, olajjal és fűszernövényekkel ízesített lapos kenyeret. A pizza kifejezés 1997-ben egy nyugat-olaszországi iratban fordul elő először. A latin szöveg szerint egy malomtulajdonosnak karácsonykor és húsvétkor pizzákat is be kellett szolgáltatnia a terület püspökének. Gondolták volna, kedves hallgatóink, hogy a paradicsom csak a 18. századtól vált a pizzák jellegzetes alapanyagává, mert bár a növény már az 1500-as években megjelent Itáliában, sokáig mérgezőnek gondolták. A 19. századig az úgynevezett fehér pizzák készültek, a pizzatésztát tejföllel vagy pedig zsírral kenték meg. Erre az alapra tették fel a feltéteket. Ahogy már említettem, a paradicsomot ekkor Európában még nem ismerték, majd jó ideig mérgezőnek hitték és nem használták étkezéshez. A 18. század végére azonban elterjedt, és Nápoly környékén elkezdték ezzel ízesíteni a pizzákat. Az új ételfajta nagy népszerűségre tett szert és helyi nevezetességnek számított. Érdekesség számba megy, hogy körülbelül 1830-ig a társadalom szempontjából is nagy jelentősége volt a pizzának, mert hogy az utcán fértek hozzá a legszegényebbek is, általában csak ezt engedhették meg maguknak.

0: A modern pizza feltalálását a nápolyi Rafael Espositónak tulajdonítják, aki az 1780-ban alapított, és ma a Pizzeria Brandi néven még mindig működő sütődében dolgozott. 1889-ben a savoyai első Umberto király és Margherita di Savoia királyné látogatás alkalmából különleges pizzát készített. A pizza olasz nemzeti színekben készült, a bazsalikom jelölte a zöld színt, a mozzarella a fehéret, és a paradicsom értelemszerűen a pirosat, és készítője a királynéről Margheritának nevezte el. Ebből alakult ki a mai értelemben vett pizza. És jöjjön egy magyarországi aktuális adat. Egy 2019-es felmérés szerint az ételrendelések 26%-át Magyarországon pizzarendelések tették ki. A legnépszerűbb pizza Magyarországon a hawaii volt, a sonkás és a magyaros, viszont a legtöbben saját maguknak választották ki a feltéteket a szóban forgó felmérés szerint. A kimutatás szerint a magyarok nem szeretik a túlízesített pizzákat, általában három feltétel rendelik meg ételüket az alapszószon és a sajton kívül. És szóljunk néhány szót a pizza alakjáról is. Azt mindenki tudja, hogy a pizza kerek. A legtöbb pizza készítő egyetért abban, hogy a kerekformák lehetővé teszik a pizza lehető legjobb elkészítését. Ugyanis a kerekforma lehetővé teszi, hogy a tészta mindenhol homogén módon kapjon hőt. Emellett pedig a kerekformát jobban tudják kezelni, amikor egy lapáttal átteszik a sütőbe, vagy pedig a kemencébe. Ennek ellenére a doboz mindig négyszög alakú. Ez azzal magyarázható, hogy a négyszög alak előállítása jóval olcsóbb, így a pizzaárát is alacsonyan tudják tartani. Eljön itt egy számomra is érdekes információ a pizzával kapcsolatban. A pizza nem számít gyorsételnek, mindaddig, amíg egyszerű, kevés és friss alapanyagokból készítjük el a pizzát, vagy pedig rendeljük étteremben, és megfelelő mennyiséget eszünk belőle, akkor az ételünk tartalmaz minden olyan makrotápanyagot, amelytől teljes lesz az étel. Ezzel magyarázható, hogy a pizza nem számít gyorsételnek. A leghosszabb pizza több mint egy mérföld hosszú. 2017. júniusában több mint 100 pizza készítő állt össze Kaliforniában, hogy megdöntsék a Guinness rekordot a leghosszabb pizza kategóriában. A rekordot egészen addig Nápolyban, a pizzák szülőhazájában tartották, de végül sikerült megdönteni a régi rekordot, így a világ leghosszabb pizzája több mint egy mérföld. A nap minden percében ezer számra szállítanak ki a világon pizzát, de olyan rendelés, amelyet 2001-ben teljesített egy kiszállító cég, csak egyszer esett meg eddig az emberiség történetében. 2001-ben ugyanis egy ismert étteremlánc egyenesen a világűrbe a nemzetközi űrállomásra vitte el egy 6 hüvelykes szalámis pizzát. És arról is szóljunk néhány szót, hogy hogy kerül a megrendelő asztalára a pizza, ha egy applikáción keresztül rendeli meg. A leghatékonyabb futárok kerékpáron és robogóval szállítják ki a pizzát, de vannak olyan helyek a világon, ahol ezekkel a járművekkel nem jutnának messzire. Ilyen például Alaszka, ahol a nagy távolságok miatt egy pizzázóból repülővel viszik ki a megrendeléseket egyenesen a vevőhöz. És ahogy már említettem, összeállításunk első részében is, a pizza az egyik legelterjedtebb és legkelendőbb étel a mai világban. Legyen szó egy baráti, vagy pedig családi összejövetelről, a pizza biztosan fel fog merülni ötletnek, ha valaki megéhezik. Bárhová megy az ember a világon, biztosan talál mindenhol olyan pizzériát, ahol a kultúráknak megfelelően több százféle pizza feltét választható. Összeállításunk ezen pontján Göndör Jarmilát kérdezem. Villáminterjunkból kiderül, hogy minőség szempontjából tudunk-e legalább olyan pizzát készíteni otthon, mint amilyet a vendéglőben fogyasztanánk. Ha tehetik, kérem, hallgassák meg összeállításunk második részét is. Elsősorban arról kérdeztem Göndör Jarmilát, hogy mióta foglalkoznak pizza készítéssel.
1: Ma van ugyanis az a nap, amikor 3 éve ezelőtt nyitottuk meg a pizzériánk ajtaját. Számunkra is nagy öröm, hogy ennyi pizzarajongóval találkozunk nap mint nap. Örülnek ez emberek, hogy nyitottunk pizzériát, és finom is.
2: Olaszországból indult ugye a pizzának a kultúrája, és az egész amerikai hagyományt is meghódította, ugye Amerikában is nagy keletje van a pizzának. Miért szeretik a pizzát?
1: Gyors, finom, ropogós, mindenki a kedvére csináltathatja meg a pizzát, mindenki más szeret ugyanis, úgyhogy mi meg kiváló minőségi alapanyagokkal dolgozunk, ugyanis egybe dolgozunk egy olaszsal, és aki konkrétan Olaszországból hozza be a alapanyagokat. Ez a mi titkunk, igen.
2: Úgyhogy Olaszország itt van az önök tányérján. Mit kedvelnek a legjobban egyébként a vásárlók? Melyik a legkelendőbb pizza? Mit szeretnek a legjobban?
1: Legkelendőbb, azt hiszem, hogy ez nem is fog okozni nagy meglepetést. A gyerekek kedvence a kardinále, ami sonka, kukorica és sajt. Ez a legkelendőbb. Aztán van a úgynevezett nálunk szedlécke, amin tejfölös alap van rajta, mindenféle finomság, kolbász, hagyma, szalonna, csípős nincs, ezen nincs, maga a kolbász picit csípős.
2: Úgyhogy ez az, amit nagyon kedvelnek, igen, és nagyon gyakran kerül a tányérokra. És hadd kérdezzem még meg azt, hogy mi az önök titka, a sütés, vagy maga a tészta? Nyilván nem mondhatják el a titkos receptet, de mi az, amit elmondhatnak hallgatóinknak a pizza világnapján?
1: A pizza, vagy a tészta még mielőtt elkészül, akkor azzal kell kezdenünk, hogy nagyon sokat van szeretgetve a kovász, 24 órán keresztül van szeretgetve a kovász, aztán már csak a pizzás szakácsunknak a szeretete és a kvalitás alapanyag van benne, ez a titka.
2: És mit gondolom, hogy otthon is lehet készíteni jó minőségű pizzát, vagy inkább étteremben ajánlott fogyasztani? Mit gondol erről civilként, és egy kicsit szakemberként is?
1: Civilként azt gondolom, hogy ugyanolyan finom pizzát tud elkészíteni mindenki otthon, hiszen abban is benne van a szeretet, úgyhogy az csak finom lehet az a pizza. Hogyha van az illetőnek komoly felszerelése otthon, ami most már szerintem lehetséges, mert minden kapható, azt hiszem, hogy otthon is lehet, de mi nagyon fogunk örülni, hogy ha ellátogatnak hozzánk, mivel mi kis családi vállalkozásunkat ebből tartjunk fent, úgyhogy nagyon szívesen várunk minden vendéget.
2: Úgyhogy egy csipet Olaszországot Alsószeliben is meg lehet tapasztalni, nem kell a tenger mellékre menni.
1: Igen. Igen.
0: Július 9-e egyebek mellett a Pizza Világnapja is. Az elmúlt percekben a világnaphoz igazítva készítettünk önöknek egy összeállítást, melyben megszólalt Göndör Jarmila, illetve néhány érdekesség is elhangzott a szóban forgó világnap kapcsán. Kedves hallgatóink, ha tehetik, kérem, rádiózzanak velünk a továbbiakban is.
3: Pátria Rádió. Párkány FM 106,2.

0: Nézzük, miről ír a Vasárnap heti lap legújabb lapszáma. Lapajánlónk következik, a mikrofonnál Kuklis Katalin.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Hétfőtől kapható a Vasárnap családi magazin legújabb száma, a címlapon Sylvester Stallone. Kevesen tudják róla, hogy pályája kezdetén a 70-es években jelentkezett a keresztapa filmekbe, de statisztának sem vették fel. A Rocky és a Rambo filmek sztárjának legendás életútját Kulcsár Gábor foglalta össze. Aki eddig mindent a Temuról rendelt, az mostantól talán kétszer is meggondolja. Az Európai Unió ugyanis új vámokat vezetett be az internetes rendelésekre. Hogy mennyivel fizetünk többet és mikortól, Rabec Mária cikkéből kiderül. Érvényesek még a régi kerti praktikák? Milyen növénytársításokra törekedjünk? Szalma Nikoletta saját tapasztalatait osztja meg az olvasókkal. Öregek a Vásznon című publicisztikájával bemutatkozik naplórovatunk új szerzője Sándor Eleonóra. Ismét jelentkezik népszerű sorozatunk az Életem tanítója, de ezeken kívül pedig találnak még alapban színház és filmajánlót, dupla oldalas keresztrejtvényt, regényrészletet, horoszkópot és sok minden mást is. A Szlovákiai Magyar Családok magazinja már hétfőtől kapható. Kezdje a hetet a Vasárnappal.

Adj, hogy adjanak, szeress, hogy szeressenek, és segíts minden rászorulónak. Ez a gondolat irányította a Deákiban élő Pataki Éva egész életét, Molnár Annáit pedig a becsületesen elvégzett munka szeretete. E két ember nem könnyű, ám mégis boldog életét ismerhetik meg a szalagtárból. A műsor szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően hallgathatják meg itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok, a műsor szerkesztője, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.

0: 10 óra van. Nappali. Récsei Noémivel.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat magazinműsorunk hallgatása közben. Jöjjön egy kis ízelítő soron következő beszélgetésünkből. Elstipkovics Erika pszichológust hallják.
2: A parazsat, mikor másra dobod, akkor téged éget meg. Tehát kár szidalmazni bárkit is, mert hogy felnőttként nagyon-nagyon fontos, hogy azt tudjuk, hogy mindig ott van bennünk egy sérült gyerek, de ott van bennünk egy felnőtt is.
1: Hamarosan jövök a tartalommal, előtte azonban hírekkel szolgálunk. A mikrofonnál Bábel Ivett.
0: A Pátria Rádió hírei.
3: A kormányfő szerint az őszi választásokon a független jelöltek dominálnak majd. A NATO csúcson sem sikerült rendezni az ukrán-lengyel nézeteltéréseket. Nyugaton napos, északon is keleten felhősebb, csak a csapadékosabb lesz az idő, jönnek a részletek. Robert Fico kormányfő arra számít, hogy az őszi megyei és helyhatósági választásokon a függetlenként induló jelöltek dominálnak majd. A miniszterelnök ugyanakkor hozzátette, a helyhatósági választások nem lesznek hatással a jövő évi parlamenti választásokra. A parlamenti pártokat érintő politikai rendszer saját életét éli, és a helyhatósági választások nem lesznek hatással arra, mi történik a választásokig, hangsúlyozta Robert Fico, aki arra figyelmeztetett, hogy a helyhatósági választásokon a szavazók nem az adott jelölt politikai hovatartozása alapján döntenek, hanem személyisége és az addig elvégzett munkája alapján. Ezért meggyőződése, hogy sok jelölt függetlenként indul majd, és éppen a független jelöltek lesznek az őszi választások legfőbb győztesei. Andrea Predányová már nem a Betléri Múzeum igazgatója, az intézmény vezetésével ideiglenesen Erika Dánková Darániovát bízták meg, legfeljebb 6 hónapra, illetve az igazgatói posztra kiírt pályázat lebonyolításáig. Predányová kétszer töltötte be a Betléri Múzeum igazgatói tisztségét, először 2024. novemberében nevezték ki, majd fél évvel később a Szlovák Nemzeti Múzeum vezérigazgatói posztjára távozott, innen azonban saját kérésre szintén 6 hónap múlva hívta őt vissza a kulturális miniszter, majd idén januárban visszatért a Betléri Múzeum élére. Konstruktív volt az ankarai NATO csúcs, az Észak-Atlanti Szövetség megmutatta, hogy egységes, és ez volt az egyik fő cél, jelentette ki Peter Pellegrini, aki szintén részt vett a találkozón. Az államfő szerint Szlovákiával kapcsolatban nem merültek fel problémák, hiszen vállalta, hogy 2035-re a GDP-je 5%-át fordítja védelmi kiadásokra. A másik komoly téma a hadiipar támogatása, és ebből a szempontból is jó hír, hogy Szlovákia az utóbbi években komoly beruházásokat hajtott végre ezen a területen, jelentette ki az államfő. Pellegrini azt is hozzátette, Ukrajna támogatása továbbra is egyéni alapon zajlik, és a NATO csúcs záró nyilatkozata egyetlen tagállamot sem kötelez hadi, katonai támogatásra. Szlovákia ezzel az álláspontjával végképp nincs egyedül, Babis cseh kormányfő és mások is közvetlenül a tárgyaláson szögezték ezt le, tette hozzá a szlovák államfő. Moszkva elítélte a NATO ankarai csúcs találkozóján tett ígéreteket, Ukrajna támogatásával kapcsolatban felelőtlennek nevezve azokat. Emellett az európai államokat azzal vádolta meg, hogy fegyveres konfliktusra készülnek Oroszországgal. Az orosz külügyminisztérium nyilatkozatában azzal vádolta a NATO tagállamokat, hogy felelőtlen döntéseket hoznak, amelyek katasztrófához vezethetnek, valamint hogy az európai kontinens militarizálására törekednek. Az ankarai csúcs találkozó utolsó napján a NATO tagállamok vezetői megerősítették elkötelezettségüket Ukrajna rendíthetetlen támogatása mellett. Azt is ígérték, hogy 2026-ban 70 milliárd euró értékű katonai segít nyújtanak az országnak, és legalább ugyanennyit jövőre. Karol Navrocki lengyel államfő szerint az ukrán felkelő hadsereghez kapcsolódó szimbólumok használata bonyolítja Ukrajna európai jövőjét. A lengyel államfő ezt azután jelentette ki, hogy a NATO ankarai csúcs találkozóján tárgyalt Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel. A két ország között napok óta tart a diplomáciai vita az ukrán felkelő hadsereg történelmi örökségéről. Zelenszky ugyanis a II. Világháború idején működő ukrán felkelő hadsereg után nevezett el egy ukrán elit brit katonai egységet, ami a lengyelek nem tetszését váltotta ki, ők ugyanis ezt az alakulatot a volhéniai mészárlásokhoz kötik. Navrocki a mostani NATO csúcson azt mondta, a történelmi vitákat a találkozó során nem sikerült rendezni, de a két ország továbbra is egyetért abban, hogy Oroszország jelenti a legnagyobb biztonsági fenyegetést. Az iráni fegyveres erők bejelentették, hogy megtámadták két amerikai bázist Kuvajtban és Bahreinben, figyelmeztetve, hogy ha az Egyesült Államok folytatja a bombázást, akkor más amerikai létesítményeket is támadni fognak. Donald Trump amerikai elnök figyelmeztetett, hogy az amerikai támadások fokozódni fognak, amennyiben Teherán folytatja a hajók támadását a Hormuzi szorosban. A kijelentést azután tette, hogy az Egyesült Államok újabb légicsapásokat hajtottak végre Iránban. Ugyanakkor az iráni főtárgyaló Mohammed Bakher Galibaf korábban figyelmeztette Washingtont, hogy a Hormuzi szoros csak iráni feltételekkel marad nyitva. Rövid sporthírek következnek Zsigádi Lászlótól.
4: A szerdai szünnap után ma este rendezik az első negyed döntős mérkőzést a tengeren túli labdarúgó világbajnokságon. Bostonban 22 órától Franciaország Marokkóval méri össze erejét. Ma 20 órától játsszák a Vojvodina Ferencváros és a Split Žilina odavágót a labdarúgó Európa Liga első selejtező körében.
0: Időjárás.
3: Derült, helyenként felhős lesz az ég, az ország északi és keleti területein elvétve előfordulhatnak záporok, zivatarok, 16 és 28 fok közé emelkedik a legmagasabb nappali hőmérséklet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Egy meghibásodott kamion korlátozza a forgalmat Szered után Diószeg irányában Nagymácséd mellett. Sebességet mérnek Torna előtt Rozsnyó felől, Szalánc kivezető szakaszán Kassa irányában, valamint Tőketerebes előtt Velejte felől. Vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Érdemes lesz bennünket hallgatni a nappali hátra levő két órájában is. Lássuk, milyen beszélgetésekkel szolgálunk. Önálló érett felnőtt életünk egyik alapfeltétele, hogy ne csupán a szüleinktől váljunk le, hanem a bennünk élő, róluk kialakult belső képről is. Ez a belső szülőkép, vallja El Stipkovics Erika pszichológus, gyermekkorunk során formálódik. Magában hordozza a szüleinkhez fűződő tapasztalataink, sérelmeink és konfliktusaink lenyomatát, valamint a velük kapcsolatos gondolatainkat, tudatos és tudattalan érzéseinket, félelmeinket és vágyainkat. Mindezek együtt alkotnak egy belső mintázatot, amely később is jelentős hatással van arra, miképp viszonyulunk önmagunkhoz, társainkhoz és természetesen a világhoz. Most pedig jöjjön egy kis ízelítő a szóban forgó beszélgetésből. El Stipkovics Erikát hallják, a teljes beszélgetést pedig 4:11 után hallgathatják meg.
1: Van egy ilyen belső szülőképünk, és ez a belső szülőkép, ez köszönő viszonyban sincs a valós szülővel, hanem ez azt jelenti, hogy a sérelmeinken keresztül éljük meg az életet gyakorlatilag, hogy hogyan látjuk őket. És nem az a lényeg, hogy milyen szülőnk volt, vagy mit éltünk meg, mert ezek mind átdolgozhatók, lenyomatként ott vannak, hanem az a lényeg, hogy ma, itt és most mekkora hatással van az életünkre.
0: A teljes beszélgetést tehát 4:11 után közvetítjük, a nappali harmadik órájában pedig ezekre a témákra számíthatnak. 4:12 után közvetítjük helyszíni riportunkat az NF Green Kids Fesztiválról, természetközeli kikapcsolódást, igényes kulturális programokat és kisgyermekes közösségi élményeket élhettek át azok a családok, akik az idei évben is meglátogatták az NF Green Kids Fesztivált. Mi is ott voltunk a helyszínen, helyszíni riporttal is szolgálunk 4:12 után. Hallgassanak meg egy kis ízelítőt összeállításunkból. Elsőként Cucor Nórát, az esemény egyik főszervezőjét hallják.
2: Az volt a fő célkitűzésünk, amikor ezt a fesztivált életre hívtuk, hogy legyen a gyerekeknek egy olyan fesztiválja, ahol biztonságban érezhetik magukat, róluk szól, úgy fesztiválozhatnak, mint a nagyok, de minden köréjük van szervezve és az ő igényeiknek megfelelően.
0: Az imént Cucor Nórát hallották, a továbbiakban pedig jön egy kis bejátszás arról, hogy miért fontos, hogy a gyerekeket igényes programokkal szólítsuk meg.
3: Hát formáljuk az ízlésüket, szerintem az egyértelmű.
0: Molnár Csaba filmrendező is kifejtette véleményét a fesztivállal kapcsolatban. 11:30 után pedig menetrendszerű lapszemlénket közvetítjük, hogy miről ír a Katedra és az Irodalmi Szemle a nyári hónapokban, arról hallhatnak magazinunk zárópárceiben. A hangmester Vasiás Olivia nevében is kellemes nyári délelőttöt kívánok!

0: Önálló érett felnőtt életünk egyik alapfeltétele, hogy ne csupán a szüleinktől váljunk le, hanem a bennünk élő, róluk kialakult belső képről is. Ez a belső szülőkép, vallja el Stipkovics Erika pszichológus, gyermekkorunk során formálódik. Magában hordozza a szüleinkhez fűződő tapasztalataink, sérelmeink és konfliktusaink lenyomatát, valamint a velük kapcsolatos gondolatainkat, tudatos és tudattalan érzéseinket, félelmeinket és vágyainkat. Mindezek együtt alkotnak egy belső mintázatot, amely később is jelentős hatással van arra, miképp viszonyulunk önmagunkhoz, társainkhoz és természetesen a világhoz. A soron következő percekben Stipkovics Erika klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, integratív hipnoterapeuta áll hallgatóink rendelkezésére, aki több évtizedes tapasztalattal rendelkezik pszichés és személyiségzavarok, családi, párkapcsolati és életvezetési problémák feltárásában és kezelésében. Terapeutákat, személyiségfejlesztő szakembereket tanít, rendszeresen publikál és tart előadásokat. A soron következő beszélgetés lehetőséget nyújt hallgatóinknak arra, hogy megértsék a belső szülőkép kialakulásának és működésének különféle rétegeit, különös tekintettel arra, miképp sűrűsödnek benne a gyermekkori kapcsolati tapasztalatok, a veszteségek, a hiányok és a fájdalmas élmények, és arról is hallhatnak majd, hogy miként maradnak ezek a belső mintázatok később is meghatározóak a felnőttkori viszonyulásainkban, és nem utolsó sorban önmagunkkal kialakított kapcsolatunkban. Korábban már megismerhették a szóban forgó szakértőt, most azonban egy egészen más témát kínálunk hallgatóinknak. Ha tehát kérem, hallgassák meg a beszélgetés mindkét részét. Stipkovics Erikát hallják.
1: Van egy ilyen belső szülőképünk, és ez a belső szülőkép, ez köszönő viszonyban sincs a valós szülővel, hanem ez azt jelenti, hogy a sérelmeinken keresztül éljük meg az életet, gyakorlatilag, hogy hogyan látjuk őket. És nem az a lényeg, hogy milyen szülőnk volt, vagy mit éltünk meg, mert ezek mind átdolgozhatók. Lenyomatként ott vannak. Hanem az a lényeg, hogy ma, itt és most mekkora hatással van az életünkre. Tehát lehet, hogy elhagyott az anyám, mert úgy gondolta, hogy elhagyja az apámat, és akkor elment. De nem szabad azt megengedni magunknak, hogy ezen keseregjünk egy életen át, és ez határozza meg az életünket, és az a gondolat, hogy én mindig elhagyható vagyok, és mindig beszorongok az elhagyástól, hanem hogy a mostani életemben arra fókuszálok, most kik azok, akik szeretnek, vagy az életemben is kik voltak azok, akik szerettek. Tehát nem arra fókuszálok, hogy hagyott el az anyám, és ezért mindenféle haragot a cipelek magamba, hanem az, hogy tudom ezt az egészet úgy nézni, hogy biztos, hogy volt legalább egy tanár, vagy legalább egy edző, vagy legalább egy, tehát hogy tudom, és egy csomó ilyen gyakorlat, hogy tekintsd át, hogy kik szerettek életedbe, vagy tekintsd át, hogy kik tettek hozzá a te életedhez, tehát egy idővonalon végigvinni azt, hogy és ez megint egy több órás gyakorlat egyébként, és nem egyszerű. És a másik meg az, hogy bármit tettek is a szüleink, ezt mindenki tudja fejbe, hogy azt adták, amit adni tudtak. De egész más fejbe tudni ezt, meg egész más zsigerileg tudni. Vagy azt mondani, aki racionalizál, mit kell foglalkozni már, hogy mit adott az anyám, meg mit nem. Én is azt gondolom, hogy nem kell vele foglalkozni, de ha nekem hiányaim vannak, azt egy mondjuk párkapcsolatban a párom soha nem tudja bepótolni. Mert nem férfinőként vagyunk együtt, hanem apa-anyaként, és azt várom a másiktól, hogy azt pótolja, amit én nem kaptam meg. Akkor, főleg, ha én nem tudtam a megbocsájtásig eljutni, és elfogadni azt, hogy az igazi mély önismeret az, mikor azt tudom mondani, hogy ez van, én ezeket a szülőket kaptam, ez az én életem ára, és ezzel fogok úgy megküzdeni, hogy látom meg a jó részüket, hogy tudom őket elképzelni gyerekként, és szeretetet adni feléjük, hogy tudom elképzelni, hogy a kicsi énemet én megszeretem helyettük, a gyermeki énemet, hogy tudok eljutni addig az elfogadásig, és az itt megint az elfogadás és a változtatás, hogy elfogadom azt, hogy ez volt, de már nem ez vagyok. és hogy én meg tudom magamnak adni mindazt, amit nem kaptam meg. És ez meg már a változás. Azért mondtam, hogy elfogadás, változás, cselekvés, és érteni is kell a dolgokat, de hogy a legfontosabb a cselekvés. Ide is raktam egy Buddha idézetet, tehát, hogy ez nagyon-nagyon jó ez az idézet, hogy a parazsat, mikor másra dobod, akkor téged éget meg. Tehát kár szidalmazni bárkit is, mert hogy felnőttként nagyon-nagyon fontos, hogy azt tudjuk, hogy mindig ott van bennünk egy sérült gyerek, de ott van bennünk egy felnőtt is, aki meg tudja ezt a sérült gyereket szeretgetni. Megszületett a hugom, az anyukám hosszabb ideig volt kórházban, engem odaraktak a nagymamához, az egy itt szokott lenni. Szeretett a nagymamám, de én azt éltem meg, hogy elhagytak engem. És hogy látszik, hogy az a kislány milyen szomorú, és most lehet ezen egy életen át sírni, hogy mennyire, mert mikor hazajöttek a kórházból is, az apám a kicsit ölelgeti, és nem engem. És ugye a fotókkal való gyakorlatokban, hogy most már ránézel, milyen érzésed van. Kivel tudsz azonosulni? Mit érezhet ott az apád? Mit érezhet az a pici lány, aki most jött nemrég a világra? Mit érez az a kislány? És hogy tudom, én azt körülbelül hónapokon át csináltam, hogy akinek nincsenek emlékei, mert hogy van, aki azt mondja, hogy neki nincs emléke, akkor hogy tudom a fotón ezt a kicsi lányt, azt, aki ott nagyon el van keseredve, és nagyon akarja az apját, meg az anyját nyilván hárítja, anyám készítette a képet egyébként, tehát hogy azt hárítja, mert hát most jöttek meg, és elhagyta őt. Tehát ugye akkor a gyerekek azt úgy bosszulják meg, hogy távolságot tartanak. Tehát, hogy tudom megölelni képzeletbe, megadni neki mindazt, és hogy nagyon érdekes volt az élet, hogy aztán ugye úgy küzdöttem meg ezzel gyerekként, hogy ilyen parentifikáltam magamat, vagy a szüleim parentifikáltak, tök mindegy, ezért lettem segítő is szerintem. Na, és hogy tudom szeretgetni, és hogy nagyon oda kell figyelni nekem a mai napig is, pedig rengeteg önismeretem vagyok túl, hogy a parentifikáltságból kiszálljak, és tudjak nemet mondani, tudjak határozottan határokat húzni, ne akarjak mindenkit megmenteni. A pályám elején mentem a boltba, és akkor láttam, hogy kinek milyen patológiája van, és akkor szívem szerint úgy adtam volna egy névjegyet, hogy gyere drágám, hadd segítselek meg, de aztán ebből ezt aztán teljesen a sok önismeret hatására, meg hasonló gyakorlatok hatására, ezekből ki tudtam jönni, és testvérek nem beszélnek, és látszik generációkon át, hogy már az öregek se beszéltek, mert volt mindig egy, akit kirekesztettek, meg mit tudom én, és akkor ott, amikor így ölbevettem ezt a kicsit, akkor jött belém ez, hogy ki vagyok rekesztve. Ez a mély, tehát nem az elhagyatottság érzés, először az jött, de ez a kirekesztettség érzés, és aztán az csak később derült ki egyébként, hogy az apám ugyanúgy ki volt rekesztve, mert hogy a nagyapámat elvitték Auschwitzba, és ott végezték ki. És ez a transzgenerációs mély, és ez csak az, hogy ezt a kicsi lányt akartam szeretni, hogy ez hogyan jön elő, és hogy azt is föl tudom dolgozni, hogy nyilván ő neki azért volt egyértelmű a kirekesztés, mert ő is ki volt rekesztve. Egyébként a nagyanyám nem volt zsidó, és ezért a család nem engedte, hogy elvegye a nagyanyámat, így maradt életbe az apám. Mert hogy pont külön voltak, amikor elvitték őt Auschwitzba, és ott is halt meg, és különben én se lennék, ugye ebben mindig belegondolok, hogy azért a nagyanyám szerelmének az ára volt az, hogy én ma élek. Amikor ezzel így szembesülünk, hogy és hogy mi az én életem ára. És ennek is van ára, hogy amiket meg kellett élnem gyerekkorban, meg felnőttkorban is, az meg az én életem ára. A hugommal jókat tudunk így már képeket nézegetni, tehát ilyen szemmel, hogy egész finom mozdulatokat veszünk észre. Most ez az, amit mondtam, hogy még a fájdalomról egy kicsit beszélek. A fájdalom utat talál magának. Most ha nem tudok vele dolgozni, és muszáj, tehát meg kell csinálni, nem lehet megúszni, mert ha nem dolgozunk a fájdalmainkkal, az odaírtam, hogy mind a víz az utat talál magának, és hol, azért gondoljunk bele, hogy mennyi pszichoszomatikus betegség van ma. Tehát a gyomor béltraktusnak, tehát a refluxtól a béltraktusnak a mindenféle megbetegés, a szív és érrendszernek a megbetegedése, tehát nem csak a pszichés betegségek, hanem a pszichoszomatikus betegségekben is az van mögötte, hogy a fájdalmunkat elfojtjuk, ugyanúgy, mint a többi érzést. Tehát, hogyha ha összevesztem a párommal, miért ne fájhatna? Tehát ne csináljunk, hogy megráztuk magunkat, jó, kikiabáltuk magunkat, elmondtuk egymást mindennek, és akkor utána megrázzuk magunkat, mint ha mi se történt volna. És nem beszéljük meg, hogy melyikünkben mi zajlott mélyen, és mi fáj ebbe az egészbe. És nem az van, hogy nyalogatjuk a sebeinket, mert az akkor nem gyógyul, hanem hogy hogyan tudjuk elfogadni, mert a fájdalomnak is van egy üzenete. Az is a tudattalan üzenete, hogyha fáj valamim, tehát most ebben nem tudok sajnos a pszichoszomatikába belemenni az időhiánya miatt, de hogyha fáj a gyomrod állandóan, vagy migréned van állandóan, például ezt is lehet csinálni, hogy hogyan állítod be magadnak a migrént, és megkérdezed a migrént, csak becsukod a szemed, és megkérdezed a migrént, hogy mit akar üzenni. És van üzenete. Ha megmered hallgatni, van üzenete, és nagyon-nagyon sokat tud segíteni a mindenféle fáj, és nyilván nem a helyet, hogy az orvoshoz nem mész el, mert hogy most azokról a betegségekről beszélek, ahol orvosilag kivizsgált, és negatív leletek vannak, és mégis van egy csomó tünet. Tehát gyakorlatilag főleg azok és ugye itt is az a megoldás, hogy tudom az önbecsülésemet növelni, és hogyan tudom az érzelmeimet, és merem az érzelmeimet megélni. Például, most mondok valamit, családba be van söpörve a szőnyeg alá minden fájdalom és minden sérelem. És akkor egyszer elmegyünk hozzájuk, mondjuk az eredeti családomhoz, és ott kiborítjuk a szidolt. Ugye elkezdjük mondani az érzéseinket, ugye nem biztos, hogy mindenki ezt megérti. Lehet, hogy elkezdenek üvölteni, hát úgy, ahogy működni szoktak. Na most erre mindenki azt mondja nekem terápiában is, hogy kár volt. Én meg azt mondom neki, hogy szomatizálni jobb. És lehet, hogy amikor kiborul a szidol, mivel az is fáj nekem, akkor felerősödnek a szomatikus tünetek, tehát a testi tünetek, de hosszú távon jobb lesz az egész, ez biztos. Tehát nagyon fontos, és a fájdalmat nem lehet megúszni, tehát, hogy és főleg az ismétlődő fájdalmak. Tehát ha mindig megfájdul a fejem, mindig azt is érdemes megfigyelni, hogy mikor, milyen helyzetben. Tehát a front van, most nem aludtam jól, na és az alvás jelez legjobban. Én rengeteg olyan racionális férfivel, nők között is van, nem győzöm hangsúlyozni, csak férfivel dolgoztam, aki egész életébe küzdött a racionalitásával. Ez a mindent megmagyarázott, nem kell a gyerekkorral foglalkozni, nem

0: Ihaj, közben alkoholista a papa, azért mondom, zárójel bezárva. Idealizálás mögött elfojtott düh van. Ezt a dühöt sikerült neki 45 éven át elfojtani. És akkor mi történt? Egyszer csak jön az alvászavar, és azt már nem tudja kontrollálni. Nem alszik, akkor még kapja az altatót, de altatóval se alszik, mert a tudattalan okosabb. De aludt volna, sose jött volna el. Tehát, hogy ez volt az ára, hogy az altató se használt. De tudattalan tudta. Na és akkor az, amit 25 éve halogat, azt mondta nálam, amikor leült, hogy 25 éve készülök magához. A névjegykártyám, már nincs is névjegykártyám, de még az a kártya, ott hordom a pénztárcámba. És hogy itt van, 25 év, elővett egy olyan gyűröttet, még a titulusaim is mások voltak rajta, meg a lakcímem, vagy a címem is, meg minden, de tényleg nagyon régi volt. Tehát, hogy és azóta tervezgeti, de mindig lebeszélte magát, hogy ez a gyöngék sportja. És aztán egyszer csak a fájdalommal nem bírt. Tehát én azt gondolom, hogy a fájdalom az kellemetlen, tehát nem gondolom azt, hogy az jó, de a saját fájdalmaimmal is így vagyok, de hogy egy segítő, és mindig el kell gondolkodni, hogy most mit is akar nekem üzenni. Na és akkor, ha mély az önismeret, és ezeken mind túl vagyunk, amiről beszéltem, akkor az állarcok elkezdenek hullani, repedezni. Na most nagyon sokszor az a zára egyébként, hogy elhagyunk embereket. Tehát, hogy mert már a mérgező közegben mondjuk nem tudunk megmaradni. És ez is egy ár, mindennek ára van. Tehát az árat meg kell fizetni. Én egy nagyon hűséges típus vagyok, úgyhogy nekem fáj ez a sok válás, ami manapság van, de hogy mert én azt gondolom, legalább addig együtt kéne maradni, és dolgozni az önismereten, meg a párkapcsolaton, amíg a gyerekeket föl nem neveltük, mert ezt vállaltuk. Tehát, hogy de nem a rossz kapcsolatba, mert az megint mintaként megy tovább, hanem azon, hogy azt látják a gyerekek, hogy dolgozunk magunkon is, meg a kapcsolatunkon is, de hát ezt nem mindenkivel lehet megcsinálni. Mert azért, ha csak az egyik dolgozik, akkor meg nagyon nyílik az olló. Tehát, hogy és az ollónak is van egy pont, ahonnan törik, és abból már soha nem lesz olló. Tehát azért ez is hozzátartozik, hogy ezt a fejlődést, ezt együtt kell megcsinálni, de úgy, hogy nem bántalmazzuk egymást.
1: Kedves hallgatóink, egy rövidet zenélünk, és a zene után folytatjuk beszélgetésünk második részét Elstipkovics Erika klinikai szakpszichológussal.

0: Kedves hallgatóink, vissza is tértünk a zeneszám után. Önálló érett felnőtt életünk egyik alapfeltétele, hogy ne csupán a szüleinktől váljunk le, hanem a bennünk élő, róluk kialakult belső képről is. Vallja el Stipkovics Erika, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, integratív hipnoterapeuta, aki több évtizedes tapasztalattal rendelkezik pszichés és személyiségzavarok, családi párkapcsolati és életvezetési problémák feltárásában és kezelésében. A beszélgetés második részét hallgathatják meg a következő percekben, és már is mondom, hogy miről hallhatnak a beszélgetés második epizódjában. A pozitív önbecsülés belső forrásból táplálkozik. Része az önértékelés, az önelfogadás és az önbizalom. Ezt is fogja hangsúlyozni El Stipkovics Erika. Az egészséges önbizalom a közvélekedéssel ellentétben nem az önhittségen alapul, hanem a reális önismereten, azaz a képes vagyok érzése reális tettekre sarkal bennünket, írja egy kézikönyvben El Stipkovics Erika. Beszélgetésünk második részében El Stipkovics Erika részletesen is elmondja, mi a különbség az önértékelés, az önelfogadás és az önbecsülés között.
1: Önértékelés, önelfogadás, önbecsülés. És most ezeket a fogalmakat, mert ezek az ő betűsök, ezeket teljesen össze van kutyúva mindenkinek a fejébe. Most ezt szeretném tisztázni, hogy ez mit jelent. Az önkép az azt jelenti, hogy milyen képen van magamról, ez egyértelmű, ugye? És ez nagyon gyakran torz. Tehát nagyon gyakran, ugye aki narcisztikus, az többnek érzi magát, mert az túl kompenzál, de nagyon sokan kevesebbnek érzik magukat, mint amik. És ezért nagyon fontos az önbecsülés fejlesztése, hogy az vagyok, aki vagyok. És hogy ezt el tudjam fogadni, hogy ez vagyok, ennyi vagyok, és így vagyok jól, ahogy vagyok, de folyamatos fejlődésben vagyok, mert a fejlődés az halálunkig tart. És az önképnek a fejlődése is halálunkig tart. Aztán ugye fontos fogalom az önértékelés, hogy hogyan tudok magamra reflektálni. Tehát hogyan értékelem magam, és ez mind a múltból jön. És ezért nagyon fontos a múltat is megdolgozni. Tehát amikor önismeretről beszélünk, mert hogy a múltból jön az, hogy miket mondtak rám, miket éltem meg, és az határozza meg azt, hogy milyen az önértékelésem. És ez határozza meg az önszeretetet, hogy tudom-e feltétel nélkül szeretni magamat. Na, ez a legnehezebb. Hogy tudom-e, és ahhoz nagyon sokat kell dolgozni a kicsi énemmel is, hogy hogyan tudom, és nagyon sokszor ezt a gyerekünkön keresztül éljük meg, hogy van egy gyerekem, és akkor ahogy őt szeretgettem, egy kicsit megélem azt is, hogy én is mennyire szeretve vagyok. Tehát, hogy ugye ezért nehéz a kamaszokkal, meg már a felnőttekkel, mert akkor már ezt nem érzem, hogy én mennyire szeretve vagyok, tehát mert főleg a kamasz, aki kritizál, hogy ez meg az, ami... Na és akkor az önbizalom, az egy jövőbeli dolog, tehát az már nem a múltból, tehát a múltból gyökeredzik, de ez egy jövő, hogy mire vagyok képes, mit hiszek el, hogy én ezt meg tudom majd csinálni. És azért mondom, hogy ezt is fejleszteni kell, nagyon-nagyon fontos, hogy én el tudjam hinni a saját eredményes cselekvésemet, és ebbe tudja hinni, hogy mondjuk, ha én ide kiállok, akkor ezt az előadást, hogy jól vagy rosszul, azt majd minősítik, de hogy meg tudom tartani. Tehát ezzel a hittel, hát ha azzal állok ki, hogy ez biztos, hogy senkinek nem fog tetszeni, akkor ki se állok, mert akkor minek. Tehát, hogy és nagyon sokszor lebeszéljük magunkat dolgokról azért, mert nem hiszünk abba, hogy képesek vagyunk megcsinálni. És az önbizalmat is csak akkor, azt is csak cselekvéssel lehet fejleszteni. Tehát most mondok megint egy példát, hogy úszótam folyamon, voltam az unokáimmal, és akkor volt egy gyerek, aki így ott állt a medence partján, és nagyon félt. És akkor az edző itt fogta, és belökte. Hú, az anyukák ugye rám szálltak, hogy te mi is pszichológus vagy. Hát mondtam nekik, hogy nem szólok, mert most gondoljátok meg, most nézzétek meg, majd 5 perc múlva élvezi a gyerek, és élvezte is. Most, ha még 20 percig áll a medence szélén, mit tanul meg? Nincs cselekvés, nincs változás, szorongás van, és nekem ebbe kell benne maradni. És az életben, és ez megint nem csak erről az egy helyzetről szól, hanem hogy hogyan tudok az életembe beleugrani cselekvésekbe. És aztán ugye az önbecsülés, az is egy nagyon fontos... Ugye egy nagyon mély viszonyulás önmagunkhoz. Mit szerettél volna, hogyha mondanak a szüleidnek egy gyerekkorodban? És gyűjtsd össze azokat is, amiket nem. Hogy mondtak, de nem szeretted volna. és hogy mondasz-e olyanokat, egy napig írt, hogy miket mondasz így belül magadba, és mondasz-e ilyeneket az idegeneknek. Ez ahogy álljál már meg, ne beszélj annyit, nem jó hülyeség, amit mondasz. Hát van, aki így kezdi a mondatát is, hogy hát most lehet, hogy hülyeség, amit mondok, akkor szoktam mondani, akkor ne is mondd. És ugye ez érzelmi folyamatokban, tehát ezért is nagyon fontos a cselekvés, a gyakorlás, hogy éljem meg a fotóimat, éljem meg a gyakorlatemet, éljem meg a gyerekkori énemet, éljem meg a bármit, a gyerekkori mesémet, és akkor, hogy nagyon fontos az, hogy érzelmileg meg tudom-e élni, és ha érzelmileg megélem, hogy hogyan halad, és ugye nagyon sok kutatás van itt, hogy hogyan van a külső meg a belső önbecsülés, tehát hogy most kívülről várom azt, hogy folyamatosan megerősítsenek, és akkor vagy kívülről se, meg belülről sincs megerősítés, mert van, aki olyan helyen dolgozik, olyan párkapcsolatban él, olyan, hogy se kívülről nem kap megbecsülést, se belülről nem kap, hát az az összeomlás. Tehát, hogy nagyon fontos az, hogy hogyan, és egyébként az az egészséges személyiség, aki kívülről is tud kapni, de van egy belső tartása, egy belső önbecsülése, és azért mondtam, hogy ezt is éveken át fejleszteni kell azzal, hogy a sok negatívat azt megpróbál fődolgozni, és hogy egy csomó pozitívat találok magamba. Hogy kik szeretnek, kik szerettek, kik, ki hova tartozom, milyen értékeim vannak. Én hogy tudok a saját elég jó szülőm lenni. Tehát, hogy nem zsigerelem ki magam, ha idomár családból jövök, nem teljesítek túl, nem bántom magam állandóan, hogy mi nem jó az életemben, és mit nem csinálok jól, hanem hogy tudok magamnak is nagyon sok szeretetet adni. Én nekem ez döbbenet a pályámon, hogy felnőtt emberek mennyire nincsenek leválva a szüleikről. Figyeld meg, hogy mikor otthon vagytok a szülőkkel, a pároddal, hogy figyeljétek meg együtt, hogy gyerekként kezelnek, vagy felnőttként. Mondják el, hogy kisfiam, egyé még csak egyet etté. És most sorolhatnék százat is, hogy miből látszik az, hogy téged gyerekként vigyél egy kis süteményt, de nem akarok, mert diétázom. De vigyed el. És akkor főleg a borostyán szülők azok nagyon idomárok, meg megmondják a tutit. Mesélsz valamit magadról, és ott azt mondja, hogy te figyelj, de ezt csináld, ezt az állást fogadd el. Ez annyira jó, osztja az észt, mert ő ilyen. Vagy a narcisztikus, ugye a szülő az mindig jobban tudja, mint én. Annál okosabb sose lehetek. Tehát, hogy megmondja, hogy hát azért, fiam, nem biztos, hogy ezt a lányt kéne elvenned. Na és akkor minden kifogása van, hogy nem szép a szeme, vagy... Az öreg apját ismertem, és az felnőttként tudom ezt kezelni. Tehát azért nagyon fontos, hogy felnőttként vagyok-e jelen a felnőtt értelemben. És tudom-e azt mondani, düh nélkül, mert ez a felnőtt lét, a gyermeki énem lesz nagyon dühös. A felnőtt énem az azt mondja, hogy jó, örülök, hogy így gondolod, én meg hadd gondoljam másképp. Vagy mit tudom én. A fiaim tőle, amikor így becsúsztam ebbe az okosanya állapotba, akkor már 20 évesen is azt szokták kérdezni, hogy és anya, tudod-e, hány éves vagyok? Tehát, hogy mert belecsúszik mindenki, én is hozok azért mindenfélét, azért nem biztos, hogy minden meg van dolgozva. Tehát, hogy hogyan tudjuk tényleg ezt a felnőtt működést, de hogy nem biztos, hogy felnőtt vagyok, mert nem biztos, hogy tudok. Hát a mártír szülőkről nem is beszélve. Tehát a mártírok tudnak a legjobban zsarolni. És akkor, ahogy zsarol téged, ez a bezzeg a szomszéd Marit meg is látogatták. És akkor hát ettől, hát aki igazi mártír szülő gyereke, az el se tud menni ilyenkor wellnesselni. Tehát ott kezdődik. Tehát, hogy ez nagyon fontos az, hogy tudok felnőtt, és hogy tudom megérteni őt, hogy ő neki hiányzunk, egyedül van, nem bántani akar, és nem főkapom a vizet, hanem azt mondom, hogy anya, kedden tudunk menni, és akkor, de föl fogunk hívni telefonon.
0: Önálló érett felnőtt életünk egyik alapfeltétele, hogy ne csupán a szüleinktől váljunk le, hanem a bennünk élő, róluk kialakult belső képünkről is. Ez a belső szülőkép gyermekkorunk során formálódik. Magában hordozza a szüleinkhez fűződő tapasztalataink, sérelmeink és konfliktusaink lenyomatát, valamint a velük kapcsolatos gondolatainkat, tudatos és tudattalan érzéseinket, félelmeinket és vágyainkat. Mindezek együtt alkotnak egy belső mintázatot, amely később is jelentős hatással van arra, miképp viszonyulunk önmagunkhoz, másokhoz és a világhoz. Az elmúlt percekben Elstipkovics Erika, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, valamint integratív hipnoterapeuta állt hallgatóink rendelkezésére. Itt jegyezném meg kedves hallgatóink irányába, hogy 2022-ben jelent meg Elstipkovics Erika témába vágó kötete, amely a Közelebb önmagunkhoz címet viseli. A kiadvány 13. oldalán a soron következő gondolatok olvashatók. Az önismereti munka egy életen át tart. Eredményeként egyre jobban megismerjük és szeretettel fogadjuk el valós képességeinket, szándékainkat, belső tulajdonságainkat, valódi önmagunkat. Ha tehetik, kérem kedves hallgatóink, maradjanak velünk a továbbiakban is.

0: Kedves hallgatóink, elérkeztünk mai színes hír összefoglalónkhoz. Ezúttal Gazsik Viktória szerkesztésében hallgathatják meg az imént említett rovatot.
1: Minden korábbinál magasabb tengerfelszíni hőmérsékletet mértek június végén a világ óceánjaiban. A Kopernikusz mérései szerint az érték meghaladta a 2023-as és a 2024-es rekordokat is, ami a kutatók szerint a globális felmelegedés újabb figyelmeztető jele. A szakemberek szerint a helyzetet tovább súlyosbíthatja az erősödő El Niño jelenség, amely természetes éghajlati folyamatként tovább melegíti az óceánokat, és világszerte átalakíthatja az időjárási viszonyokat. A melegebb tengerek több energiát adnak a viharoknak, fokozzák a heves esőzések és árvizek kockázatát, gyorsítják a jégtakarók olvadását, és egyre nagyobb terhelést jelentenek a tengeri élővilág számára. A kutatók szerint még nem tudni, hogy egy átmeneti rekordról vagy egy tartósan melegebb éghajlati időszak kezdetéről van-e szó, de a következő hónapokban újabb globális melegrekordok is megdőlhetnek. Újabb mérföldkőhöz érkezett az állati kommunikáció kutatása. Egy kutatócsoportnak sikerült azonosítania a zebrapintyek 11 alapvető hangjelzését, és azt is feltárták, hogy ezeknek meghatározott jelentésük van. A több mint 10 évig tartó vizsgálat során a kutatók mesterséges intelligenciával elemezték a madarak hangjait. Kísérleteik azt mutatták, hogy a zebrapintyek nem csak felismerik egymást a hangjuk alapján, hanem meg is értik a különböző hívások jelentését. A kutatás vezetője ezért idén elnyerte a Collard-Doolittle díjat, amelyet az ember és az állatok közötti kommunikáció kutatásáért ítélnek oda. A szakemberek szerint a mesterséges intelligencia új lehetőségeket nyit ezen a területen, és bár a valódi párbeszéd még távoli cél, a mostani eredmények fontos lépést jelentenek afelé, hogy jobban megértsük az állatok kommunikációját. Ritka geológiai eseményt követnek műholdakkal a csendes óceán délnyugati részén. Egy víz alatti vulkán kitörés akár új szigetet is létrehozhat Pápua Új-Guinea térségében. A kitörés május elején kezdődött, és a műhold felvételeken gőz és hamufelhők, elszíneződött tengervíz, valamint jelentős hőmérsékleti eltérések is láthatók. A kutatók szerint nagy mennyiségű vulkáni anyag kerül a felszín közelébe, de egyelőre nem biztos, hogy valóban kialakul egy tartós szárazulat. Ha megszületik az új sziget, a tudósok egyedülálló lehetőséget kapnak arra, hogy valós időben figyeljék meg, hogyan hódítja meg az élet az új területet, és miként formálják azt a természet erői. A vulkáni képződmény azonban még instabil lehet, akár össze is omolhat a következő időszakban.

0: 11 óra van. Nappali. Récsei Noémivel.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat magazinunk záró órájának kezdetén. Természetközeli kikapcsolódást, valamint igényes kulturális programokat kínált az NF Green Kids Festival. Mi is ott voltunk a helyszínen, helyszíni riportot is készítettünk. Jöjjön egy kis ízelítő, a továbbiakban Cucor Nórát hallják.
2: Az volt a fő célkitűzésünk, amikor ezt a fesztivált életre hívtuk, hogy legyen a gyerekeknek egy olyan fesztiválja, ahol biztonságban érezhetik magukat, róluk szól, úgy fesztiválozhatnak, mint a nagyok, de minden köréjük van szervezve és az ő igényeiknek megfelelően.
1: Hamarosan jövök a tartalommal, előtte azonban hírekkel szolgálunk, a mikrofonnál Bábel Ivett.
0: A Pátria Rádió hírei.
3: A kormányfő szerint az őszi választásokon a független jelöltek dominálnak majd. A NATO csúcson sem sikerült rendezni az ukrán-lengyel nézeteltéréseket. Nyugaton marad a napos, északon és keleten a felhősebb, csapadékosabb idő, jönnek a részletek. Robert Fico kormányfő arra számít, hogy az őszi megyei és helyhatósági választásokon a függetlenként induló jelöltek dominálnak majd. A miniszterelnök ugyanakkor hozzátette, a helyhatósági választások nem lesznek hatással a jövő évi parlamenti választásokra. A parlamenti pártokat érintő politikai rendszer saját életét éli, és a helyhatósági választások nem lesznek hatással arra, mi történik a választásokig, hangsúlyozta Robert Fico, aki arra figyelmeztetett, hogy a helyhatósági választásokon a szavazók nem az adott jelölt politikai hovatartozása alapján döntenek, hanem személyisége és az addig elvégzett munkája alapján. Ezért meggyőződése, hogy sok jelölt függetlenként indul majd, és éppen a független jelöltek lesznek az őszi választások legfőbb győztesei. Andrea Predányová már nem a Betléri Múzeum igazgatója. Az intézmény vezetésével ideiglenesen Erika Dankova Darániovát bízták meg, legfeljebb 6 hónapra, illetve az igazgatói posztra kért pályázat lebonyolításáig. Predányová 2-szer töltötte be a Betléri Múzeum igazgatói tisztségét. Először 2024. novemberében nevezték ki, majd fél évvel később a Szlovák Nemzeti Múzeum vezérigazgatói posztjára távozott. Innen azonban saját kérésre szintén 6 hónap múlva hívta őt vissza a kulturális miniszter, majd idén januárban visszatért a Betléri Múzeum élére. Konstruktív volt az ankarai NATO csúcs, az Észak-Atlanti Szövetség megmutatta, hogy egységes, és ez volt az egyik fő cél, jelentette ki Peter Pellegrini, aki szintén részt vett a találkozón. Az államfő szerint Szlovákiával kapcsolatban nem merültek fel problémák, hiszen az ország vállalta, hogy 2035-re a GDP-je 5%-át fordítja védelmi kiadásokra. A másik komoly téma a hadiipar támogatása, és ebből a szempontból is jó hír, hogy Szlovákia az utóbbi évek komoly beruházásokat hajtott végre ezen a területen, jelentette ki az államfő. Pellegrini azt is hozzátette, Ukrajna támogatása továbbra is egyéni alapon zajlik, és a NATO csúcs záró nyilatkozata egyetlen tagállamot sem kötelez hadi katonai támogatásra. Szlovákia ezzel az álláspontjával végképp nincs egyedül, Babis cseh kormányfő és mások is közvetlenül a tárgyaláson szögezték ezt le, tette hozzá a szlovák államfő. Sólyog Tamás magyar köztársasági elnök szerint az alaptörvény 17. módosítására benyújtott javaslat több ponton sérti a jogállamiság, a demokrácia és a hatalommegosztás elvét, közölte a Sándor Palota. Az államfő hangsúlyozta, a köztársasági elnök a fékek és egyensúlyok rendszerében önálló hatalmi tényező, aki nem visel politikai felelősséget. Sólyog szerint Európában is egyedülálló helyzet, hogy egy hivatalban lévő köztársasági elnököt tisztán politikai indokokra hivatkozva távolítanak el hivatalából. Az államfő emlékeztetett, az Alkotmánybíróság az egyetlen szerv, amely megfoszthatja hivatalától a köztársasági elnököt, és erre csak konkrét okokból az alaptörvény vagy a törvények szándékos megsértése, illetve bűncselekmény elkövetése miatt kerülhet sor. Azt is hozzátettem, úgy látja, hogy az alaptörvény 17. módosítása törést hoz a köztársasági elnöki intézmény eddigi stabil alkotmányos kereteiben. Karol Navrocki lengyel államfő szerint az ukrán felkelő hadsereghez kapcsolódó szimbólumok használata bonyolítja Ukrajna európai jövőjét. A lengyel államfő ezt azután jelentette ki, hogy a NATO ankarai csúcs találkozóján tárgyalt Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel. A két ország között napok óta tart a diplomáciai vita. Zelenszky ugyanis a II. Világháború idején működő ukrán felkelő hadsereg után nevezett el egy ukrán elit katonai egységet, ami a lengyelek nem tetszését váltotta ki, ők ugyanis ezt az alakulatot a volhíniai mészárlásokhoz kötik. Navrocki a mostani NATO csúcson azt mondta, a történelmi vitákat a találkozó során nem sikerült rendezni, de a két ország továbbra is egyetért abban, hogy Oroszország jelenti a legnagyobb biztonsági fenyegetést. Marco Rubio amerikai külügyminiszter bejelentette, hogy az Egyesült Államok leveszi Szíriát a terrorizmus támogató országok listájáról. Mint mondta, Donald Trump elnök már tájékoztatta is a döntésről a kongresszust. Az amerikai elnök már korábban utalt erre a lépésre az ankarai NATO csúcs találkozón, ahol találkozott Szíria ideiglenes elnökével Ahmed Sharával. A szír elnöknek korábban kapcsolatai voltak az Al-Qaidával, ám Trump szerint kiváló munkát végez. Rubio a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében kijelentette, Szíria törlése a listáról új lehetőségeket nyit a gazdasági fejlődés előtt, és esélyt ad az ország lakosságának a sikeresebb életre. Rövid sporthírek következnek Zsigádi Lászlótól.
4: Ma este rendezik az első negyed döntős mérkőzést a tengeren túli labdarúgó világbajnokságon. Bostonban 22 órától Franciaország Marokkóval méri össze erejét. Ma 20 órától játsszák a Vojvodina Ferencváros és a Split Žilina odavágót a labdarúgó Európa Liga első selejtező körében.
0: Időjárás.
3: A nap további részében is változóan felhős lesz az ég, az ország északi és keleti területein elvétve előfordulhatnak záporok, zivatarok, 16 és 28 fok közé emelkedik a legmagasabb nappali hőmérséklet, északa 15 és 10 fok közé hűl a levegő, holnap már csak keleten fordulhat elő futó zápor, kellemes nyárias, de nem túl meleg idő várható, legfeljebb 30 fok lehet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Baleset történt Bősön, a Továrenszká és a Pasztuchovszká út kereszteződésében. Radar méri a sebességet Nagymegyer után Medve irányában, valamint Losonc előtt Vámosfalva felől. Vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám.
5: A Victorinox név egyet jelent a praktikus svájci zsebeszközökkel. Most a Slovnaftnál jelentős kedvezménnyel szerezheti be őket. Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban a Slovnaft töltőállomásokon végzett vásárlásai után, és vigye haza a kompakt multifunkciós késeket, fogókat vagy a mentőkést jelentős kedvezménnyel. Siessen, mert az akció csak augusztus 2-áig vagy a készlet erejéig tart. További részletek a slovnaft.sk/akcie oldalon.

0: Magazinunkban utoljára tartalomismertetőn következik. Lássuk, milyen beszélgetéseket és összeállításokat kínálunk magazinunk záró órájában. 4:12 után közvetítjük helyszíni riportunkat az NF Green Kids Fesztiválról. Természetközeli kikapcsolódást, igényes kulturális programokat és kisgyermekes közösségi élményeket élhettek át azok a családok, akik az idei évben is meglátogatták az NF Green Kids Fesztivált. Mi is ott voltunk a helyszínen, helyszíni riporttal is szolgálunk 4:12 után. Hallgassanak meg egy kis ízelítőt összeállításunkból. Elsőként Cucor Nórát, az esemény egyik főszervezőjét hallják.
1: Az volt a fő célkitűzésünk, amikor ezt a fesztivált életre hívtuk, hogy legyen a gyerekeknek egy olyan fesztiválja, ahol biztonságban érezhetik magukat, róluk szól, úgy fesztiválozhatnak, mint a nagyok, de minden köréjük van szervezve és az ő igényeiknek megfelelően.
0: Az imént Cucor Nórát hallották, a továbbiakban pedig jön egy kis bejátszás arról, hogy miért fontos, hogy a gyerekeket igényes programokkal szólítsuk meg.
2: Hát formáljuk az ízlésüket, szerintem az egyértelmű.
0: Molnár Csaba a filmrendező is kifejtette véleményét a fesztivállal kapcsolatban. 11:30 után pedig menetrendszerű lapszemlénket közvetítjük, hogy miről ír a Katedra és az Irodalmi Szemle a nyári hónapokban, arról hallhatnak magazinunk zárópárceiben. A hangmester Vasies Olivia nevében is kellemes nyári délelőttöt kívánok!

0: természetközeli kikapcsolódást, igényes kulturális programokat és kisgyermekes közösségi élményeket élhettek át azok a családok, akik az idei évben is meglátogatták az NF Green Kids Fesztivált. A gyermekprogramok szervezésében évek óta fontos szerepet vállal a Wecker műhely és a Gurigongó szimpózium is, akik ezúttal is aktívan hozzájárultak a fesztivál színvonalának emeléséhez. Mi is a helyszínen jártunk, ennek okán pedig helyszíni riporttal is szolgálunk hallgatóinknak. Összeállításunk első részében a szervezőcsapat nevében kérdéseimre Cucor Nóra válaszolt.
1: Végig kérdéses volt, hogy egyáltalán megszervezzük-e idén az NF Green Kids-et, ugyanis tavaly volt ugye az 5. NF Green Kids, és utána fölmerült bennünk a szervezőkben, hogy ezt most akkor így ezzel a kerek 5-össel lezárjuk, illetve különböző kapacitási problémák is adódtak a csapatban, de végül is úgy döntöttünk, hogy megpróbáljuk, és egy kicsit más felállásban, mint eddig, ugyanis eddig az NF Green-nel úgy működtünk együtt, hogy egy hét eltérés volt a két fesztivál között. Először volt a gyerekfesztivál, illetve a családi fesztivál, és utána pedig következett a felnőtt fesztivál, és ezt idén, ez a legnagyobb változás, ami úgy mindenre, a programtól kezdve a közönségig mindenre hatással van, az, hogy egy időpontra tettük a két fesztivál megvalósulását. Ennek köszönhetően viszont a pozitívummal kezdem, tehát a pozitívum az, hogy az egész tó területe a miénk, idáig csak az eddigi években csak a tó egyik felén terjeszkedhettünk, és most pedig az egész tavat belakjuk, az egész tó területe a miénk. El van választva egymástól a két fesztivál, egy úgynevezett senki földjével, tehát mindenki választhat, hogy melyiken szeretne részt venni, illetve van lehetőség átjárásra is, és egyelőre ez működőképesnek látszik így. Nyilván majd fogunk kapni, úgy, ahogy kérdéseket is kaptunk a fesztivál megvalósulása előtt, úgy fogunk kapni visszajelzéseket is arról, hogy vajon az esti koncertek mennyire befolyásolták a gyerekek alvását, vagy pihenési lehetőségeit, ugyanis ugye az volt a fő célkitűzésünk, amikor ezt a fesztivált életre hívtuk, hogy legyen a gyerekeknek egy olyan fesztiválja, ahol biztonságban érezhetik magukat, róluk szól, úgy fesztiválozhatnak, mint a nagyok, de minden köréjük van szervezve, és az ő igényeiknek megfelelően. Ehhez képest most 10 órakor is még, illetve éjfélkor is még koncertek zajlanak. Igaz, hogy a tó túlsó oldalán, de ugye a víz nagyon szépen vezeti a hangot, úgyhogy eljut azért hozzánk is, de egyelőre itt még konkrétan nem találkoztam olyan véleménnyel, hogy nem tudtak volna aludni, nem tudtak volna pihenni, úgyhogy kíváncsian várom majd az utólagos visszajelzéseket is, hogy vajon volt-e ez hatással a gyerekek pihenésére, mert különben pedig nagyon jónak tűnik ez a felállás, hogy felnőtt és gyerekfesztivál van, az egyszerre van megszervezve.
0: Egyszerre párhuzamosan, és még egy kulcs info, amit ide szeretnék behozni beszélgetésünkbe, hogy a környezettudatosság jegyében is szerveződik minden évben a fesztivál. Azon hallgatóink irányába szóljunk, akik esetleg nem ismerik a kezdeményezést, nem ismerik magát a fesztivált, hogy mit jelent ez, mit jelent a környezettudatosság itt ebben a kontextusban.
1: Ugye egy fesztivál nagyon sok szemetet termel, nagyon sok eldobható hulladék, főleg tényleg a szemét a leghangsúlyosabb a környezetvédelemmel kapcsolatban, és az NFG klubnak szerintem a kezdetektől, tehát ott már ők egy évvel hamarabb szervezték az első fesztivált, tehát ők már 7 évesek, úgyhogy ők már akkor NF Green, és ez a green azt is jelzi, hogy zöld a fesztivál, és környezettudatos igyekszik lenni. Tehát ők nagy hangsúlyt fektettek arra, és nekünk ez nagyon, nagyon tetszett, ez a fajta tudatosság, és ez a fajta kapcsolódás a természettel, hiszen eleve egy olyan helyszínen is szerettük volna, és mindig is egy olyan helyszínen szerveztük az elején még Bodakon, most pedig itt Tallóson, ahol a környezetben vendégként lehetünk, tehát nem a betonban vagyunk, hanem a fák között, tó mellett, és nagyon hangsúlyos a természet, így azt is szerettük volna, hogy mi is minél kevesebb nyomot hagyjunk a természetben, és hát leginkább ez gyakorlatban úgy látszódik meg, hogy különböző kedvezmények vonatkoznak azokra, akik például nem autóval, hanem kerékpárral, vagy gyalogosan érkeznek. Mindenkit arra biztatunk, külön felhívások voltak arra vonatkozóan, hogy hozzon mindenki magával tányért, étkészletet, amiből lehet, van mosogatási lehetőség, tehát hogy ne az eldobható, még ha papír is, de akkor is eldobható hulladékot termeljük. Úgyhogy ezek így a fő, azt gondolom, ez a két fő dolog, ami így a környezettudatossággal kapcsolatos, vagy a környezetvédelemmel kapcsolatosan kiemelhetnék.
0: Nem bizonytalanítja el egyébként a táborozókat, illetve a jelenlévőket a fesztivál hálózókat, ez a fajta szemlélet. Én úgy látom, hogy egyébként bátorítóan hattok ti is mindannyiukra. Hogy tudod ezt, vagy hogy tudjátok ezt jól átültetni a gyakorlatba?
1: Nyilván van egy réteg, aki lehet, hogy először van a fesztiválon, és úgymond felkészületlenül jön ide, hogy nem hoz saját poharat, nem hoz saját étkészletet, saját tányérokat, de nagyon sok már, aki megszokta ezt, tehát hogy nagyon sok olyan közönség, szerintem nagy részt az a közönség jár az NF Green és az NF Green Kids fesztiválokra, akik ezt már ismerik, és támogatják ezt, elfogadták ezt, és számukra is fontos a természetvédelem, úgyhogy én nem látok, tehát inkább abban mindig az újoncok azok, akik esetleg használják, vagy kihasználják azt, hogy van azért nyilván az is kap enni, inni, aki nem hozott magával tányért és poharat, az eldobható, de hogy akik visszajáró fesztiválozók, azoknak már ez automatikusan működik.
0: Körülbelül hány család látogatott ki? Mi az, amit el tudnál mondani a beszélgetésünk ezen pontján?
1: Erre vonatkozóan még nincs pontos adatom, épp ma reggel számoltam meg, hogy hány sátor van fölverve a tópartján, és ez olyan 30 körüli szám volt. Ez azt jelenti, hogy ők nagy valószínűséggel 3 napos bérletet vettek a fesztiválunkra, és itt vannak péntektől vasárnapig, és közben még ugye jönnek a napi jegyesek, akik csak reggel jönnek és este mennek, de nem alszanak itt. Úgyhogy ilyen 200-300 ember nyi a látogatottsága a fesztiválnak. Ez szerintem idén is így van, ahogy az elmúlt évben volt. Ami a kultúra finanszírozást illeti, a fő támogatónk a Kultmillóra, a kisebbségi kulturális alap. Őtőlük kapjuk mindig meg azt a fő pillért, ami mentén elindíthatjuk a fesztivál szervezést, illetve idén sikerült még pályázati forrást találnunk máshonnan is, úgyhogy hogy ez most idén úgy érzem, hogy egyel nyugodtabb év volt, ami a finanszírozást illeti, mint tavaly voltak-e körül bizonytalanságok jobban, de idén jobban tudtunk számolni, és időben tudtuk megkezdeni a szervezést a forrásoknak köszönhetően.
0: 2 darab színházi előadás között beszélgetünk itt a fák árnyékában. Mit láthattak a nézők, és mit fognak látni még most az előttünk álló napokban, mert hogy a szombati nap felében járunk, és még előttünk van a vasárnap is.
1: Így van, vannak már visszajáró vendégeink, és vannak újoncok is minden évben a fesztivál programjában. Most pont egy újonc, tehát egy új előadót láttunk vendégül. A Jubó társulatot és azon belül Kovács Judit színművész, bábművész előadását, a Mia Manót néztük meg, ami egy nagyon látványos és nagyon helyes kisebb korosztálynak szóló előadás volt. Illetve most pedig érkezik hozzánk a Révszínház. Ők Győrben működnek, és ők színházi nevelési műhelyként működnek. Hosszabb, sok éves együttműködésünk van, mármint a Wecker műhelynek és a Rév színházi műhelynek, és még a fesztiválunkon ugyan nem szerepeltek, úgyhogy most ennek is kimondottan örülünk, hogy őket is vendégül láthatjuk. Illetve a holnap pedig egy teljesen újdonság, Szlovákiában még a Kámfor Báb Színház nem jelent meg semmilyen szinten, úgyhogy nekik is, őket is nagy szeretettel várjuk.
0: Köztudott egyébként rólatok, meg az NFG-ről és a Wecker műhelyről is, hogy igényes programokat kínáltok. Miért van ez így? Miért tartjátok fontosnak, hogy a legkisebbeket a lehető legigényesebb programokkal szolgáljátok ki, és kínáljatok nekik ne valami gagyit, hanem valami magasfokú kultúrát? És ahogy csak a közönséget is néztem, rendkívül sok szlovákiai magyar művész is érkezett ide hozzátok, tehát a közönség tagjait erősítik. Miért fontos, hogy igényes kultúrát kínáljatok a gyerekeknek?
1: Egyik fő célkitűzésünk volt az is, emlékszem évekkel ezelőtt, hogy kimondtuk azt, hogy olyan vendégeket, olyan előadásokat szeretnénk vendégül látni, akik nem nagyon szerepeltek még Szlovákiában. Szerettük volna azt, hogyha, mivel sokszor nincs lehetőségünk Budapestre, vagy még távolabbra utazni az előadásokért a gyerekekkel, hogy akkor ezek az előadások jöhessenek el hozzánk. Úgyhogy ez volt az egyik ilyen, egy ilyen fontos szempont, meg ez minden évben ez a fontos szempont, hogy olyan előadásokat igyekszünk meghívni, akiket még nem láthattak az itteni közönség.
0: Nyugtasd meg hallgatóinkat, hogy lesz még jövőre is fesztivál, és hogy lehet jövőre is, és a következő kalendárium évben is várni az eseményt, és örülni nektek.
1: Ilyenkor a fesztivál vége felé, illetve még csak a felénél vagyunk, de hát már azért a vége felé közeledve, már túl vagyunk a felén, mindig sosem merem azt mondani, hogy persze biztosan lesz, ilyenkor jó megengedni magunknak azt a gondolatot, hogy lesz majd, hogyha lesz erőnk újra szerveződni és újra csinálni a fesztivált. Bízom benne, nyilván van igény bennünk is és a közönségben is, tehát az, hogy látom, hogy sokan jönnek, van érdeklődés, az mindig az felé hajt, és arra az oldalra fordítja a dolgot, hogy szervezzük újra a fesztivált.
0: A természet közelsége, a családi együttlét és a gyermekeknek szóló élmények idén is meghatározó pillérei voltak az NF Green Kids Fesztiválnak. Ahogy imént közvetített összeállításunk első részéből is kiderült, a Tallósi tópartján minden adott volt ahhoz, hogy kicsik és nagyok együtt töltsenek el tartalmas, élményekben gazdag napokat a szabadban. Mi pedig egy rövid zeneszám erejéig most elbúcsúzunk, összeállításunk második részében pedig ankéttal szolgálunk. Arra leszek kíváncsi a továbbiakban, hogy miképp érezték magukat a résztvevő szülők. Ha tehetik, kérem, maradjanak velünk!

0: Természetközeli kikapcsolódást, igényes kulturális programokat és kisgyermekes közösségi élményeket élhettek át azok a családok, akik az idei évben is meglátogatták az NF Green Kids Fesztivált. Ahogy zeneszámunk előtt is ígértem, folytatjuk összeállításunkat. Az első részben Cucor Nórát, az esemény egyik főszervezőjét hallották, a második részben pedig ankéttal szolgálunk hallgatóink irányába. Elsőként Ivanics Júlia gyártásvezető válaszol.
1: Köszönöm a kérdésed, már többedszer vagyunk itt, igen. A gyerekek számára nagyon érdekes bábelőadásokat szoktunk látni, érdekes programok vannak, természetközeli, ökotudatos az egész projekt, úgyhogy emiatt is többek között nagyon szeretünk járni. Érdekes együtteseket tudunk megismerni, előadásokat, akikről nem hallottunk, majd aztán ezután az élmény után elkezdjük őket követni. Úgyhogy mindig egy nagy élmény ez számunkra.
2: Mit gondolsz, miért fontos az, hogy a gyerekeknek igényes programokkal szolgáljunk, és igényes programokat kínáljunk nekik? Valaki itt fél szóval említette azt, hogy hát hiszen ők lesznek a jövő nemzedék színészei, művészei, alkotói. Te mit gondolsz erről?
1: Hát szerintem fontos az, hogy jó, igényesen formáljuk az ízlésüket, és hogyha igényes programokra, fesztiválokra, előadásokra visszük el őket, akkor nyilván egy sokkal kifinomultabb ízlésvilággal rendelkeznek majd, és nyitottabbak lesznek, és keresik ők is a jót.
2: Molnár Csaba filmrendezőt is megkérdezem, hogy miért jó ez a fesztivál, és miért érzed magad jól, ha jól érzed magad? Hogy érzed magad? Miért tartod fontosnak azt, hogy itt legyetek, és kapcsolódjatok a természethez és a gyerekeken keresztül egy ilyen jellegű kezdeményezéshez?
3: Hát igazából nagyon sok ismerősöm van itt, mint szerintem mindenkinek. Ez ilyen kicsit ilyen minigombaszök, hogy így igazából minden méteren van valaki, akivel évek óta nem találkoztam, úgyhogy nekem ez a legfontosabb része ennek. Meg olyan jó, hogy ilyen nem kell semmit csinálni. Most egész nyáron dolgozom, forgatunk, és olyan jó most így jönni ide, és belassulni egy kicsit itt a tóparton.
2: Az előtte lévő megszólalók egyébként azt is kifejtették, hogy nagyon fontos, hogy a gyerekeknek is igényes programokat kínáljunk. Ne legyen gagyi, ne legyen megúszós. Miért fontos ez, hogy a gyerekeknek igényeset kínáljunk?
3: Hát formáljuk az ízlésüket, szerintem az egyértelmű.
4: Vörös Júlia vagyok, a Kiskobolt műhelyboltnak vagyok a gazdája. Most már 2 éve, és korábban néhány évig a Róka Úr és Kompánia nevében voltam itt a fesztiválon, még amikor először jártam itt, akkor annak az ászlaja alatt, és igazából már több mint 10 éve vagyok gyerekkönyves.
2: Hogy érzed magad itt most az NF Green-en? Miért fontosak szerinted az ilyen jellegű közösségi programok, ahol igényes a felhozatal, ahol a gyerekek kapcsolódhatnak a természettel, a művészettel, az irodalommal? Miért fontos itt lenni? Hogy érzed magad?
4: Hát általában ez a nyárnyitány a családunk számára, és annyira jó itt, hogy nekem megéri az is, hogy lényegében alig látok valamit az előadásokból, nem tudok egy hajfonást megcsinálni, vagy egy agyagszobrot, mert hogy nincs időm rá, mert szerencsére akkora érdeklődő kereslet van a könyveimre, vagy hát azokra a könyvekre, amiket én összeválogatok. Úgyhogy nekem ez még így is öröm, hogy egész nap dolgozom, meg így is átjön az a szellemiség, ami ezt az egészet élteti. Hát valószínű azért ilyen szuper, mert hogy kiterjed az érzékekre, minden érzékre, ad időt és ad teret annak, hogy akár magadban egy picit olvas, vagy hogy ismerkedj, vagy a gyerekek együtt játszanak szabadon. Ennél többet szerintem egy szülő sem akarhat.
2: Az előtted szólók egyébként azt is kifejtették, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy igényes programokat kínáljunk a gyerekeknek, kulturális programokat, ugye itt gondolatunk a színházra, és az irodalomra is, mert hogy itt vagy, és az irodalmat képviseled, a gyerekirodalmat a munkád által. Miért fontos ez a fajta igényesség egy ilyen típusú, és bármilyen típusú fesztiválon?
4: Izgalmas kérdés. Hát ez nekem ez a fesztivál azért speciális, és eltér minden más vásáromtól, mert itt egy viszonylag homogén társasággal, vagy társadalmi réteggel találkozom, egy olyan igényes, tájékozott értelmiségi közegbe jövök ide mindig, ami ezt szomjazza. Tehát ez itt nem számít exotikumnak, amit idehozok, viszont vannak olyan helyzetek sok helyen az országban, meg a határokon túl, ahol esetleg meglepődnek rajta, hogy na hát,

0: elmegyek, csak hogy lássam, hogy mi történik, hogy ott van-e fogékonyság, és szerintem formálódik az ízlés, tehát amit egy szülő sem kell, hogy a gyerekre hagyja folyton a választást egy könyvnél, hanem választhat ő neki, ezzel terelgetve őt finoman, úgy mi is terelgethetjük egymást. Tehát, hogy azzal, hogy én szelektálok, azzal hatással vagyok arra a közönségre, akivel találkozom, és szerintem ez a kölcsönös egymásra hatás, ez az életnek az egyik legizgalmasabb része.
1: Szászi Fannitól azt kérdezem, hogy hogy érzi magát most itt az NF Greenen, a gyerekfesztiválon, hogy érzed magad?
2: Hát igazából én hivatalosan a felnőtt részére jöttem, de így néha-néha átszökünk ide a gyerek részegre is, mert jó itt a kis nyüzsgő gyerekek között lenni, meg hát a felnőttek is kipróbálhatják az arcfestést, ugye? De egyébként nagyon jól érzem magam, és nagyon-nagyon jól esett a lelkemnek az, hogy most itt vagyok, és eljöttünk, és sikerült egy kicsit kikapcsolnom. Tavaly volt az első év, hogy NF Greenen voltunk, és szerelem volt első itt létre, és akkor még csak úgy, hogy így eljöttünk napközben, és akkor éjjelre hazamentünk, és most idén eldöntöttük, hogy úgy jövünk, hogy itt is alszunk, és akkor így teljes élmény lesz az egészből. És még egy beszélgetés is volt velem, és ez egy nagyon fura élmény volt, mert hogy egy kicsit így a másik oldalt is megtapasztalni, szóval picit így vendégként jönni, de közben aztán a szombaton meg abszolút csak kikapcsolódni. És egyszerűen tényleg fantasztikus itt. Jó, hogy nem túl stimuláló, nekem ez most nagyon jól esik, mert hogy nem olyan, hogy állandóan történik valami, és mindig dömpingelve, vagy információkkal és történésekkel, hanem hogy pont annyi dolog van, amit még így kellemesen ki tudsz élvezni, viszont rengeteg jó program van, rengeteg jó koncert van, és én igazából mindenkinek ajánlom, hogy jöjjön el a NF Greenre, mert egy szuper hely.
1: És ami még nagyon érdekes, ugye most a gyerekfesztiválon vagyunk, ugye párhuzamosan zajlik két fesztivál, te is említetted, meg a főszervező is említette az interjúban. Miért fontos az, hogy a gyerekeknek igényeset kínáljunk, ha már a gyerekfesztiválnál tartunk? Miért tartod nagyon fontosnak azt, hogy ne legyen ez egy gagyi, megúszós fesztivál, bármi, ami gyerekprogram igényes és magasfokú legyen? Miért?
2: Hát ugye a gyerekek nevelése szempontjából iszonyat fontos az, hogy egészen kicsi koroktól olyan programokkal, olyan történésekkel találkozzanak, amik igényesek, és hogy minőségiek, meg főleg azt, hogy kortársakkal találkozzanak, meg az is, hogy ez a fesztivál azért is zseniális, mert hogy ugye a szülőknek is ad, és hogy a szülőknek is nagyon jó az, hogy elhozzák ide a gyerkőcöket, de hogy egy kicsit olyan, hogy így valaki biztosan figyel rá, együtt vannak, ismerkednek, látom azt, hogy egészen picitől, csecsemőktől fogva, totyogósokig, egészen kiskamaszokig vannak itt, és hogy minden korosztály jól érzi magát, és tényleg még a felnőttek is bebeosonnak kicsit így a gyerek részleg is, akár egy tűzsót megnézni, vagy akár egy hüvelykmatyi előadást, mert hogy így mindenkinek jól esik egy kicsit visszamenni gyerekbe, és hogy jól érezheti itt magát. És tényleg hát fontos az, hogy olyan eseményekkel találkozzanak, ami építi őket, ami nem leromboló, hanem hogy tényleg építő jellegűek, és hogy nem mondjuk csak a tévét bámulják otthon, hanem egy tök jó színházi előadást lássanak.
3: A természet közelsége, a családi együttlét és a gyermekeknek szóló élmények idén is meghatározó pillérei voltak az NF Green Kids Fesztiválnak. Ahogy összeállításunk első részéből is kiderült, a Tallósi tópartján minden adott volt ahhoz, hogy kicsik és nagyok együtt töltsenek el tartalmas, élményekben gazdag napokat a szabadban. Összeállításunk első részében az esemény egyik főszervezőjét, Cucor Nórát hallották, a második részben pedig ankéttal szolgáltunk.

0: nyári szünetben is érdemes fellapozni és egyben meglátogatni a katedra.sk weboldalat. Érdekes és értékes írásokkal találkozhat az olvasó. A következőkben Petres Csizmadia Gabriellát, a Szóban forgó kiadvány főszerkesztőjét hallják.
1: A Katedra folyóirat a tanév hónapjait kíséri az útján, tehát szeptembertől júniusig tesz közzé új cikkeket, új írásokat. A nyári szünetben a szerkesztőség is szabadságol. Azonban úgy gondoljuk, hogy érdemes a folyóiratot a nyári szabadság alatt is lapozni, hiszen digitális folyóirat lévén szabadon elérhetőek, akár az utolsó 33. évfolyam írásai, akár a korábbi lapszámnak az egyes írásai. Ha fel szeretném hívni a figyelmet néhány írásra, akkor talán a 33. legutóbbi évfolyamnak a lapszámaiból ajánlanék. Ilyen volt például a május-júniusi lapszámban megjelenő Jövő iskolája tematika, ahol bizony izgalmas írásokat lehetett olvasni arról, hogy hogyan is képzelik a szerzők, az írásra megszólított alkotók a jövő iskoláját, milyen víziókkal rendelkeznek, vagy hogy látják, milyen kihívásokkal fog megküzdeni a jövő iskolája. Izgalmas volt számomra alapból például Sánta Katalinnak az írása, aki a nehézségeket is megemlítette, a aggályait a jövő iskolával szemben, ugyanakkor felhívta a figyelmet a megoldásokra, néhány érdekességre. Vagy Burbély Diana az interjújában a jövő óvodájáról mesélt, és arról fogalmazott meg néhány olyan szempontot, ami szerinte elkerülhetetlen egy ideálisabbnak működő óvodarendszerben. Izgalmas volt, úgy gondolom, a márciusi-április számban az értékelés, önértékelés, visszajelzés tematikája is, ahol arról olvashattak a szerzők, hogy hogyan reagálunk, hogyan értékelünk, akár a saját tevékenységünkre, akár mások tevékenységére. Ez nem csak pedagógiai vagy szülői szempontból lehet érdekes, hanem minden olvasó számára, főleg a pszichológiai jellegű írások elgondolkodtatók lehetnek. Például Stefkovics Patasi Ágnesnek a dühről szóló, a kamaszok dühéről szóló írása elgondolkodtató volt. Vagy Nagymészáros Krisztinának az alternatív iskolai konfliktus megoldáshoz tett javaslatai is nagyon hasznosak lehetnek a hétköznapi gyakorlatban is, nem csak a pedagógiában. A januári lapszámot fellapozva pedig a társadalmi felelősségvállalás, a közösségszervezés, a közösségépítés került a figyelem középpontjába, és ott alapon belül igyekeztünk hazai közösségszervező, társadalmi feladatot vállaló szervezeteket is megszólítani. Ez a lapszám pedig azért lehet érdekes, mert akár a nyári kirándulások, nyári programok szervezésekor, keresésekor iránymutató is lehet, hogy milyen szervezetek foglalkoznak gyerekekkel, hol lehet olyan programot találni, ahol a gyerekeknek is izgalmas programokat találunk, gyerekeket megszólító programokat találunk. És mindenképp szeretném még kiemelni az esélyteremtés tematikánkat, ami a novemberi-decemberi lapszámban került a folyóirat fókuszába, ahol például Elritók Nóra az elveszített esélyekről, tehát a hátrányos helyzetű gyerekeknek a nevelési pedagógiai kihívásairól ír, vagy Mező Katalin a különleges bánásmódot igénylő gyerekeknek az esélyteremtését állítja a fókuszba. Esetleg Szabari Elikának a figyelemfejlesztés írását is érdemes fellapozni. Én úgy gondolom, hogy ha nagyon forró délután van, és hát ebből ez idáig ezen a nyáron kijutott nekünk, akkor a Katedra folyóirat pont olyan mennyiségű, olyan terjedelmű írásokat tud kínálni, ami egy jó kávé mellett, egy délutáni pihenésnél felüdítő tud lenni. Jó olvasást kívánunk minden hallgatónknak!
0: A nyári szünetben is érdemes fellapozni és egyben meglátogatni a katedra.sk weboldalat. Érdekes és értékes írásokkal találkozhat az olvasó. Az elmúlt percekben a Szóban forgó kiadvány főszerkesztője Petres Csizmadia Gabriella ajánlotta a lapot.

0: A nyár folyamán is értékes olvasnivalót kínál olvasóinak az Irodalmi Szemle. Lássuk, miért érdemes a forró nyári hónapokban is irodalmi szemlét olvasni. A Szóban forgó kiadvány főszerkesztőjének, Németh Zoltánnak lapajánlóját közvetítjük.
1: Az Irodalmi Szemle nyári dupla száma rendkívül gazdag, és egy kicsit zavarban is vagyok, hogy kire hívjam fel a Pátria Rádió hallgatói figyelmét. Végül úgy döntöttem, hogy főként a tájainkról származó, vagy itt élő írókra, költőkre, azaz a szlovákiai magyar irodalom alakjaira irányítom a figyelmet. Kezdve a Kisgyarmatról származó Varga Imrével, ővé ugyanis a lapszám kezdőverse, amely a Memento Mori, az Emlékezz a halálra gondolatából eredeztethető késő középkori haláltánc műfajának az újraírása. Külön kiemelném a kortárs szlovák próza blokkot, a hazai pénzes tíme a Vályi Horváth Erika és Csanda Gábor fordításaival, de például a szlovák szerzők közül is Daniela Kapitányová, délszlovákiai, Komáromban élő szerző. Szeretném továbbá felhívni a figyelmet a hömpölygés a struktúrák fölött a lokális találkozásai a Kozmikussal című interjúra, az ipolysági Entó Tanikó beszélgetésére a Lévai Forgács Miklóssal, illetve a peredi származású Szász Pál eszéprózájára a különféle szláv és nem szláv démonokról. Az irodalom és az irodalmi érték nem szűkíthető regionális meghatározottságokra, de az Irodalmi Szemle célja az, hogy a kortárs szlovákiai magyar irodalom legjobbjai megjelenjenek a labban.
0: Az imént Németh Zoltán, az Irodalmi Szemle főszerkesztője ajánlotta a Szóban forgó kiadványt. Én pedig folytatnám, mert hogy az Irodalmi Szemle nyári dupla száma egyszerre három nagyobb tematikus blokkot tartalmaz. Az olvasó összehasonlítást találhat a kortárs szlovák prózáról, három tanulmányt a Dasein analízis köréből, valamint klasszikus magyar irodalmi, pontosabban vers összeállítást angol fordításban találhat a tisztelt olvasó. Emellett pedig kortárs magyar szerzők verseit, prózáját és kritikáit, illetve egy beszélgetést is közöl a lap. A nyári dupla számot a dunaszerdahelyi születésű Zsigrai Eszter képzőművészeti alkotásai illusztrálják. Munkáiban elsősorban természetes anyagokat használ. Az ecoprint a növényi festés, a lumenprint a fotogram és a fitogram kísérleti technikáit, amelyekben a levelek, a növényi nedvek, a fényérzékeny felületek és a vegyi reakciók nem csupán eszközök, hanem aktív alkotótársak. Az Irodalmi Szemle főszerkesztője Németh Zoltán és szerkesztői Csanda Gábor és Entó Tanikó arra is felhívják a figyelmet, hogy a lap mind nyomtatott, mind pedig interneten elérhető PDF változatban is olvasható, illetve megrendelhető. Ha tehetik, kérem, önök is olvassák a forró nyári hónapokban az Irodalmi Szemlét.
2: Pátria Rádió. Őkete Reves. FM 106,7.
0: Kedves hallgatóink, el is érkeztünk magazinműsorunk végéhez. 2026. július 9-én a Pizza Világnapján. Ez volt a nappali, a Pátria Rádió menetrendszerű délelőtti magazinműsora. Rendkívül örülök, hogy együtt töltöttük a délelőttöt. A hangmester Vasiesú Lívia nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Récsei Noémi. Ha tehetik, kérem, töltsék velünk a teljes napot, ami hamarabbi viszonthallásra.

0: a Pátria Rádió hírei.
1: A kormányfő szerint az őszi választásokon a független jelöltek dominálnak majd. Az USA engedélyt ad Ukrajnának Patriot légvédelmi rakéták gyártására. Nyugaton napos, északon és keleten felhősebb, csapadékosabb időre számíthatunk. Bábeli Vettet hallják, jönnek a részletek. Robert Fico kormányfő arra számít, hogy az őszi megyei és helyhatósági választásokon a függetlenként induló jelöltek dominálnak majd. A miniszterelnök ugyanakkor hozzátette, a helyhatósági választások nem lesznek hatással a jövő évi parlamenti választásokra. A parlamenti pártokat érintő politikai rendszer saját életét éli, és a helyhatósági választások nem lesznek hatással arra, mi történik a választásokig, hangsúlyozta Robert Fico, aki arra figyelmeztetett, hogy a helyhatósági választásokon a szavazók nem az adott jelölt politikai hovatartozása alapján döntenek, hanem személyisége és az addig elvégzett munkája alapján. Ezért meggyőződése, hogy sok jelölt függetlenként indul majd, és éppen a független jelöltek lesznek az őszi választások legfőbb nyertesei. Andrea Predányová már nem a Betléri Múzeum igazgatója. Az intézmény vezetésével ideiglenesen Erika Dánková Darániovát bízták meg, legfeljebb 6 hónapra, illetve az igazgatói posztra kért pályázat lebonyolításáig. Predányová kétszer töltötte be a Betléri Múzeum igazgatói tisztségét. Először 2024. novemberében nevezték ki, majd fél évvel később a Szlovák Nemzeti Múzeum vezérigazgatói posztjára távozott. Innen azonban saját kérésére szintén 6 hónap múlva hívta őt vissza a kulturális miniszter, majd idén januárban visszatért a Betléri Múzeum élére. Konstruktív volt az ankarai NATO csúcs, az Észak-Atlanti Szövetség megmutatta, hogy egységes, és ez volt az egyik fő cél, jelentette ki Peter Pellegrini, aki szintén részt vett a találkozón. Az államfő szerint Szlovákiával kapcsolatban nem merültek fel problémák, hiszen vállalta, hogy 2035-re a GDP-je 5%-át fordítja védelmi kiadásokra. A másik komoly téma a hadiipar támogatása, és ebből a szempontból is jó hír, hogy Szlovákia az utóbbi években komoly beruházásokat hajtott végre ezen a területen, jelentette ki az államfő. Pellegrini azt is hozzátette, Ukrajna támogatása továbbra is egyéni alapon zajlik, és a NATO csúcs záró nyilatkozata egyetlen tagállamot sem kötelez hadi katonai támogatásra. Szlovákia ezzel az álláspontjával végképp nincs egyedül, Babis cseh kormányfő és mások is közvetlenül a tárgyaláson szögezték ezt le, tette hozzá a szlovák államfő. Az Egyesült Államok engedélyt ad Ukrajnának Patriot légvédelmi rakéták gyártására, jelentette ki Donald Trump amerikai elnök a NATO csúcs találkozón Ankarában, Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel folytatott találkozóján. Trump azonban nem pontosította, hogy teljes rendszerekre, vagy csak is az azokhoz tartozó rakéták gyártására ad engedélyt Washington. Trump véleménye szerint az ukrán nagy hatótávolságú csapások az orosz olajfinomítók ellen olyan eszkalációnak számítanak, amely a háború befejezéséhez vezethet. Karol Navrocki lengyel államfő szerint az ukrán felkelő hadsereghez kapcsolódó szimbólumok használata bonyolítja Ukrajna európai jövőjét. A lengyel államfő ezt azután jelentette ki, hogy a NATO ankarai csúcs találkozóján tárgyalt Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel. A két ország között napok óta tart a diplomáciai vita az ukrán felkelő hadsereg történelmi örökségéről. Zelenszky ugyanis a II. Világháború idején működő ukrán felkelő hadsereg után nevezett el egy ukrán elit katonai egységet, ami a lengyelek nem tetszését váltotta ki, ők ugyanis ezt az alakulatot a volhíniai mészárlásokhoz kötik. Navrocki a mostani NATO csúcson azt mondta, a történelmi vitákat a találkozó során nem sikerült rendezni, de a két ország továbbra is egyetért abban, hogy Oroszország jelenti a legnagyobb biztonsági fenyegetést. Marco Rubio amerikai külügyminiszter bejelentette, hogy az Egyesült Államok leveszi Szíriát a terrorizmus támogató országok listájáról. Mint mondta, Donald Trump elnök már tájékoztatta is a döntésről a kongresszust. Az amerikai elnök már korábban utalt erre a lépésre az ankarai NATO csúcs találkozón, ahol találkozott Szíria ideiglenes elnökével Ahmed Sharával. A szír elnöknek korábban kapcsolatai voltak az Al-Qaidával, ám Trump szerint kiváló munkát végez. Az iráni fegyveres erők bejelentették, hogy megtámadtak több amerikai bázist Kuvajtban és Bahreinben, figyelmeztetve, hogy ha az Egyesült Államok folytatja a bombázást, akkor más amerikai létesítményeket is támadni fognak a régióban. Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke figyelmeztetett, hogy az amerikai támadások fokozódni fognak, amennyiben Teherán folytatja a hajók támadását a Hormuzi szorosban. A kijelentést azután tette, hogy az Egyesült Államok újabb légi csapásokat hajtott végre az iráni iszlám köztársaságban. Ugyanakkor az iráni főtárgyaló Mohammad Bakher Khalibaf korábban figyelmeztette Washingtont, hogy a Hormuzi szoros csak iráni feltételekkel marad nyitva. Szerda éjjel 75 éves korában meghalt Bonnie Tyler, eredeti nevén Gaynor Hopkins, adta hírül a BBC. A hírt az énekesnő családja is megerősítette. Az utóbbi időben sokat lehetett hallani a walesi énekesnő romló egészségi állapotáról, miután egy sürgősségi műtét során mesterséges kómába helyezték. Bár a műtét jól sikerült, pár nappal később Tylert újra kellett éleszteni. A női Rod Stewartként emlegetett Tyler zenei karrierje ugyan már a 70-es években úgy indult, az igazi áttörés a 80-as években jött. A jellegzetes, rekettes énekhangjáról ismert Tyler volt az első olyan női előadó, aki egyik albumával, az 1983-ban kiadott Faster Than the Speed of Night-tal egyből az első helyen indított a brit toplistákon, amiken még Michael Jackson Billie Jean-jét is maga mögé utasította.
0: Sport. Zsigárdi Lászlóval. Labdarúgó világbajnokság 2026.
2: A szerdai szünnap után ma este játsszák az első negyeddöntős mérkőzést a tengeren túli futball VB-n. Bostonban 22 órától Franciaország Marokkóval méri össze erejét. Az afrikai együttes szeretne visszavágni a francia válogatottnak, amelytől a 4 évvel ezelőtti VB-n az elődöntőben kapott ki. A statisztikai elemzéssel foglalkozó brit Optacég szuperszámítógépe változatlanul a francia válogatottat tartja az első számú favoritnak a világbajnokság megnyerésére. Ennyit a futball VB-ről, egyéb sporthírek. Ma este a szerb Vojvodina vendégeként vívja első tétmérkőzését Borbély Balázs irányításával a Ferencváros, a labdarúgó Európa Liga selejtezőjének első fordulójában. A mai újvidéki mérkőzés 20 órakor kezdődik. A Zsilina is idegenben kezdi meg szereplését. Szintén 20 órakor Horvátországban a Split otthonában lép pályára. A visszavágók egy hét múlva lesznek. A lévaiak a finn Vilpasszal mérkőznek a férfi kosárlabda bajnokok ligája selejtező csoportkörének negyeddöntőjében. A szeptember közepén sorra kerülő hatnapos torna helyszíne egyelőre ismeretlen.
0: Időjárás.
1: A nap további részében is változóan felhős lesz az ég, az ország északi és keleti területein elvétve előfordulhatnak záporok, zivatarok, 16 és 28 fok közé emelkedik a legmagasabb nappali hőmérséklet. Éjszaka 15 és 10 fok közé hűl le a levegő, holnap már csak keleten fordulhat elő futó zápor, kellemes nyárias, de nem túl meleg idő várható, legfeljebb 30 fok lehet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Mérik a sebességet Pozsonyban a Dévényi úton a belváros felé tartva, de Ekecs fő útvonalán is mindkét irányban, valamint Gáztécs bevezető szakaszán Tőketerebes felől. Vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Pátria Rádió. Kékkő FM 98,3. Pentaton napjaink slágereivel, Puha József összeállításában.

Szasztok, Gergő vagyok, köszi, hogy nézitek a live-ot. Szóval nagyon durva nyaram volt, el kell mondjam, már az a durva dolog történt, hogy tök durva, de én sörhasról már hallottam, úgymond, de sörségről még nem hallottam, pedig hogy magamat azért tájékozóknak vallottam.

Adj, hogy adjanak, szeress, hogy szeressenek, és segíts minden rászorulónak. Ez a gondolat irányította a Deákiban élő Pataki Éva egész életét, Molnár Annáit pedig a becsületesen elvégzett munka szeretete. E két ember nem könnyű, ám mégis boldog életét ismerhetik meg a szalagtárból. A műsor szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően hallgathatják meg itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok, a műsor szerkesztője, és számítok az Önök megtisztelő figyelmére.

0: 13 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A független jelöltek győzelmére számít az önkormányzati választáson a miniszterelnök. Jövő héten szavazhat a Magyar Országgyűlés az alaptörvény módosításáról. Többnyire napos az idő, estig legfeljebb 29 fokot mérhetünk. A mikrofonnál Kis Balázs, jönnek a részletek. Főleg a függetlenként induló jelöltek győzelmére számítok az őszi önkormányzati választásokon, jelentette ki Robert Fico kormányfő. Szerinte a helyi választások eredményei nem lesznek hatással a jövő évi parlamenti választás kimenetelére. Az önkormányzati választásoknak nincs komoly hatásuk arra, hogyan alakul az országos politika. A parlamenti párt politika éli majd a maga életét, a helyhatósági választások eredménye semmiben nem befolyásolja a következő parlamenti választásig tartó időszakot, hangsúlyozta a miniszterelnök, arra utalva, hogy helyi szinten az emberek nem párthovatartozás szerint szavaznak, hanem a jelölt ismertsége és az elvégzett munkája alapján. Két napos rendkívüli ülést tart jövő héten a Magyar Országgyűlés. Magyar Péter miniszterelnök várhatóan hétfőn és kedden is felszólal napirend előtt. Hétfőn pedig a képviselők szavazhatnak az alaptörvény 17. módosításáról. Az ülésen a napirend előtti felszólalásokat az interpellációk, az azonnali kérdések és a kérdések követik. A parlament ezután lefolytatja az alaptörvény 17. módosításához benyújtott bizottságot, jelentések és az összegző módosító javaslat vitáját, majd a képviselők szavaznak is az indítvány elfogadásáról. Petr Pavel cseh köztársasági elnök a Brit The Telegraph című napilapnak adott interjújában kijelentette, Ukrajnának 2 hónapja van arra, hogy lezárja az Oroszországgal vívott háborút, különben a konfliktus súlyos eszkalációjára lehet számítani. Véleménye szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök a szeptemberi parlamenti választások után mozgósítást rendelhet el. Megvan a lehetőségünk arra, hogy továbbra is nyomást gyakoroljunk és egyértelmű jelzést küldjünk Oroszországnak, hogy készek vagyunk tárgyalásokat kezdeni, mondta Petr Pavel az interjúban. A szlovákiai nők gyakran a partnerükre bízzák a háztartás pénzügyi döntéseit, mindössze a nők 38%-a állítja ugyanis, hogy ők felelnek a családi pénzügyekért és a befektetésekért, míg a férfiak esetében ez az arány 55%. Ezzel egyidejűleg a nők több mint 40%-a elismeri, hogy tanácskozik a partnerével a pénzről, míg a férfiaknak csupán a 30%-a tesz így. Ez az Ipsos ügynökség Portu online befektetési platform számára készített felméréséből derül ki. A többi megkérdezett vagy egyedül él, vagy nincs közös családi költségvetésük, és a partnerek külön-külön intézik a pénzügyeiket. 75 éves korában meghalt Bonnie Tyler, adta hírül a BBC. A hírt az énekesnő családja is megerősítette. Az utóbbi időben sokat lehetett hallani a walesi énekesnő romló egészségi állapotáról, miután egy sürgősségi bélműtét során mesterséges kómába helyezték. Bár a műtét jól sikerült, pár nappal később Tylert újra kellett éleszteni, miután megállt a szíve, amikor az orvosok megpróbálták felébreszteni a mesterséges kómából. A jellegzetes, rekettes énekhangjáról ismert Bonnie Tyler volt az első olyan női előadó, aki egyik albumával az 1983-ban kiadott Faster Than the Speed of Night-tal egyből az első helyen indított a brit toplistákon.
0: Időjárás.
1: Többnyire napos az idő, a keleti országrészben viszont záporok, zivatarok kialakulására van esély. Éjszaka derült vagy gyengén felhős lesz az ég, északon és keleten helyenként erősebben megnövekszik a felhőzet. Holnap napközben változóan felhős idő várható, reggel több felé még derült lesz az égbolt, elszórtan főként keleten alakulhat ki zápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között várható. A szél északnyugatira, északira fordul, de többnyire gyenge vagy mérsékelt marad.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: A D1-es autópályán a Poprád nyugat kijárat után Eperjes felé tartva egy személyautó állókamionnak ütközött. A helyszínelés és a műszaki mentés miatt a stráda érintett szakaszát lezárták, így az autópálya a Poprád Magas-Tátra lehajtóig teljesen le van zárva. A korlátozást és a zárást Poprád városán keresztül tudják elkerülni. Sebességet mérnek a rendőrök Szent György előtt Pozsony irányából. Balesetmentes közlekedést kívánunk.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Keleten a helyzet. Köteles Szabolcsal.
2: Kedves hallgatóink, a következő percekben Bodnár László informatikussal, geográfussal és fotóssal fogunk beszélgetni, akit mindenek előtt köszöntök a vonal túlvégén. Szervusz, és köszönöm, hogy elfogadtad a felkérésemet.
3: Én is köszönöm a felkérést, és én is üdvözlöm a hallgatókat.
2: Tudtommal nektek odahaza volt sötét kamrátok, fotós sötét kamrátok, és te oda jártál gyerekként, hogyha lehunyod a szemed, mi jut róla először eszedbe, bár le se kell hunni az embernek a szemét, mert a sötét kamrában sötét van, de hogy mi jut róla az eszedbe egy először?
3: Először is az a kis textil függöny, ami átakarta a külső ablakot, tehát hogy ténylegesen sötét legyen, de ez ugye sose volt tökéletes, és ugye minden sötét kamrában a piros fény az, ami bederengi az egész helyiséget, szóval nekem talán ez ilyen gyerekkori emlék.
2: 3-4-5 évesen is már ott sertepert éltél?
3: Hát szerintem 5-6 évesen még akkor abban a korszakban apukám még aktívan fotózott, úgymond. A sötét kamra volt az a rejtek, ahol ő ezt a csodákat úgymond számomra előhívta.
2: És láttad is azt, amikor így belemerül a folyadékba a papír, és így fokozatosan megjelenik rajta a kép?
3: Csodának éltem meg, hogy van egy fehér papír, és kirajzolódik rajta valami, ami megtörtént, vagy élő volt.
2: A te életednek egy fontos része az, hogy te fotózol, és adná magát, hogy akkor ez a gyerekkori élmények miatt van, de hogy valóban van egy ilyen egyértelmű, egyenes vonal a kettő között?
3: Nem mondanám, hogy egyenes vonal van a kettő között. Volt egy úgymond gyermeki kíváncsiság, ahol ez így megragadott, de nem vezetett a fotográfiához, hogy akkor most elkezdek egyből fotózni, vagy ilyesmi. De része volt azáltal az életemnek, hogy mindig ki voltam téve neki kis darabokban.
2: Nem árultuk el, hogy te Makrancon nőttél föl, ez Kassa közelében lévő település, egészen pontosan Szepsihez nagyon közel lévő település, és a szüleid a Tesla vállalatnál dolgoztak, Szepsiben az egy legendás vállalat volt a szocializmusban, téged bevittek gyerekként ebbe az üzembe, hogy mire emlékszel, mennyire tűnt egy ilyen varázslatos világnak?
3: Hát, ami olyan biztosan beívódott az emlékezetembe, azok az illatok. Mert ugye ez annak a gyárnak az a fémes illatai, meg vegyszerek, meg kloroform, meg mit tudom én mik, az úgy beívódott, de gyerekként ugye még tényleg csak az apukám nyomdokaiban ott sétálgattam, és akkor, hogy ide ne lép, oda vigyázz a fejedre, stb. Úgyhogy ez így megmaradott.
2: És volt ott ilyen szalag? Szalagon jöttek? Ugye ott ilyen égőket és neoncsöveket gyártottak, ha jól emlékszem?
3: Volt az automata, ami a neoncsöveket, az is egy érdekes látvány volt, hogy sorozatban jönnek lefelé, illetve hát mindahogy elképzeli a gyártósort az ember, úgy nézett ki, hogy a kis fém foglalatokba mennek a kis körték a szalagon, és van ellenőrzés természetesen, hogy működik-e, vagy hogy nincs-e hibás darab. És hogy apukám pont ezeket ellenőrizte, hogy megállította a sort, és megnézte, hogy nincs-e valami probléma velük, meg ilyesmi.
2: 89 után a Tesla története aztán viszonylag hamar véget ért. Hogyan élte meg a ti családotok, vagy ott a környék, mert az egyik legnagyobb munkahely volt, hogyan emlékszel erre vissza?
3: Hát nehéz időszak volt, mert hát sokat még ugye nem értettem a világ dolgaiból, de azért érezhető volt, mert mindkét szülőm igazából hát majdnem 4 évig kb. A tehenekből éltünk, tehát hogy mind eladni a tejet, esetleg húst, túrót, ilyeneket, még nem tudtak olyan stabil új munkahelyet találni, szóval az nehéz volt gyerekként, mert ugye szemüveges vagyok, úgyhogy az egy drága tétel volt, és hát ugye focizunk, labdázunk, eltörik a szemüveg, az egy olyan emlék, hogy hát nem lehet csak úgy megvenni az újat, szóval így maradott meg ez az időszak szerintem, hogy így az ínség ideje.
2: Te 1987-es születésű vagy, szóval 2-3 éves voltál, amikor a rendszerváltás lezajlott, és utána jöttek ezek az évek, de ha már említed a teheneket, nekem olyan irreálisnak tűnik, hogy akkoriban még így voltak családok, ahol ilyen tehenekkel foglalkoztak, és nem tudom, ez biztos nem volt ennyire romantikus, mint az Indula Bakterházban, de te így terelgetted gyerekkorodban a teheneket a mezőn?
3: Furcsa dolog volt, mert ugye nem összefüggőleg a nagyapám után volt, hogy tehen, hanem apukám mérnöki fejjel azt mondta, hogy ő teheneket fog tartani. Még ez ugye a szocializmus vége felé történt az ötlet, de ugye ez egy olyan dolog, hogy ez 0-24-ben kell velük foglalkozni, ugye. Etetés, tisztítás, takarmánybegyűjtés. Tehát a gyerekkor meghatározó eleme volt az, hogy valahova menjünk dolgozni, beszerezni valamit, vagy répát termelni, répát kopálni, kaszálni, szénázni, stb. Tehát nekem biztosan, ha akkor létezett volna Szoli, nem lett volna rá szükségem, mert mindig le voltam napozva.
2: És te ezt mennyire élted meg tehernek?
3: Nehéz volt, mert ugye, hogy a többiek elmentek, mit tudom én, fürödni, vagy hogy mentek valahova, nekem mindig ahhoz kellett alkalmazkodnom, hogy le tudjam a kötelességem a család felé, úgymond a családi dolgok felé, és utána mehettem valahova lógni, úgymond az ifjúsággal. Szóval ez mindig egy kicsit ilyen korlátozó faktornak éltem meg.
2: És mennyire félelmetesek a tehenek, ha így kettesben marad velük az ember?
3: Hogyha kiismeri őket meg, az embernek van egy állatszeretete, akkor az a hatalmas lény, az egy érzi, hogy ott van, és sokszor láttam úgymond példáját annak, hogy mennyire gyengét tud lenni egy tehén. Az ember vállára rá tudja tenni a két lábát, anélkül, hogy súlyt helyezne rá. Nagyon, nagyon érdekes dolgokat éltem meg velük, főleg a fiatal kisbocikkal az élet születését élő egyenesben láttam. Ez nekem meghatározó volt biztosan.
2: Te Kassán folytattad a főiskolai tanulmányaidat, mégpedig az UPS geográfia szakán. Állítólag az egyetemről voltál először külföldön.
3: Amiatt csináltattam meg az útlevelemet, hogy menjünk Skandináviába. Szóval nekem ez tényleg az első külföldi utam volt úgy, hogy elhagyom az ország határait, ha lehet így fogalmazni. 10 nap, 7600 kilométer, és teli diákok egy buszba.
2: Ha így visszafelé megpróbálom felfejteni az életed, ez neked az font, nem véletlenül mentél geográfiára, hanem benne volt ez a felfedezők iránti tiszteleted.
3: Igen, már hát ugye esténként, ha elvégződött a munka, meg ilyesmi, akkor apukámmal, meg a családdal azért szerettük a dokumentumfilmekhez ülni, vagy a könyvekkel is akár foglalkozni. Felfedezni lehetett akkor ugye a könyv sorai közül, vagy a tévéképernyőnél, mert hát akkoriban még azért sokkal több olyan hasznos tartalmú műsor volt a tévében. Így kezdődött az, hogy hú, hát milyen szép lenne meg így filmekben elképzelni a világot, hogy hú, milyen fantasztikus, hogy ott valami szigeteken hajókáznak, meg gyönyörű tengerpartokon sétálnak, szóval ez ilyen vonzó álom volt akkor.
2: Ha jól értettem, kifejezetten az ilyen felfedezők vagy világutazók iránt te különösen érzékeny voltál, vagy irányukban?
3: Inkább ilyen általánosságban volt, hogy azért úgy képbe voltam, mert a történelmet elkezdtem kutatni, mégis a geográfia történelmében ez benne van. Ami ilyen impulzus volt talán gyerekként, hogy kaptam egy könyvet lengyel írótól, Tomek a Kenguruk országában, aztán valami ilyesmi lenne a fordítása a könyv címének, és ugye ő Ausztráliába jut el, és ott kezdi felfedezni a kis történeteibe a tájat, a kengurút, a dingó kutya üldözi, meg hasonlókat. Szóval ez egy kicsit a fiatal felfedező mi voltam, talán hatással volt.
2: De még egy rövid időre vissza erre az egyetemi túrátokra, hogy volt kultúrsok akkor?
3: Hogy amikor elértünk ugye Skandináviában, tehát először Svédországban, Norvégiában, az, hogy mennyire biztonságérzet. Tehát, hogy az emberek kb. Tehát lerakhattad a pénztárcádat a főtéren Göteborgba, és senki nem nyújt hozzá, hogy a telefonodat tölteni egy oszlopra, mert nyilvános oszlopokon lehetett tölteni a telefon. Ez így szlovákiai viszonylatban akkoriban nagyon elképzelhetetlen volt. Tehát a kempingben is így volt egy ilyen lefedett oszlop, és rajta telefontöltők is, ott fütyögtek a telefonok is, és a gazdájuk meg közelbe se volt, mert senki nem bántotta a másét. Tehát nekem ez volt a nagy sok, és ez végig Skandinávián így érezhető volt, mert amikor éjszakon is voltak, ugye a skandinávoknak van egy ilyen szokásuk, hogy azok a fenti északi részeken nyitva hagyják a házakat. Ha valakinek szüksége van bemenekülni a hideg elől, vagy az időjárás elől, akkor ezt meg tudja tenni. Tehát a házakon is kint konnektorok, és akkor lehetett úgymond tölteni telefont, vagy eszközt, vagy ilyesmi. Nekem ez nagyon sokkoló volt, tehát a szerszámok nem voltak elzárva lakatól, de kerítés nem volt a ház körül, szóval ez nekem egy kicsit ilyen tényleg furcsa volt.
2: A Sáfárik Egyetemnek a geográfia szakán a diplomamunkádat a lokális identitásokból készítetted, hát egészen pontosan ugye kézenfekvő módon a lokális magyar identitásból, és gondolom ott a környékeden, Makrancon és a környéken készíthetted ezt a kutatást. Volt olyan, ami így meglepett téged?
3: Azon lepődtem meg, hogy mennyire nem tesznek különbséget az emberek a nemzeti identitásukkal és az állampolgárságukhoz viszonyítva. Tehát, hogy nincsenek tudatában, hogy ők magyarul beszélnek, de Szlovákián élnek, akkor ők szlovákok. Tehát, hogy voltak emberek, akik így nyilatkoztak, és nekem ez hihetetlenül furcsának tűnt, hogy ezt ők így élik meg, vagy így nyilatkoznak róla. Magyarul néznek tévét, a magyar rádiót hallgatják, magyarul olvasnak is esetleg, de egyszerűen nekik ez így nem tűnik fel. Tehát szlovákul tényleg csak minimumban, ahogy tudom, a hivatalba kell, vagy a postán, vagy valahol kell használni a nyelvet, ott használják a szlovákot, de úgy nem tudatosult bennük, hogy a magyar igazából az anyanyelvük, vagy nekem legalábbis ilyen érzésem volt. Igazából szerintem, hogy így röviden akarok fogalmazni abból, hogy utána úgymond a kutatásnak mi volt az eredménye, az, hogy sok ember, tehát az egyszerű embereknek annyi problémá van a hétköznapi életében, hogy nem jut el odáig, hogy foglalkozzon azzal, hogy nemzetiség, identitás, tudat, és így lassan így elsiklanak a felett, hogy ők igazából magyarok.
2: Ebben a műsoromban általában a vendégeimnek felteszek három kérdést, mégpedig azt, hogy mi a kedvenc tárgyuk, hol van a kedvenc helyük, és hová szeretnének még elutazni. Bodnár László informatikusnak van-e kedvenc tárgya?
3: Kedvenc tárgyam az egyértelműen a fényképezőgépen. Szóval ezt szerintem a gondolkozás nélkül át tudom vágni.
2: És ez fontos, hogy ez az a konkrét fényképezőgép, ami már így veled megjárt több ezer kilométert, vagy úgy általában a fényképezőgép, hogy te őket azért gyakran cseréled?
3: Hát annyira gyakran ugye nem cserélem, de azért van pár, de igen, a jelenlegi fő fényképezőgépem az, amit a kezembe, ha érzek az ujjaim között, az tényleg egy meghatározó érzés.
2: Megvan-e karcolva ez a gép? Ejtetted-e már el?
3: Hú, hát van patinája minden oldalról, meg a táskából, földön gurult, sőt, beesett majdnem a patakba is, szóval sérülései, hadisebei vannak, de ez nem azért, mert nem vigyáznánk rá, csak a terepi viszonyok néha megviccelnek.
2: De ez úgy van, hogyha nem ellencsére esik, akkor tulajdonképpen a fényképezőgép az kibír sokat?
3: Az a márka, amit használok, híres arról, hogy eléggé szívós, meg vízálló kivitel is egész jól. Nem azt mondom, hogy ha bejöttem a patakból, nem lesz semmi baj, de nagyobb eséllyel túléli.
2: Van-e kedvenc helyed?
3: Kedvenc helyem a Makranci erdő alatt van egy dűlő, és ha otthon vagyok, és kimenyek fotózni, tehát állatok után, vagy ilyesmi, akkor oda szoktam lényegében elmenni, és ott leülök, és élvezem a természet hangjait magam körül.
2: És milyen állatot sikerült már ott fotóznod?
3: Hát gímszarvas, volt rókám is, bár az nem annyira közeli, de attól még meghatározó élmény, meg persze őzeket természetesen.
2: De ez gyerekkorattól a kedvenced, hogy oda régebben is elmentél?
3: Apukámmal is oda mentünk, mit tudom én, kaszálni a réd szélére, vagy ilyesmit, tehát, hogy mindig valamilyen módon elmentünk oda, vagy mentünk gombázni, és akkor ott hagytuk a járművünket, és akkor úgy onnét mentünk be az erdőbe. Szóval valamilyen formában mindig találkoztam azzal a helyjel az évek során, az biztos.
2: És van olyan hely, ahol még nem jártál, de szívesen elmennél még?
3: Hát, szerintem még kb. Az egész világ, de minimum Ausztrália és Kanada az ilyen bakancslistás országok, főleg a természeti adottságaik miatt.
2: Hát tudjuk, hogy Ausztrália a gyermekkori olvasmány miatt, de Kanada hogy jön a képbe?
3: Kanada az, amikor az ember a vadonról beszél, az utolsó vadonokról, akkor azt talán még ott vannak északon olyan helyek, ahol tényleg nincsenek utak. Tehát, hogy az ember hetekig mehet gyalog, és nem találkozik egyetlen egy emberrel se. Ami ugye eleve kihívás, de a modern technológiák, a modern felszereléssel is, szóval ez egy ilyen álom egyenlőre.
2: Hát a környéken Makrancot talán legtöbben így a templomjáról ismerik, vagy szerintem így a tágabb régióban is, és te tudom, hogy a templom közelébe élsz, és hogy vannak ilyen élményeid, hogy bármikor hazamész, és ott áll egy zarándokbusz a kaputokban, hogy neked mi a viszonyod ehhez a templomhoz, és hogy légy szíves, mondd el, hogy miről is híres a makranci templom.
3: Hát mivel ugye közel van a házunk a templomhoz, mindig is inkább az a templomba járós család voltunk, bár az én viszonyom egy kicsit úgymond megkopott az évek során, de a makranciak kifejezetten híresek arról, hogy templomba járnak és rendszeresen minden vasárnap ott vannak, illetve azon kívüli és úgymond aktívak az egyház közösségekbe, ének, kórusokba és így tovább. Illetve ugye a templomnak egy fő úgymond büszkesége a Szent István ereke, ami miatt zarándok helyé is alakul ilyen modern viszonylatban. Hát egy arany erekje tartóban, tehát egy arany kéz kezet formáló erekje tartóban van a Szent Jobbnak egy csontdarabkája, illetve még több szentnek a csontdarabkája is, meg az utolsó Habsburg magyar királynak is már oda került, úgymond egy csontdarabkája ugyanebbe az erekje tartó részbe.
2: Negyedik Károlynak?
3: Igen, és ugye ennek az az érdekes apropója, hogy amikor elhelyezték a csontdarabkát, én pont Madeirán voltam az ő sírhelyének a helyén, szóval ilyen érdekes koincidens volt, tehát hogy egybeesés volt ezzel az eseménnyel.
2: Ugye mi most azért beszélgetünk így távúton, mert te aztán Budapestre kerültél az egyetemi éveid után viszonylag gyorsan, és ugyanannál a cégnél dolgozol azóta, szerintem így nagyon röviden elmondhatjuk, hogy ez egy ilyen turisztikai...
3: Weboldalakat készítő cég, szóval így igen, így lehet röviden definiálni.
2: Kevésbé tipikus dolog a mai világban, hogy egy ember több mint 10 évig ugyanannál a munkahelynél van, sőt, fiatalon belép egy helyre, és akkor ott tényleg évtizedig, sőt, már tovább is kibírja, hogy mi a titka ennek, hogyha most tanácsot akarnánk adni a cégvezetőknek, hogyan kell ezt elérni?
3: Hát nagyon fontos szerintem az, hogy emberi hozzáállás, mármint úgy emberi, hogy megérteni azt, hogy van élet a munkán kívül is. Tehát ez egy, szerintem egy fontos vonatkozás, és hogy az ember tudja ápolni a hobbiait, tudjon foglalkozni azokkal a dolgokkal, amiket szeretne csinálni, és nem a munka rovására, mint hogy így egy kicsit kiegyensúlyozottabb munkahely.
2: És akkor ezek szerint ilyen nem csak a mesékben van, hanem a valóságban is.
3: Nem csak, de viszont türelmesnek is kell lenni az embernek, hogy neki is áldoznia kell, nem azonnal ugrani a következőre, ha valami nem jött be, hanem felépíteni azt a kis helyét.
2: Továbbra is Bodnár Lászlóval beszélgetünk. Ez a Covid, ez hogyan hatott rá, nem? Nem volt ilyen pánik, hogy vége lesz a utazási biznisznek? Egyáltalán hogyan élték át? Ez a szektor hogyan élte át?
3: Hát a turizmus nagyon érzékeny a természeti katasztrófákra, a mindenféle háborúkra, és a Covidra is nagyon sújtotta, mert ugye az első dolog, amiről lemondanak a mobilitásról az emberek, nem repült, nem utazott sehova senki, mert nem lehetett egyrészt. Ez nagyon-nagyon nehezen érte. Rengeteg cég nem is érte túl ezt az időszakot, ha nem volt tartalékuk, nem készültek rá. Így utólag, mivel az emberek szeretnének utazni, tehát azonnal jött a növekedés, hogy amint lehetett, el akartak indulni, meg volt ugye spórolt pénzük is, mert hát nem költötték el. A turizmus olyan rakétas tarttal indult utána újra.
2: És már esetleg meg is haladta a Covid előtti mértéket, vagy legalábbis az a szegmens, amire te rálátsz?
3: Igen, szerintem, tehát sokan úgy mondták, hogy ilyen rekordéveket zártak az utaztatók, mert egyszerűen az emberek kölcsönöket vettek fel, csak hogy menjenek valahova, már a bezártság az ugye sok ember rosszul viselte, hogy nem mehettek sehova igazából.
2: De hogy valóban volt egy ilyen effektus, hogy ez a bezártság annyira rányomta a bélyegét az emberekre, hogy bármi áron, de hogy ők menni akartak és világot látni?
3: Igen, szerintem mindenképpen látható volt az effektus a szakmai szempontból is.
2: De mostanában is így vannak ilyen különféle válságok, ami szerintem kihatása lett, ugye többféle háborús konfliktus van a világban, ti ezt megérzitek?
3: Mindenképpen megérezzük, de általában inkább kisebb mértékben. Tehát van egy, mit tudom, egy destináció, hogy csak nem repül, mit tudom, az a tipikus például a Közel-Kelet, ugye Dubaj nagyon közkedvelt átszálló hely volt az Emirates-nek, meg hasonlónak, tehát akkor így megtorpant az egész, és átfoglalások jó, aki tehette, az elment más irányba, más országba, elment a Karib térségbe, vagy valahol úgymond módosított az időpontot, vagy az útvonalát a végleges desztinációban. Csak azok voltak rossz helyzetben, akik ugye Dubajba mentek volna, vagy az Emirátusokban.
2: Hát, hogyha az ember a turisztikai szektorban dolgozik, akkor az egyik fő előnye ennek, hogy úgy járhat viszonylag előnyös feltételekkel, vagy szinte ingyen így megnézni ezeket az egyes desztinációkat, egyes helyszíneket, egyes hoteleket. Neked mi az ilyen kedvenced, ahol így jártál, és valószínűleg nem jutottál volna el, vagy sokkal később jutottál volna el, hogyha nem ebben az iparágban dolgozol?
3: Hát szerintem mindenképpen pont az emlegetett Dubai, Ras Al Khaimah, ez a térség, ez oda nem annyira mondom, hogy vágytam, de így jött a lehetőség, és olyan élményekkel jöttem vissza, hogy ez érdemes lett volna úgyis elmenni, csak így most már így hozta a sors, hogy eljutottam oda. Az mindenképpen.
2: Nem is tudom, hogy a megosztója jó szó, de hogy az embereknek ilyen nagyon sarkos véleményük szokott lenni Dubajról, meg az Arab Emirátusokról. Te hogyan érezted ott magad?
3: Ugye az urbán része, főleg ez a Dubai, Ras Al Khaimah rész, az kevésbé, tehát csak igazából megnéztük, de Ras Al Khaimah az egy kicsit vidékiesebb, sokkal kevésbé ez a megapolis feelingű rész, illetve vittek minket fel a hegyekbe, tehát ilyen hegyi részek, tehát gyönyörű hegyek vannak az ománi határvidéken, meg gyöngy farmokra is vittek minket, tehát bemutatták a gyöngy kultúrát, mert az volt igazából azelőtt a kereseti források, mielőtt az olaj biznisz végképp beindult, és hogy milyen nehéz sorsú volt egy gyöngyhalász élete, tehát ilyen 30 éves korára például megvakult, meg ilyenek, szóval az nagyon kemény életük volt, és úgymond az ölükbe hullott ez a vagyon, és próbálnak belőle úgymond jövőt építeni. Szóval ez így is visszajött, illetve volt lehetőségem beszélni, aki volt a sofőrünk a sivatagi ilyen túrán, és vele volt lehetőségem többet beszélni, mert nagyon jól beszélnek angolul, és így a kulturális részéről is mesélt családi viszonyok, hogy működik egy ilyen átlagos család, mit csinálnak, kikapcsolódásképpen, meg ilyesmi. Mennyire nagy ünnep az, hogy jön a tavasz, és jönnek a vizek, és az élet úgymond visszatér egy picit legalább a hegyek alatti részekbe, szóval az tök-tök érdekes dolog.
2: Hogy látod Dubajt, akik így nagyon célzottan rámentek a turizmusra, hogy nekik sikerül elkerülni ezt a túlzott turizmust, ugye angol overturizm, amivel most Európa valahogy nem tud megbirkózni, de látod, hogy nekik ez valahogy jobban megy?
3: Hát szerintem biztosan jobban megy, mert eleve tervezetten építik fel az egészet. Tehát ők nem a sima turistákra, tehát nem a tömegturizmusra, mint olyanra építenek, hanem a luxus turizmusra, a befektetőkre, a kicsit pénzesebb emberekre, és azok ugye, azok több tér, úgy van kialakítva az egész, úgymond nulláról felépítve, hogy nagyobb volument tudjon kezelni. Aztán minden helynek betelik egyszer a kapacitása, és akkor új attrakciókat kell hozniuk, mint Abu Dhabi is, meg Dubai is állandóan valami új parkkal, vagy csodavidékkel épül, az pont azért van, hogy jobban meg tudják osztani az attrakciók között, esetleg az embereket, meg hasonlók. Szóval ők legalább van terük, illetve pénzük is arra, hogy ezzel tudjanak mit kezdeni.
2: És te így belefutottál Európába ebbe a túlzott turizmusba, hogy már ilyen tömegnyomor szindrómába?
3: Sajnos igen. Tehát, hogy az nagyon is érezhető, hogy főleg ahova olcsón lehet repjegyet venni, mert úgymond szezonon kívül is nagyon nagy volumenű embertömeg van. És ugye kevésbé vagyunk figyelmesek a másikra, és akkor egymás videójába vagy képében bemászunk, és ez nagyon zavaró tud lenni, ezért egyre inkább keresem a lehetőséget olyan desztinációkban, ahol vagy a hideg idő, vagy a zordabb körülmények minél inkább elriasztják ezt a nagyobb kiszállok a buszból, videót csinálok, visszaszállok típusú embereket, azért el lehet kerülni.
2: A zene után folytatjuk a beszélgetésünket Bodnár László informatikussal, geográfussal és fotóssal.

szomorú vagyok én ma. Milyen csonka ma a hold, az éj milyen sivatag néma. Milyen szomorú vagyok én ma.

jaj szó szállna, félig mécsen, félig lárma. Fut velem egy rossz szekély, utána, mintha jaj szó szállna.

0: Most folytatjuk a beszélgetésünket Bodnár László informatikussal, geográfussal, fotóssal. Akkor most már szerintem térjünk rá a fényképezésre, amit így már többször is érintettünk, hogy így mikor uralkodott el rajtad ez a szenvedély, hogyha nevezhetem így.
1: Hát így nagyon jelentősen szerintem én 8-9 éve volt, hogy úgy elkezdtem úgy nagyon tudatosan technikák után nézni, és úgy fotózni, hogy nem csak egy kattintásról,

0: mert az ez egy külön téma.
1: Szerinted Budapest szép város?
0: Mindenképpen azt mondanám, hogy szép. Csak sokan, akik itt születtek, azzal a ténnyel, hogy itt ebben a sűrűjében vannak, ők inkább az árnyoldalait látják, és ahol nagyon erős a turizmus, ott szintén ez a túltelítettség, tömegek, azok nagyon negatívan hatnak az ember véleményére, hogy milyen a város. Egy ott lakó embert lehet, hogy azt mondanám, hogy hú, hát ez koszos, meg zsúfolt, meg ilyenek, de azoknak azt szoktam javasolni, hogy menjenek egy naplemente dunai hajózásra, és meglátják, hogy milyen értékes dolog veszi őket körül.
1: És hogyha még volna két-három helyszíned, így a világ bármelyik táján, amit nagyon szívesen fotóztál, vagy ami esetleg utólag derült ki számodra, hogy hűha, hogy milyen jó fotók születtek ott.
0: Hát mindenképpen kiemelném Szlovéniát, tehát hogy ez egy közeli desztináció, és olyan természeti kincsekkel van ellátva egy csöknyi ország, hogy oda szerintem már kétszer voltam, oda biztosan visszamennék, illetve még Tunézia is egyébként tök szimpatikus volt, ez az észak-afrikai téma, és ott viszont Marokkó az, ami potenciálisan következő úti cél is lehetne, mert nyújt tengerpartot, nyújt sivatagot, nyújt hegyeket, tehát oda biztosan szeretnék eljutni.
1: Többen ettől a régiótól is így óckodnak. Neked akkor ezek szerint jó tapasztalataid voltak?
0: Szerintem úgy vagyok vele, hogy a világon mindenütt vannak rossz emberek, meg jó emberek. És ha az ember úgy áll hozzájuk, tehát kedves és udvarias, akkor a jó emberek meg fogják őt találni, és néha sokkal őszintébben tudnak kapcsolódni. Főleg a úgymond valószínűtlebb helyen lehet összebarátkozni olyan emberrel, akinek a nyelvét sem értem, de kéz mozdulatokból és univerzális testbeszédből is néha meg lehet érteni egymást, és ez szerintem egy fantasztikus dolog is. Ez az utazás mindenképpen megtanította nekem ezt, hogy így kell hozzáállni az emberekhez, és ezt a visszacsatolást vissza fogja kapni.
1: És ugye embereket fotózó külföldön, te kérsz tőlük engedélyt?
0: Hát nem szoktam, ugye vannak etikai szabályok, tehát arcból közelről lefényképezni embereket nem szoktam. De sokszor van úgy, hogy az Emirátusokban volt egy konkrét példa az egyik fotómnál, hogy fotóztam az utcát, hogy mozognak a biciklik, autók, ilyesmi, és egy srác jött, és jött be a képembe, és láttam, hogy abból jó kép lesz, mert hogy így belesuhan a kontextusba, és ő még rájátszott egy mosolyjal, és egy integetett nekem közben, szóval aggódtam, hogy nem lesz ellenvetése, hogy benne lesz egy fotóba, ő kifejezetten örült, hogy benne lesz egy fotóba. Szóval igyekszek megtartani egy korlátot, vagy szemkontaktust, vagy hogyha tényleg utcán fotózok embereket, akkor általában úgy igyekszek, hogy ne legyen felismerhető az arc. Akár a BKV-s villamos vezetőket sem lehessen felismerni, mert mégis az a munkájuk, és nem menekülhetnek el, de attól még lehet úgy megörökíteni azt a járművet, hogy nem látszik, hogy ki van konkrétan rajta, csak esetleg egy sziluett vagy hasonló.
1: És ha már említetted Madeirát, azért még szenteljünk neki egy percet, hogy ugye az Portugáliához tartozik,
0: Igen.
1: De az már az Atlanti-óceán.
0: Igen, az már az Atlanti-óceán kegyetlen vizei mosság, és egy gyönyörű vulkanikus sziget. Mindenkinek ajánlom, el lehet oda jutni, hát ilyen 5 óra alatt, és olyan élményben lesz része, hogyha ha nem akar 12 órákat utazni az exotikum után, szerintem itt is meg tudja tapasztalni legalább egy pici részét, és viszonylag biztonságos, mert hát egy európai ország, színvonalát hozza, illetve a természet is viszonylag biztonságos, mert nincsenek egzotikus mérges állatok, meg olyanok, amik úgymond nagyon veszélyesek lennének. Rengeteg madár van, vannak tehenek a fensíkon, de egy kifejezetten érdekes desztinációnak tartom, ahhoz képest, hogy mekkora, hihetetlen változatos időjárással, tehát fotósok, aki kezdő fotós is akár megtalálja a témáját, mert minden percben történik valami érdekes, szóval azt mindenképpen javasolnám.
1: És akkor ezek szerint oda személyi igazolvánnyal be lehet menni, és euróval lehet fizetni?
0: Igen, pontosan.
1: Hát Bodnár László, amiről még ilyen közismert, az az, hogy 4-5 évig a Gombaszögi nyári tábor hivatalos fotósa voltál.
0: Szerintem bármilyen kezdőfotósnak, ezért is rengeteg kezdőfotós volt Gombaszögön, az, hogy olyan váratlan dolgok történnek körülötte, hogy késztetik fotószemmel látni minden egyes történést, pillanatot maguk körül, hogy el tudják kopni a pillanatot. Tehát, hogy fel

0: legyenek készülve a felvételre, mielőtt még megtörténne úgymond maga a pillanat. Kitalálni, hogy mi merre felé úgymond halad, és akkor végképp a hangulatát megfogni egy rendezvénynek, az is egy fantasztikus feladat. Tehát, hogy átadja a fotó azt, hogy oda vágyjanak a többi emberek is elmenni. Mert az nem csak a koncertekről, nem csak a buliról szól, az emberi találkozásokról, kulturális kikapcsolódásról, festészetről, olyan dolgokról, olyan interakciókról, baráti találkozásokról, hogy szerintem egy kimeríthetetlen fotótéma tud lenni.
1: Tehát ilyenkor azért vannak ilyen váratlanabb helyzetek is, nem tudom, hogy te az voltál, aki így bementél a tömeg közé, de hát ilyenkor az embert így könnyen leönthetik sörrel, vagy meglökdösik. Ezt hogyan tűrted?
0: Az volt az érzésem, hogy Gombaszögön azért nem volt ennyire, tehát hogy az a tipikus fesztivál. Jobban vigyáztak egymásra az emberek, legalábbis én mindig ezt tapasztaltam. Természetesen egy képpel mozgok, tehát magabiztosan teret nyerve kell megtanulni mozogni, még ha nem is nagy az ember, és akkor az úgy az emberek észreveszik, hogy ő éppen a feladatát cselekvi, és akkor utat adnak neki, vagy odafigyelnek rá, szóval... Sokszor az, pont az volt az, hogy ha kiszúrták, hogy fotós jön, akkor barátokkal összeálltak, és hogy pózoltak egyet. Gyakran volt, hogy felírtam e-mail címet, és hogy majd elküldöm nekik a képet, és ezt szerintem minden esetben meg is tettem. Szívesen adtam át ezt a pillanatot, amit megörökítettem. Nekem mindig pozitív volt az élmény.
1: De egy fotósnak szerintem az a rosszabb, amikor így észreveszik, és így beállnak, hogy sokkal jobb, hogyha észrevétlen tud maradni.
0: Biztosan így van, tehát a pillanat elkapása sokkal érdekesebb, de viszont az öröm az, hogy ők pozitívan élik meg, mert általában azért fel vannak endorfinnal töltve ezek az emberek, és boldogok, és így azért könnyebb, mert nem búzolnak úgy, csak összeállnak és örülnek a pillanatnak. Tehát még azt mondom, hogy ez még egy autentikus fotó tud lenni.
1: És ugye a színpadot kell fotóznod, a fellépőket, nekem az is van nehéznek tűnik, jönnek szembe mindenféle fények, hogy az hogy lehet megoldani, hogy abból szülessen egy jó kép?
0: Ki kell használni a fényeket, mert ugye a fények nélkül nincs fotó, tehát a fény nélkül az, ezért is fényvadász a kis szinonimám, mert nem fotós, hanem vadászom a megfelelő fényeket. Tehát meg kell tanulni őket úgy kihasználni, hogy a megfelelő rajzolatot hozzák a képre. Nem kergetek illúziókat, azért elég nehéz, mert a szembefény károsíthatja a szenzort is, szóval azért a lézerfényen vigyázni kell, meg ilyenek, meg különböző hőmérsékleti fények. Tehát a piros fények kifejezetten kellemetlenek fotózásra, tehát azokat az előadókat nem nagyon szeretjük, akinek nagyon ilyen egyhangú, egyszínű a világítás, de hát megpróbálunk abból is kihozni a maximumot.
1: Volt-e valami híresség, akinek a fotója egy nagyot ment, amit te készítettél?
0: Azt hiszem az első Gombaszög, amin én fotósként részt vettem, a Zairi Mafiának csináltam egy ilyen füstök és fényekkel teli egész jó fotó volt, és felhasználták utána több ilyen zenei, felvidéki zenei portálon, szóval az úgy kellemes élmény volt.
1: Továbbra is Bodnár Lászlóval beszélgetünk. Te jársz ilyen szepességi portyákra a Czábocki Szabolcs történésszel. Ez hogyan alakult ki?
0: Hát ez szintén visszavezethető a budapesti diákszervezetekre, bár ugye én nem voltam itt diák, de kapcsolódok hozzájuk, és minden ismerettség ide vezet vissza. Itt ismertem meg a Szabolcsot, amikor jött az egyik kötetével úgymond turnézni, felolvasni és egy kicsit bemutatni, hogy a munkásságát. Mivel aztán ugye voltak közös barátaink, így elkezdtünk kommunikálni, és hogy mégis rájöttünk, hogy hasonló értékeket úgymond képviselünk. Szeretünk beszélni, diskurálni mind a politikai, mind a történelmi eseményekről, és azok, hogy befolyásolnak minket. Ezért kialakult egy barátság, és akkor így rendszeresen elkezdtünk járni felfedező túrákra. Tehát, hogy kitűztünk egy célt, a történelmi vonatkozását ugye ő előkészítette, vagy már ugye megvolt neki fejben, hogy ki milyen híres ember úgymond járta ezeket az utakat, és írt róla, és akkor, hogy most mi is megnézzük magunknak, és gyönyörködünk a tájba, illetve jókat beszélgetünk közben, és megvitatjuk az aktuál politikai dolgait. Nem egy olyan célzott, hogy most dokumentálom számára a túrát, vagy ilyesmi, hanem ez inkább a pillanatokat. Mit tudom én, egy példa, hogy a srácok nézik, és gyönyörködnek a Tátra a reggeli képébe, én meg hátulról kompozícióba bejelezem őket, meg a Tátrát, és akkor igazából dokumentálom, de teljesen természetes módon, tehát nem beállított formában.
1: És neked a Szepesség egy kicsit ilyen új felfedezés is volt?
0: Részben igen, mert úgy max iskolából, ha voltunk arra felé, tudom, Zsgyár környékén síkúzós vagy hasonló, de kulturálisan ugye közelebb hozta pont a Szabi, és mesélte, hogy az összefüggéseket, és az így befestette az egész túrát, hogy a történelmi vonatkozás és a jelen kapcsolódó pontjait úgymond megtaláltuk, illetve felfedeztük. Ad egy pluszt a képeknek, hogyha ezt összetudom kombinálni valami romnak a környezetét, meg hasonló szóval.
1: Egyszer azt mondtad nekem, hogy te rosszul lennél, hogyha, vagy rosszul érzed magad, hogyha nem fotózhatsz. Hogy ezt elmagyaráznád, ezt az érzést, hogy ez mi neked mégis ez a fotózás? Miért ennyire fontos?
0: Azért fontos szerintem, mert ez egy kifejezési eszköz, amit a magaménak érzek. Hogy meg tudom osztani másokkal azt, amit látok, hogy ahogyan látom a világot, és tudok adni motivációt. Tehát szó szerint örömet szerez, hogyha valakit motiváltam arra, hogy elmenjen oda, és megnézze a saját szemével. Tehát, hogy megpróbálja látni azt a világot, amit én látok. Igazából nekem ezt jelenti a fotózás, és hogyha ezt nem tudom megtenni, akkor egy ilyen haszontalannak érzem magam, ha lehet így fogalmazni. Hogyha nem teszek valamit olyant, ami kivált úgymond kis köröket azon a vízfelületen.

Kedves hallgatóink, az előzőekben a Keleten a helyzet című műsorunk hangzott el, melyben Bodnár László informatikussal, geográfussal és fotóssal készült beszélgetésünk szerkesztett változatát hallották. A Keleten a helyzet következő része szombaton 12 órakor kerül adásba. Kubányi Péter hangmérnök nevében is köszöni a figyelmüket, Köteles Szabolcs, a műsor házigazdája.

0: 14 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Egyre több a panasz a rolleresekre és a kerékpárosokra a vasútállomásokon. További leépítéseket fontolgat a Volkswagen. Jó részt napos marad az idő, a legmagasabb hőmérséklet estig elérheti a 29 fokot. Jó napot kívánok, Kis Balázs vagyok, mondom a részleteket. Egyre több panasz érkezik a szlovák vasutakhoz a vasútállomásokon közlekedő rolleresek és kerékpárosok miatt. A vasúttársaság szerint sokan az állomás épületekben és a peronokon is használják járműveiket, ami komoly balesetveszélyt jelent. A vasút emlékeztet, a kerékpárok és a rollerek használata az állomások területén tilos, erre figyelmeztető táblák is felhívják a figyelmet. A szabályok betartásának ellenőrzésére a társaság a rendőrség segítségét kérte, emellett tájékoztató kampánnyal is szeretné felhívni az utasok figyelmét a biztonságos közlekedés fontosságára. Vladimir Putyin orosz elnök elutasítja a Kijevvel való béketárgyalásokra vonatkozó felhívásokat, közölte a Reuters hírügynökséggel három a Kremlhez közel álló forrás. Az orosz olajfinomítók és kikötők elleni legutóbbi ukrán dróntámadások a jelentések szerint megerősítették Putyin azon elhatározását, hogy egyelőre folytassa a harcot. A források közül kettő úgy véli, hogy Vlagyimir Putyin valószínűleg tovább fogja eszkalálni az immár ötödik éve tartó konfliktust. Egyikük szerint egy ilyen fejlemény már a következő hónapokban rendkívül valószínű. Újabb költségcsökkentő intézkedésekről tárgyal a Volkswagen felügyelőbizottsága. Sajtóértesülések szerint a német autógyártó világszerte akár 100 000 munkahely megszüntetését is mérlegeli, ami kétszerese a korábban ismertetett terveknek. A német sajtó szerint a vállalat 4 németországi gyár termelésének leállítását is fontolóra veszi. Ez azonban ellentmond a szakszervezetekkel tavaly kötött megállapodásnak, amely 2030 végéig kizárja a német üzemek bezárását. A Volkswagen csoport tavaly világszerte több mint 667 000 embert foglalkoztatott, közülük csaknem 43%-ot Németországban. Az Európai Unión kívüli nyaralásról történő adó és vámmentes árubehozatalra számos értékbeli és mennyiségi korlátozás vonatkozik. Szuveníreket, ajándékokat, dohánytermékeket vagy alkoholt csak akkor lehet vám, áfa vagy jövedéki adó fizetése nélkül behozni, ha azok személyes fogyasztásra szolgálnak és nem lépik túl a meghatározott határértékeket, figyelmeztetett Daniel Kovács a pénzügyőrség szóvivője. Sok utazóhoz haza emléktárgyakat vagy helyi termékeket a nyaralásról az unión kívüli országokból, például Törökországból, Tunéziából, Egyiptomból vagy Kubából való visszatéréskor azonban különleges szabályok vonatkoznak a személyi podgyászban lévő árukra, hívta fel rá a figyelmet a szóvivő. A júniusi hőhullám Belgiumban a legsúlyosabb halálozási hullámot okozta az ország újkori történetében. Az ebben az időszakban megszokottnál 1747-tel több ember vesztette életét. Különösen magas hőséggel összefüggő halálozási arányt regisztráltak Németországban is, ahol a becslések szerint 5100 ember halt meg. Az idei június volt a második legmelegebb június Európában a mérések történetében, közölte a Copernicus Európai Meteorológiai Szolgálat. A hónap végén több országban is rekordokat döntött a hőség, számos térségben 40 fok fölé emelkedett a hőmérséklet.
0: Időjárás.
1: Többnyire napos az idő, a keleti országrészben viszont záporok, zivatarok kialakulására van esély. Éjszaka derült vagy gyengén felhős lesz az ég, északon és keleten helyenként erősebben megnövekszik a felhőzet. Holnap napközben változóan felhős idő várható, reggel több felé még derült lesz az égbolt. Elszórtan, főként keleten alakulhat ki zápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között várható. A szél északnyugatira, északira fordul, de többnyire gyenge vagy mérsékelt marad.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: A D1-es autópályán a Poprád nyugat kijárat után Eperjes felé korábban történt súlyos baleset helyszínéről a személyautót és a kamiont már eltávolították. A műszaki mentés véget ért, így a lezárt útszakaszt teljes szélességében megnyitották. Az autópálya korlátozások nélkül zavartalanul járható. Radar méri a sebességet Budaméren, Kassa felé, valamint Kislapás előtt Nyitra irányából. Biztonságos utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: ismétlés következik. A nappali keddi adásából hallhatnak beszélgetést. A műsorvezető Gasparik Maja. A 12. több mint szomszéd, vagyis a Magyar Kulturális Hét Pozsonyban idén is megtöltötte élettel a főteret és a belvárost. A következő percekben a kulisszák mögé nézünk. Beszélgettem a 4-es Street frontemberével egy pozsonyi séta közben. Találkoztam a Magyar Állami Népi Együttes felvidéki táncosaival. Megszólalt a Magyar Honvédség Szentendrei Helyőrség zenekarának karmestere. Végül pedig a koncert előtt a Parnograszt öltözőjében is jártam. A legtöbben már a színpadon látják a zenekarokat, de ritkán derül ki, mi történik néhány órával a koncert előtt. Alin Nikutával ezúttal nem az öltözőben találkoztunk, hanem tettünk egy rövid sétát Pozsony belvárosában. Beszélgettünk a koncertekről és természetesen arról is, hogy milyen érzésekkel érkeztek a Több mint szomszéd fesztiválra. Hogy érzitek magatokat Pozsonyban? Azt most már megtudhattam tőletek, hogy most először jártok.
1: Most először játszunk, most először járunk, úgyhogy gyönyörű helyen vagyunk. Én szeretek szép helyekkel járni. Voltunk Torontóban, és ott teljesen más, amúgy ott a nagy épületek, viszont itt látszik, hogy van múlt, van történelem. Hát nem hiába az öreg asszony, úgy mondják, hogy the old lady. A Európa, imádom Európa városait, tényleg imádom a történelmet. Olyan helyeken járunk, mint most is például, ahol írták a történelmet, ahol nagyon sok dolog, fontos dolog történt. Átélni egy picit ezt az egészet, úgyhogy erről csak olvastunk, meg csak képeket láttunk. Felemelő érzés, meg örülünk, hogy itt lehetünk. Gyönyörű szép város.
0: Ugye nagyon fontos nektek az, hogy a szövegeitekben tényleg így a szíveken keresztül a lelkekig hatoljatok, vagy hassatok, és minden szövegetekben van valami nagyon mély, és ezt nagyon érezni abból is, ahogy beszélsz. Mennyire fontos számodra a kötődés? Mert valamilyen szintű kötődés minden dalotokban van.
1: Mi a legelején ezt nem tudtuk megfogalmazni, mert igazából utólag derült ki, hogy ezek vagyunk mi. Mi csak írtuk, egyszerű gyerekek voltunk, akik nagyot álmodtak, írtuk a dalokat, és őszintén tettük azt, hogy minden, amit megtapasztaltunk, minden, amit átéreztünk, érzések, csalódások, szerelmek, utazás, honvágy, hiány, az elmúlás, ezeket ugye, hogy felnőttünk, eléggé aktívan kezdtük tapasztalni, meg érezni, és mertünk róluk írni. Azt láttuk, hogy az emberek egyre többen azonosulnak ezekkel az érzésekkel, mivel hogy hiteles, mi nem, soha nem próbáltuk megjátszani magunkat. Szerintem ez a helyes út amúgy, meg ez, tehát igazából mi azt hiszük, azt érezzük, hogy ez az a járható út, ami hosszú távú, ami önazonos, meg hiteles. Az emberek szeretik a hitelességet, nem szeretik, hogyha átverik őket, vagy becsapják őket, vagy hazudnak nekik. Főleg nem, hogy szemben, ugye a színpadon vagyunk, mint sok mindenkivel szembe kell nézzünk. És a legjobb dolog az, amikor hitelesen, őszintén szembe tudsz nézni a közönségeddel, és az, amit énekelsz, az képviseled is legbelül, meg minden szempontból az vagy te. Úgyhogy nekünk ez tényleg nagy-nagy kiváltság, hogy mi önmagunk lehetünk a színpadon, a legnagyobb színpadtól a legkisebb színpadig, akár a klubkoncertekig, ahol nagyon közvetlen a hangulat. Tényleg ezt így jó csinálni.
0: És mindig ilyen nyugodt vagy? Ugye most már nem tudom, hogy a hallgatók mennyire hallják ezt most, de hogy háttérben mi talán egy utcát eljöttünk, egy utcával odébb vagyunk most a színpadtól, de hogy már a zenekar hangul, milyen érzés ez?
1: Szeretem, hogy hallani őket kívülről, koncert közben. Én sajnos nem hallhat, de én szerintem én lennék a legnagyobb 4-es Street rajongó, hogyha nem a színpadon lennék. Én imádom őket hallgatni, ahol játszanak, ők a legjobb zenészek, nem csak számomra, hanem én tényleg azt is hiszem, hogy hihetetlen emberekkel vagyok a színpadon, és nem csak emberekkel, hanem zenészekkel. Tényleg jó érzés. De nem stresszelek, fent vannak, tudom, hogy minden rendben van. Majd az egy mikrofon az valahogy csak meg fog szólalni.
0: Ugye nagyon érdekes, mert most itt vagyunk Pozsonyban, a főtér mellett, és négy utca. Közt vagyunk.
1: A 4-es kereszteződésben vagyunk.
0: A 4-es kereszteződésben vagyunk. Mit jelent neked a 4-es Street? Tehát most tényleg kijöttünk az utcán.
1: Hát, hogyha az elejét néztem volna, akkor nem tudom, kibontakozás, az álmaim megélésére való lehetőség. Most a 4-es Street a minden. Úgy a 4-es Street a mindennapjaimban benne van, reggeltől estig, meg az álmaimban is, úgyhogy, és ezt jó így csinálni, hogy amúgy mindenki ezt érzi. nekünk ez a mindenünk. Mi így közlünk, mi így élünk, mi így szeretünk. Aki közel áll hozzánk, annak is nagyon fontos az, ami benne vagyunk, maga a zene, a zenekar. Úgyhogy a négy esztét jelenleg a minden.
0: Lesz új dal valamikor most, vagy mivel készültök? Ugye most egy hónapja talán jött ki egy új videóklipetek, ami szintén a megszokott, négyes streetes, hangulatos, benne van minden, aminek benne kell lennie. Most egy kicsit ezt tornáztatjátok meg ezt a dalotokat, ezt a videóklipeteket, vagy már készültök valami újdonsággal közben?
1: Ugye lemez jött ki igazából, a negyedik nagy lemezünk, a négyes járat, nem állunk le, bár íródtak új dalok, új dalszövegek, pont beszéltük a napokban a srácokkal, hogy milyen jó lenne újból elmenni stúdiózni, egy picit másfele, más ajtókat nyitogatni, más inspirációt keresni. Hál' Istennek az meg is lett szerintem, úgyhogy lassan vonulunk be, készülünk. Nem tudjuk, hogy ezt soha nem szoktuk erőltetni, viszont szeretnénk egy koprodukciót is, még nem tudjuk, hogy meg milyen formában, de vannak olyan dalok, amikben azt érezzük, hogy egy plusz erő az nagyon nagyot dobna.
0: No, hát és akkor ehhez én sok sikert kívánok, és nagyon örülök,
1: köszönjük,
0: hogy beszélgethettünk.
1: Szépen.
0: A Magyar Állami Népi Együttes előadása ezúttal nem csak a közönségnek jelentett különleges napot és alkalmat. Az együttesben ugyanis két felvidéki táncos is színpadra lépett. A nagysallói származású, Zselízen született Bence Németh Rebeka és a füleki Gyetvai Júlia. Hazai közönség előtt táncolni mindig más érzés. Rebeka a fellépés után mesélt arról, mit jelent számára újra itthon színpadra állni.
2: Te vagy egyedül, aki innen tőlünk érkezett a csapatotokba?
3: Nem, ketten vagyunk egyébként felvidékről. Én Zselízen születtem, és Nagysallóról származom, ott élnek most is a szüleim. Másik lány pedig Gyetvai Júlia, ő pedig füleki.
2: Akkor erősítitek egymást a csapatban.
3: Igen, ketten vagyunk így a csapatban, és nagyon-nagyon élveztük a mai előadást. Nagyon jó hangulata volt, főleg a táncháznak. Az a rész volt a kedvencem, amikor a néni felállt a járókerettel, és bement középre, és ő is tapsolt, mert táncolni már szegény nem tudott, de ő is élvezte a hangulatot.
2: Ugye tényleg elmondható az, hogy ez nagyon nehéz ezt az előadást ülve végignézni. Egyébként az is előfordult már, hogy az előadás alatt még a táncház előtt már fölpattantak az emberek. Ez mennyire jellemző?
3: Igen, volt már, hogy olyan faluba mentünk, ahol volt néptánc együttes, és ők felálltak táncolni. Volt már rá példa, hogy annyira élvezték, és annyira jó volt a hangulat, hogy táncra perdültek.
2: Igen, most ha mi is egy kis hangulatot próbálunk festeni, ugye már az előadás után vagyunk, gyönyörűek voltak a népviseletek, nagyon szépek voltatok mindannyian, és most az öltöző, ahol éppen beszélgetünk, folyamatosan ürül ki, viszik el a ruhákat. Hogy éreztétek magatokat?
3: Nagyon jól éreztük magunkat, mindig jó ez a szabadtéri fellépés, mert teljesen más hangulata van, közvetlen kapcsolatba tudunk kerülni a nézőkkel. Lementünk, körbenéztünk, ott megszólítottak, itt Pozsonyban vannak turisták is, ők is jöttek fotózkodni, nagyon tetszett a viselet mindenkinek. Voltak idősebbek is, ők tényleg akár így oda mentek egy-egy emberhez, és mondták, hogy jaj, nagyon szépek vagyunk, nagyon tetszett a tánc, és lelkesek voltak, és mi is nagyon lelkesek vagyunk.
2: Neked személy szerint melyik a kedvenc részed? Az, amikor megérkeztek egy helyszínre, és elfoglaljátok a terepet, és elkezdtek készülődni, vagy a színpad előtti pár pillanat, esetleg a színpadon töltött idő, vagy az után következő, amikor már fellélegezhettek, hogy túl vagytok, és sikeres fellépés volt?
3: Hát az utóbbi az mindig nagyon jól szokott esni. A lelkünknek az, amikor a közönséggel tudunk együtt táncolni, szerintem ez a legjobb része. És mostanában sok ilyen előadásunk van Magyarországon is, hogy lemegy a műsor, és utána tartunk egy 15-20 perces táncházat, és tényleg rengeteg faluba eljutottunk, így meg elvittük így a Magyar Állami Népi Együttes hírnevét, műsorát. Aki nem tudja, vagy nem teheti meg, hogy feljöjjön Budapestre gyakran, ők ilyenkor nagyon örülnek, hogy mi megyünk hozzájuk.
2: Igen, és mit ad a tánc a léleknek és a szívnek? Jelent-e ez táncosként? Megint lehet, hogy máshogy látod, mint azok, akik a színpad előtt ülnek, vagy utána már ők is táncolnak veletek együtt, de te hogy éled ezt meg? Mi az, amit ad a tánc?
3: Feldobja a napomat, de gyerekeknek például nagyon ajánlanám a néptáncot, nem hivatásszerűen feltétlenül, tehát nem ilyen nagyon gyakori szinten, de hobbiszerűen ajánlanám a gyerekeknek is, mert nagyon sok példa van rá, hogy fejleszti az olvasást, az írást, a ritmusgyakorlat például, akár a beszédet, a népi énekek fejlesztik a gyerekeknek a tudását.
2: Mi az, amit láthatott ma tőletek a közönség?
3: Most a napokban táncoltuk el a Hagyományok Házában a naplegendát, szintén egyébként gyerekeknek, iskolásoknak. Az első nap alsó tagozatosoknak, a második nap pedig felső tagozatosoknak, és nagyon-nagyon tetszett nekik.
2: Mi az, amit tudhatunk a zenés tablóról, amit itt Pozsonyban láthatott tőletek a közönség?
3: Most elhoztuk nektek a szatmári táncokat, a rábokközi táncokat, gyimesi táncokat, vajdaszentiványi táncokat, és hát nem utolsó sorban hazait, egy hazaival zártuk a műsort gömöri táncokkal.
2: Máshogy lép-e színpadra az, aki egy kicsit otthon táncol? Máshogy táncolsz-e mondjuk otthon és itthon? Van-e érzedben különbség?
3: Persze, mindig nagy öröm nekem, amikor ide jövünk az együttesbe, Szlovákiába. Bár elég ritkán járunk, de teljesen más érzés itt fellépni, mint Magyarországon. Itt kicsit olyan, mintha hazajönnék így a családhoz, ilyen családias hangulat van most is itt a fesztiválon, és nagyon örülök mindig, amikor Szlovákiába lépünk fel.
2: Mióta vagy egyébként a Magyar Állami Népi Együttes tagja?
3: Most lesz majd szeptemberben 11 éve, hogy ott táncolok.
2: Meg szoktad ünnepelni az évfordulókat?
3: Meg, igen. Mindig megünneplem. A tizedik évforduló az ilyen nagy ünneplés volt, hát a 11. az most majd kisebb lesz, de mindig megünneplem.
2: És talán minden színpadra és színpadra lépés az egy ünnep számotokra.
3: Igen, így van. Így van.
2: Hát én nagyon sok sikert kívánok nektek, és öröm volt benneteket látni, hallani. Sok sikeres fellépés, és köszönöm a beszélgetést.
3: Nagyon szépen köszönöm én is.
0: A Magyar Honvédség Szentendrei Helyi Őrség zenekara évről évre visszatérő vendége a pozsonyi rendezvénynek. A koncert után még az indulás előtt sikerült elcsípnem Rixer Krisztián őrnagyot, a zenekar karmesterét, aki arról is mesélt, milyen küldetése van ma a zenekarnak, és milyen élmény számukra újra Pozsonyban zenélni, és természetesen egészen a holdra repítették a közönséget.
2: Harmadik alkalommal érkezett ide Szentendréről a Magyar Honvédség zenekara, és fantasztikus hangulatot teremtettek széles mosollyal, csengő hanggal, egészen a holdra repítettek bennünket, és most Rixer Krisztiánt, őrnagyot kérdezem, aki, hát ezt kell mondani, hogy fantasztikus hanggal érkezett ismét ide Pozsonyba. Hogy érezték magukat?
4: Mint az eddigi két alkalommal ezelőtt is, mindig fantasztikusan érezzük magunkat itt Pozsonyban. A közönség mindig hálás, veszi alapot, reagál a zenekarra, úgyhogy egy interaktív koncertet sikerült most is közösen összehoznunk itt a főtéren, úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönjük, hogy itt lehettünk. Köszönjük a rengeteg tapsot, a hálás közönségnek, és bízunk benne, hogy lesz ennek a történetnek folytatása.
2: Igen, ami a dalokat illeti, és a koncertlistát illeti, mi alapján állnak össze a dalok? Tehát, hogy ez változik, vagy pedig mindig kész előadással érkeznek?
4: Hát az egy váza mindig van a koncertnek, aztán van a tarsolyban egy pár olyan darab, amivel esetlegesen, ha akkora a taps, akkor ráadásként tudunk készülni, illetve ez a reakciókból, a közönség reakciójából az ember azért képes levenni azt, hogy mi az, amire igazság szerint igény van, és annak megfelelően a koncert közben is lehet azért változtatni a műsorszámokon.
2: Én elárulom, hogy az én személyes kedvencem a Fly Me to the Moon volt. Mi a zenekarnak? Mert ugye ez nem mindig egyezik a közönség kedvence a zenekar kedvencével. Mi zenekaron belül az abszolút favorit?
4: Nekünk ilyen, hogy abszolút favorit ilyen nincs, mert sokan vagyunk. Nyilván mindenkinek más lenne a kedvence, de mi azt a politikát valljuk, és azt képviseljük, hogy nekünk szórakoztatnunk kell. Tehát nekünk az első számú célunk az, hogy a közönség jól érezze magát. Még ha esetlegesen az nekünk nem is válik annyira ínyünkre, vagy nem a kedvünkre való, ami nem igaz, semmilyen esetben sem, de a közönség az első mindig, és mi az ő kedvükben szeretnénk járni.
2: Akkor viszont fentről a színpadról, most akár az idei fellépés során, mi volt, ami abszolút befutónak számított, hiszen már a hangbeállás alatt, amikor is például én a Fly Me to the Moon-t hallottam, hát már akkor óriási nagy taps vihart kapott a zenekar?
4: Hát volt egy nagyon szép Phil Collins átdolgozás Big Bandre, egy gyönyörű szaxofon szóló, valamint Lupek Gergő törzsőrmester úr, főtörzsőrmester úr adott nekünk elő. Én úgy gondolom, hogy sok esetben háttaláltam a közönségnek, de úgy gondolom, hogy az tízes skálán az tízes volt.
2: Milyen érzés háttalálni a közönségnek? Egy kicsit beszélgessünk erről, mert ugye hát olyankor csak maximum érezheti valaki a színpadon, hogy mögötte vajon mennyire tetszik az előadás. Jó, itt egyébként ez nem volt kérdés, de hogy milyen érzés találni a közönségnek.
4: Nyilván a karmester ezt megszokja, hogy egy zenekarvezető, aki egy ilyen létszámú zenekart vezet, és nem idézi be frontembere a zenekarnak, olyan értelemben frontembere, hogy ő van elő, de mégis hátal a közönségnek. Nyilván a közönség reakcióit a zenekar jobban leveszi, egy dologban lehet ezt mérni, a számok közti tapsoknak a mennyiségében és a minőségében. Úgy gondolom, hogy ez az egyetlen olyan segítő társa van egy karmesternek, amelyben az eredményt mérni lehet.
2: További sok sikert kívánok, és hát köszönjük ezt a fantasztikus élményt.
4: Nagyon szépen köszönjük, bízunk benne, hogy találkozunk még.
0: Miközben a közönség már a színpad előtt várta a koncertet, a backstage-ben még az utolsó simítások zajlottak. Ebben a különleges millióban beszélgettem Oláh Helénával és Oláh Józseffel, a Parnograsz tagjaival. Szóba került például az is, hogy hogyan készülnek ők a koncertekre. Van-e például rituáléjuk, és az a pohár az vajon félig üres, vagy félig tele van? Na és persze az is érdekelt, hogy mit gondolnak, miért lett olyan népszerű a Már nem szédülök című daluk.
2: Itt vagyok most a Parnograsznak a backstage-ében, ahol nagyon jó a hangulat, ez most már így kiderült, nagyon oldott. Ez minek köszönhető? Tehát, hogy már ugye nyilván egy összeszokott bandáról van szó, de hogy mióta vagytok ti ennyire felszabadultak a kezdetektől?
5: Így van, mi a kezdetektől ilyenek vagyunk. Lehet, hogy azért is, mert egy családból származunk, de milyen jó kedély, ilyen felszabadult emberek vagyunk a hétköznapokban is. Meg itt ilyenkor koncert előtt is.
2: Hát még a színpadon, ugye?
5: Így van.
2: Nagyon jó volt, hogy amikor ide leültem hozzátok, akkor mondtad, hogy jaj, hogy a keresztapa hiányzik, mert hogy ő szokott interjút adni, és te pedig SOS helyzetben. Hol van a keresztapa?
5: Hát már most megjött, igen? Már most itt van, egy kicsit késett, de most már megjött, úgyhogy nem aggódunk, hogy késni fog a koncert, időben el tudjuk kezdeni. Hát igen, ő szokott interjút adni, egyébként ő a zenekar vezetője, meg ő a keresztapa a zenekarnak, meg a minden. Úgyhogy igen. Igen, én ettem belőle.
2: Elfogyott a cseresznye, igen, tehát van-e valami rutinotok egyébként koncert előtt? Mert hogy igen, azért valahogy mégiscsak rá kell készülni, még hogyha ez a nagyon sokadik is számon tartjátok egyébként, hogy hány koncert?
5: Hát nyár végén szoktuk nagyjából összeszámolni, hogy egy évben ugye mennyi volt, hát rengeteg. Nem is tudom, Blanka, mennyi koncertünk van egy évben úgy körülbelül? Ja, 90-100 körül, úgyhogy igen, hát már most a hátunk mögött hagytunk egy jó párat, de hát a rutinunk az, hogy előtte iszunk pálinkát, előtte megcsináljuk a hangulatot egymás között, aztán visszük fel a színpadra.
2: Na tehát 90-100 koncert, ilyenkor az ember így darálja maga után a bulikat, vagy pedig azért maradnak emlékezetes koncertek, vagy pillanatok?
5: Hát is megyünk nagyon-nagyon sokat.
2: Otthon is szoktatok azért lenni?
5: Azért szoktunk otthon is, meg még otthon is azért van, amikor így összeül a banda, úgyhogy nincs nagyon pihenés, de örülünk, hála Istennek, hogy ennyit megyünk, hogy ennyire szeretnek minket, úgyhogy mi ennek örülünk, hogy ennyi koncertünk van.
2: Igen, tehát a nagy család, amikor összeül, akkor is zenélés van, vagy van más közös programotok is, vagy tényleg nálatok a zene az, amivel keltek, amivel fekszetek?
5: Hát én nem tudnám azt mondani, hogy van más közös programunk, tehát nem vagyunk ilyenek, akik elmennek együtt wellnesshezni, vagy bármi. Pedig amúgy néha jó lenne a nyarat így zárni, hogy kipihenni egy pár napig magunkat, na de hát össze tudjuk hozni. Általában igen, ha össze is ülünk, akkor az mindig zenével kezdődik és végződik is.
2: Ugye nézőpont kérdése, hogy a pohár az félig üres, vagy meg félig tele van nektek?
6: Általában tele.
2: De ugye ez is nézőpont kérdése. Miért gondolod, hogy jobb úgy nézni a poharunkra, hogy félig tele van, és nem úgy, hogy félig üres?
5: Hát mert már félig már meg vagyok, vagy nem tudom, félig már elértem, amit el akartam érni. Tehát, vagy nem tudom, én így, hát nem tudom elmondani ezt úgy kimondani szavakkal, de gondolom érted, hogy mire gondolok.
2: Igen, tehát jó pozitívan állni a dolgokhoz.
5: Így van, pontosan, igen, így van.
2: Ugye az emberek biztosan itt Pozsonyban a Már nem szédülök című dalotokat várják. Na, mesélj erről, miért lett ez a közönség kedvenc szerintetek?
5: Egyébként nem tudom, hogy miért, tehát erre még mai napig nem tudjuk a választ, mert amikor ugye ezt, amikor megírt a Keresztapu, akkor, és beadtuk ezt a dal című műsorba, akkor nem gondoltuk, hogy ez ennyire menni fog ez a dal, sőt, azt se gondoltuk, hogy be fogják választani a dalban. Nem tudom, valószínű azért szeretik ennyire az emberek, mert szerintem nagyon őszinte lett.
2: Szerinted tehát, hogy a Panograszt életében volt egy áttörés, vagy ti így a sok év alatt gyűjtöttétek magatok köré a közönségeteket?
5: Szerintem mindenképpen volt egy áttörés, pont ez ugye 2016-ban, amikor a Dal című műsorban voltunk, ugye ott a tévében többen megismertek minket. Meg ugye vannak ezek a feedek több zenekarral is, tehát ezáltal is több közönséghez eljutottunk, és a fiatalsághoz is. Rengeteg fiatal egyetemista van a koncertünkön, és szerintem ezek a feedek, ezek meghozták így az áttörést.
2: Milyen ti a ti közönségetek? Mert én valahol azt látom, hogyha így megnézem a közönségeteket, a teret előttetek, akkor azt látom, hogy kortalan. Tehát a kicsiktől,
5: így
2: nem
5: van,
2: tudom, 99
5: igen.
2: plusz?
5: Így van, pontosan, igen. Tehát annyira ilyen vegyes a közönségünk korosztályban, de inkább a fiatalokat fogjuk meg, aminek nagyon örülünk egyébként.
2: Mivel fogjátok meg őket?
5: Nem tudom. Ez jó. Mivel fogjuk meg a fiatalokat, szerintetek? Igen, valószínű, hogy a mostani, ugye a Pogány induló is, a Bagossi Brothers is, ezeket szeretik nagyon ugye a fiatalok, főleg Pogány induló, és valószínű, hogy így ezekkel vonzottuk be a fiatalságot. Igen, csak ez az érdekes, hogy a régi dalokat is hallgatják. Na, hogy most akkor ez igen.
7: Mai fiatalok rá vannak nagyon állva a mai szövegvilágra, amit a mai hip-hop zene meg a raphoz. És hát mondjuk meg őszintén, hogy azért az nem gyerekfülnek való. És hát mi nekünk a szövegvilágunk a dalokban, ugye a családról, a testvérekről szól, így konkrétan így rólunk, ezeket fogalmazzuk meg valamilyen szép szövegvilágban, és én azt gondolom, hogy ez azért valahol tudat alatt nekik ez tetszik, és bejön, és ugye Már nem szédülöknek is egy nagyon nagy mondani valója van, aki meghallgatja a szövegét, akkor tud vele azonosulni, és rengeteg zenével tudnak a fiatalok azonosulni a szövegvilágban, és gondolom, hogy ezért hallgatják meg a régi dalokat. A Muki fiát, hogy miért hallgatják meg, azt nem tudom. De szerintem azt meg viccesnek találják, mert a szövegvilága meg az egy vicces dal, inkább jó pofa dal.
2: Amikor megírtad a Már nem szédülök című dalt, akkor gondoltad, hogy ekkora sláger lesz belőle?
7: Nem.
2: Hát, hogy ezt érzi az ember?
7: Nem éreztem én semmit abban kapcsolatosan, abban a dallal. Én akkor azt kimondottan úgy írtam meg, hogy azt Helena is. Kimondottan Helénára írtam ezt a dalt meg, és úgy is valósult meg a fejembe, ahogy ez elsült ez a dal, hogy fog ez megszólalni. Hát szerintem több, mint valószínű, hogy ez nagyba segítette a dal című műsort, mert ott azért így a szomszédos országokra rengetegen szurkoltak nekünk nagyon-nagyon sokan, hogy mi nyerjük meg azt a nem tudom, mi volt az a műsor, és hát ebből kifolyólag, meg hát ott rögtön kaptuk ugye a hozzászólásokba, hogy nekem is van lányom, én is átértem ezt, de hát rengetegen azonosultak abba a pillanatban a dallal, a szövegvilágával, és hát gondolom, hogy ezért is lett nagy sikere, és hát nem emlékszem rá, hogy kaptunk olyan kommentet is, hogy egy fél országot megsirattunk, mert hogy ugye a dalba, amikor előadtuk ezt, ott azért megvagytunk egy kicsit, így eltört a Mécsese Helénánál, így nálam is, így nagyon átéreztük magunkba ezt az egészet, és hát mi ki is mutattuk ott, mi nem titkolóztunk ezzel, és hát a tévéjelők is ugyanúgy érezték ezt az egészet, és kaptuk a kommentet, hogy hát, hogy egy fél országot megsirattunk, és hogy velünk vannak, úgyhogy szerintem biztos ez a titka ennek a dalnak. Meg ez egy nagyon jó dal. Azóta se sikerült olyat írnom.
0: Én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és sok sikert kívánok az egész csapat.
7: Köszönjük szépen.
0: Koncertek, találkozások, kulisszatitkok és sok-sok mosoly. Ilyen volt idén a 12. Több mint szomszéd, vagyis a Magyar Kulturális Hét Pozsonyban.

0: Csokoládé, elektromos autók és az első magyar szépségkirálynő tragédiája a pénteki nappaliban. Tudják, mitől lesz igazán jó egy csokoládé? Hogyan készül? Valóban egészséges-e? Mi a különbség köztük és milyen ételekhez illenek? Kossár Lajossal beszélgetünk a csokoládék világáról. 40 éve hunyt el Molnár Csilla, az első magyar szépségkirálynő, akinek tragédiája máig rengeteg kérdést vet fel. Vendégünk lesz Futács Károly, Csilla egykori szerelme, aki olyan emlékeket idéz fel, amelyek közelebb vihetnek bennünket az akkori eseményekhez. És Nikola Tesla születésének 180. évfordulóján arról is beszélgetünk, merre tart az elektromos autóipar, mik az előnyei és hátrányai az elektromos autóknak, mit fogunk vezetni 10 év múlva. A kérdésekre Major József autóipari szakértő válaszol. Fica János vagyok, várom Önöket péntek reggel 9 és dél között itt a Pátria Rádióban.
1: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Egyre több a panasz a rolleresekre és a kerékpárosokra a vasútállomásokon. További leépítéseket fontolgat a Volkswagen. Jó részt napos marad az idő, a legmagasabb hőmérséklet estig elérheti a 29 fokot. Jó napot kívánok, Kis Balázs vagyok, mondom a részleteket. Egyre több panasz érkezik a szlovák vasutakhoz a vasútállomásokon közlekedő rolleresek és kerékpárosok miatt. A vasúttársaság szerint sokan az állomás épületekben és a peronokon is használják járműveiket, ami komoly baleset veszélyt jelent. A vasút emlékeztet, a kerékpárok és rollerek használata az állomások területén tilos, erre figyelmeztető táblák is felhívják a figyelmet. A szabályok betartásának ellenőrzésére a társaság a rendőrség segítségét kérte, emellett tájékoztató kampánnyal is szeretné felhívni az utasok figyelmét a biztonságos közlekedés fontosságára. Vlagyimir Putyin orosz elnök elutasítja a Kijevvel való béketárgyalásokra vonatkozó felhívásokat, közölte a Reuters hírügynökséggel három a Kremlhez közel álló forrás. Az orosz olajfinomítók és kikötők elleni legutóbbi ukrán dróntámadások a jelentések szerint megerősítették Putyin azon elhatározását, hogy egyelőre folytassa a harcot. A források közül kettő úgy véli, hogy Vlagyimir Putyin valószínűleg tovább fogja eszkalálni az immár több mint 4 éve tartó konfliktust. Egyikük szerint egy ilyen fejlemény már a következő hónapokban rendkívül valószínű. Újabb költségcsökkentő intézkedésekről tárgyal a Volkswagen felügyelőbizottsága. Sajtóértesülések szerint a német autógyártó világszerte akár 100 000 munkahely megszüntetését is mérlegeli, ami kétszerese a korábban ismertetett terveknek. A német sajtó szerint a vállalat 4 németországi gyár termelésének leállítását is fontolóra veszi. Ez azonban ellentmond a szakszervezetekkel tavaly kötött megállapodásnak, amely 2030 végéig kizárja a német üzemek bezárását. A Volkswagen csoport tavaly világszerte több mint 667 000 embert foglalkoztatott, közülük csaknem 43%-ot Németországban. Az Európai Unión kívüli nyaralásról történő adó- és vámmentes árubehozatalra számos értékbeli és mennyiségi korlátozás vonatkozik. Szuveníreket, ajándékokat, dohánytermékeket vagy alkoholt csak akkor lehet vám, áfa vagy jövedéki adó fizetése nélkül behozni, ha azok személyes fogyasztásra szolgálnak és nem lépik túl a meghatározott határértékeket, figyelmeztetett Daniel Kovács, a pénzügyőrség szóvivője. Sok utazóhoz haza emléktárgyakat vagy helyi termékeket a nyaralásáról. Az Európai Unión kívüli országokból, például Törökországból, Tunéziából, Egyiptomból vagy Kubából való visszatéréskor azonban különleges szabályok vonatkoznak a személyi podgyászban lévő árukra, hívta fel rá a figyelmet a szóvivő. A júniusi hőhullám Belgiumban a legsúlyosabb halálozási hullámot okozta az ország újkori történetében. Az ebben az időszakban megszokottnál 1747-tel több ember vesztette életét. Különösen magas hőséggel összefüggő halálozási arányt regisztráltak Németországban is, ahol a becslések szerint 5100 ember halt meg. Az idei június volt a második legmelegebb június Európában a mérések történetében, közölte a Copernicus Európai Meteorológiai Szolgálat. A hónap végén több országban is rekordokat döntött a hőség, számos térségben 40 fok fölé emelkedett a hőmérséklet.
0: Időjárás.
1: Többnyire napos az idő, a keleti ország részben viszont záporok, zivatarok kialakulására van esély. Éjszaka derült vagy gyengén felhős lesz az ég, északon és keleten helyenként erősebben megnövekszik a felhőzet. Holnap napközben változóan felhős idő várható, reggel több felé még derült lesz az égbolt, elszórtan főként keleten alakulhat ki zápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között várható. A szél észak nyugatira, északira fordul, de többnyire gyenge vagy mérsékelt marad.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Nagykürtösön a főkereszteződésben az Orlen benzinkút és a hulladékudvar közelében két személyautó ütközött össze. Kassa-Saca város részében a Vasmű utcában a Ferum Hotelnél a főkereszteződés felé vezető oldalon két autó karambolozott. A balesetet a szemközti sávon keresztül a szembejövő forgalom mellett tudják kikerülni. Radarméri a sebességet Alistál és Nagymegyer között. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: egy újabb ismétlés következik a keddi nappaliból. A mikrofonnál Gasparik Maja.
1: Véget ért a tanév, elkezdődött a vakáció. Sok családban azonban ilyenkor új kérdések is felmerülnek. Hogyan töltsünk minőségi időt együtt? Mennyi képernyő fér bele egy napba? És vajon lehet-e még a mesének helye egy olyan világban, ahol a gyerekek sokszor gyorsabban kezelik a telefont, mint mi? Állandó vendégem Benyó Erzsébet kreatív mesefoglalkozás vezető szerint a mese ma is hidat tud építeni generáció között, csak talán másképp kell hozzányúlnunk. Arról beszélget az elkövetkező percekben, hogyan találhatnak közös nyelvet a szülők, nagyszülők és a gyerekek a nyári szünetben. Köszöntelek, Erzséke, és köszönöm, hogy itt vagy velünk. Szia!
2: Én is köszöntelek, és a kedves hallgatókat is nagyon-nagyon jó szívvel köszöntöm.
1: Tehát, ahogy mondtam is, vége az iskolának. Te mit tapasztalsz ilyenkor a családokban? Valóban felszabadulnak, vagy inkább új kihívások kezdődnek? Te mi az, amit látsz?
2: Hát én gyakorló nagymamaként is látom a helyzetet, ugye, hogy felnőtt lányaim vannak, unokáim vannak, gyakorló nagymama vagyok, a klienseimmel is, akikkel dolgozom, tehát ez egy, bizony ez egy kihívás. És szerintem még a gyerekeknek is, mert valamilyen ritmusból kiesnek, és akkor megérkeznek oda, hogy akkor mi is legyen velük, hogy is töltik a nyarat, mikor ki fog rájuk vigyázni, bizony ez egy komoly feladat.
1: Igen, és ugye a nyári szünet az sok szülőnek logisztika, a gyereknek meg úgy tűnhet, hogy szabadság. Természetesen addig, amíg le nem korlátozódik le egy kis kütyüre, de hogyan lehet ezt a kettőt összehangolni, hogy a szülőnek logisztika, az mondjuk a gyereknek azért szabadság legyen?
2: Ugye nem szeretünk büntetni, vagy nem szeretnénk büntetni, a gyerek úgy fogja föl, hogy az büntetés, hogyha nem lehet nézni a videókat, vagy nem tudom én a TikTokot, vagy akármit, vagy nem tud kapcsolatot tartani annyit a barátaival, amennyit szeretne. Ugye mert most már ilyen, hogy WhatsApp csoport, meg Messenger csoport, és akkor ott értekeznek egymással ezek a gyerekek, mindenféle érzelmi jeleket, nem is tudom én a nevét kimondani, mert ugye én egy kicsit idősebb korosztály vagyok. Tehát, hogy bizony küldözgetik, beszélnek, kapcsolattartás. Sok gyereknek ugye most már nincsen testvére, és hogy sok az egygyerekes, akkor, vagy több a családban, akkor ott is ők jobban a barátaikkal kapcsolódnának össze. Tehát a gyereknek is abból a pörgésből, amiben az iskolában volt, vagy ebben a közösségi életből ki kell esni, meg kell érkezni egy másmilyenbe. És most éppen ezt a folyamatot éljük a szünidő elején.
1: Igen, szerinted egyébként mi az, ami hiányzik leginkább a közösen eltöltött időből?
2: Gondolom, hogy ők egymással ugye a közösségben nagyon sok mindent megosztanak, a közös játék, az érdeklődési kör, és hogy vannak egymással, mert érdekes, hogy azt figyeltem meg, hogy bizony a gyerekek beszélnek arról is, hogy ők hogy érzik magukat, oldják a helyzeteket ezekben a beszélgetésekben, akár a hangüzenetekben vagy írásban is, hogy foglalkoznak egymással. Most eszembe jutott egy régebbi gyerekcsoport, egy alapiskolás csoportnak tartottam kreatív mesefoglalkozást, és ott szóba jött az, hogy egy gyász, és nagyon meg voltunk lepődve, ott voltak a pedagógusok is, hogy így maguktól a gyereket megnyíltak, és elmondták, hogy milyen sokszor oldottak például azt, hogy valakinek öngyilkos gondolatai voltak, vagy valamit csinál magával, és egymást oldották, alapiskolás, felső tagozatos gyerekek voltak, hogy meg voltunk döbbenve rajta, hogy nagyon őszintén az egyik is, a másik is, a harmadik is, és ráadásul nem csak az anyanyelvükön, mert az angol a közös nyelv, és erre nagyon érdemes odafigyelni a szülőknek, nagyszülőknek is, hogy ezek a gyerekek tudnak kommunikálni a világ másik felébe élő gyerekekkel is. A más idősávokban élnek azok a gyerekek, és lehet, hogy Google fordító is, meg bármi is még közre játszhat, és oldják egymás sorsát, életét, más kultúrában élnek azok a gyerekek, lehet, hogy hátrányos családokban, ugye sok az internetes csaló, meg minden, úgyhogy elgondolkodhatunk azon, hogy most például valakinek a gyereke, vagy az unokája, vagy a párja, hogy kivel van bizalmas viszonyban, kivel tud érzelmeket megosztani, kivel tud nagyon őszintén állarcok nélkül beszélgetni, van-e olyan személy az életében, vagy csak a nagyon felületes dolgokról szoktunk egymással beszélni, és el van hárítva minden is. Mert hogy most, ha csak a gyerekekre térünk vissza, mert ugye a műsorunkban most erről akartunk beszélgetni, akkor azoknak a gyerekeknek, akik a környezetünkben élnek, kik a barátai, kikkel tud valamit megbeszélni, tanácsot kérni. Nagyon érdekes ezen elgondolkodni egyébként, mert nagyon nagy meglepetések lehetnek.
1: És amint ugye felteszünk kérdéseket, jó kis válaszokat is kaphatunk. Ugye szerintem a mai szülőnél lehet, hogy vagy a mai kor szüleinél talán nem is feltétlenül a kérdés feltételből van kevés, hanem lehet, hogy már pont abból van túl sok, ha egyáltalán lehet túl sokat kérdezni saját magunktól, de például azt is feltesszük szerintem gyakran, hogy vajon elég a program, vagy kevés, vagy a figyelem elég? Tehát, hogy annyi kérdés megfordul szerintem, főleg ilyenkor, akár a nyári szünetben egy szülő fejében, tehát, hogy amikor akár folyamatosan szeretnénk lekötni a gyerekeket.
2: Szerintem erre is, mint minden másra készülni is lehet, vagy érdemes a nyári szünetre is, hogy már így előre többször kimondhatjuk, hogy jó lesz leegyszerűsödni, jó lesz lecsendesedni, milyen jó, hogy most más ritmusba fogunk élni. Ezeket ki lehet előre is mondani, és ki is kéne. Csak sajnos a valóságunk olyan, hogy nagyon sok családban nem egy, hanem akár több is óriás méretű képernyők. Nagyon sok olyan családot ismerek, akik járnak hozzám konzultációkra, és hogy bizony pici babáknak is már az óriás képernyő egész nap megy, és annak a közelében van az a gyerek, rá van szokva, és függőséget okoz. És aztán az történik, hogyha a családban gondok vannak, vagy a gyereknek van valamilyen problémája az iskolában, amit nem tud megbeszélni senkivel, akkor egyre többet fogja nézni, nagyon passzívan a képernyőt, és rá fog szokni. És azt veszük észre, hogy a gyerek magába fordult, nem kommunikál, nem eszik rendesen, nem akar menni semmilyen sporttevékenységet, semmit nem akar, egyre többet leköti az a képernyő, és vége is ott. Onnantól nagyon nehéz lesz neki. Mert az a helyzet, hogy ugye a távirányító az jó barát, nyomkodom, keresgélek, és mindig azt kapom készen, amire szükségem van. Ha éppen nevetni akarok, akkor valami kutyakomédiát jó esetben, vagy valami rosszabbat. A felnőttek is, ha romantika kell, hát mennyi filmet, minden milyen kategóriában, a pornótól kezdve a romantikáig minden van. Ha izgalom kell, ha sport kell, akkor ugye fotelból fociznak, most foci VB van. Tehát, hogy minden készen kapunk az információt is, mit tegyünk, mit vegyünk, és teljesen leépít, teljesen passzívá tesz, elfelejtünk kritikusan gondolkodni. Tehát nagyon vigyázzunk ezzel, hogy valahol hogy beszéljük a gyerekkel azt, hogy mivel jár, és hogy készüljünk arra a nyári szünetre, vagy a közös időre, amikor a szülő is leteszi, amikor az étkező asztalon nincsen telefon például.
1: Ugye sok szülő ilyenkor bűntudatot is érez, hogy mondjuk nem tud egész nap a gyerekkel lenni, de hogy emiatt szerinted kell rosszul éreznie magát a szülőnek, illetve hát ugye meg lehet, hogy nem is az a kérdés, hogy egész nap együtt legyünk, hanem az, hogy amikor ugye együtt vagyunk, akkor valóban jelen tudunk-e lenni egymás, és ott tudunk lenni egymás számára.
2: Igen, és a gyerek a szülőtől tanul, vagy a nagyszülőtől tanul kommunikálni, a viselkedést, akár bárhol is, ahol vagyunk, akkor ki lehet mondani a dolgokat, hogy most akkor ide menjünk, és akkor ott így vagy, úgy vagy, amúgy. Nem könnyű ez, főleg a kamasz gyerekekkel már nem könnyű, mert ők ugye egy leválási fázisban vannak, ahol ők jobban akarják tudni, vagy más a menő. De azért én úgy gondolom, hogy ahol van egy középpont, egy tekintély vagy szokások, akkor azért meg lehet ezt tartani, vagy érdemes erre odafigyelni. És hát bizony vannak olyan szülők, akik, vagy nagyszülők is, akik eljönnek hozzám egy-két saját élményű mesefoglalkozásra, hogy ott tanuljuk azt, hogy hogyan is kommunikáljunk a gyerekkel, hogyan is adjunk át történeteket, mert ez a mesefoglalkozás, ez tulajdonképpen néha egy bibliai történet, néha egy vers, akármint, tehát hogy én ezekre azért készülök, hozok valamilyen szöveget, és akkor tanulunk beszélgetni róla, hogy hogyan lehet mondjuk egy kisebb gyereknek fölhívni a figyelmét valamire, hogy érdekelje őt, akarjon velem beszélni, mert egyébként nem akar, mert elmerül már ezekbe a mindenféle képernyőkbe, nevezzük így, tehát a virtuális világba, és könnyebb neki ott boldogulni, mert az passzív dolog. És generációs különbségek is vannak. Másképpen látunk mi egy helyzetet felnőttként, másképpen látnak a fiatalabb generációk, akik most szülők. Tehát nagyon oda kell erre figyelni, hogy hogyan tudunk kapcsolódni. És bizony eljönnek nagyszülők is, hogy ő maga értse, hogy fölkészüljön arra, hogy hogyan lehet átadni a gyereknek ezt a történetet például, vagy a saját történeteit is, hogy meghallgassa a gyerek, és erre van is egy-két ötletem, ha belefér a műsoridőbe, akkor nagyon szívesen elmondom.
1: Igen, ez nagyon jól jönne, mert szerintem sokan most feltehetik a kérdést, akik éppen hallgatnak bennünket, hogy jó, de akkor most mit évők legyünk, hogyan mutassuk meg a gyerekeknek a mesekönyvvilágát, vagy az is lehet, hogy éppenséggel van, és jelen van az életükben, de most lehet, hogy annyira nincs hozzá kedvük, de hogyan vezessük őket akkor be a történetmesélés világába, a mesék világába, a könyvek világába?
2: Például volt egy ilyen történet, volt egy ilyen 12-13 éves fiú, és problémák voltak az iskolában, és az anyjával jött hozzám, és ott hármasba beszélgettünk, és ott kiderült, hogy ők szeretnek együtt főzni. És akkor ott az lett, hogy a fiú értett a számítógéphez jobban, mint az anyukája, vagy az anyukája úgy csinált, hogy ő annyira nem ért hozzá, és taníts meg nekem, fiam, és akkor főzzünk együtt, készítsd a videót, szerkezd meg azt a videót, és akkor legyen egy saját kis csatornánk, amit a családban megmutatunk, elküldhetünk ennek-annak, és akkor volt egy közös projekt, amiben ők együtt dolgoztak, és akkor ki is nyomtatták a szövegeket, nagyon szép fotók készültek, a fiú készített az anyjával egy közös szakácskönyvet, amit megkaptak a nagyik is karácsonyra. Na most ez mennyire jó, hogy virtuálisan is meg volt örökítve az a főzés, meg könyvbe is, és kinyomtatták, bekötötték, tehát hogy a fiú fontos lett, valamit ő tudott jobban, és ezzel közel kerültek egymáshoz, és pont az a főzés volt a közös program, amin keresztül újra tudtak kapcsolódni.
1: Igen, mert talán az is fontos, hogy ne feltétlenül csak a negatív oldalát nézzük ennek az egésznek, hanem megtalálni ezt a közös nyelvet. Most nagyon kíváncsi vagyok, hogy például kapásból eszedbe jut-e mese, ami pontosan arról szól, hogy már ugye a generáció váltáskor, már ugye nyilván történnek változások, és hogy egymáshoz meg kell találni az utat, meg kell találni a közös nyelvet. Ugye rengeteg meséről beszélgettünk mi már, amikor nyilván át kell valamit adnia az idősebbnek a fiatalnak, de a fiatal más utat jár, de azért, hogy ott is nagyon fontos, hogy meglegyen az a kapcsolódás.
2: Igen, tehát volt egy ilyen történet is, ahol a nagyapa jött hozzám konkrétan, hogy ő ezt meg akarja tanulni, mert ő nem szeretné elveszíteni az unokáját, és akkor így kitaláltunk egy nagyon-nagyon egy ismert és rövid történet. Ez egy magyar népmese, de nagyon rövid. Óvodásoknak való, hogy van két kecske a világban, és akkor elindulnak. És odaérkeznek egy ilyen keskeny híthoz, mind a kettő át akar menni a másik felére, és akkor végül a híd közepén ott jó egymásnak ugranak, aztán mind a kettő beleesik a vízbe. Hát ezt a történetet annyira viccesen lehet fűzni tovább, hogy ki lehet találni azt, hogy akkor most én át akarok menni a másik felére, mert hogy ott van a fagyizó, és akkor ott van a csokis fagyi. Te meg jössz nekem szembe, mert hogy te meg a másik fagyizóba szeretnél menni, ahol én nem tudom, citromosat árulnak, és te most azt tennél. És akkor mit lehet csinálni? Hát ezen annyit lehet nevetni, hogy be lehet vonni az egész családot. Ebben az esetben úgy történt, hogy a nagyapa ezt így megértette, és akkor otthon pedig elkezdte mondani, hogy ilyen viccesre tudta fogni, hogy hát ott van az a fagyizó, és akkor oda akartam menni, és akkor így történt, hogy te a másik megjött szembe, és elkezdtek ezzel játszani, hogy hogyan, mit mondok neki. Tehát először ugye összevitatkoztak, hogy én is akarok fagyit, és akkor így lögdösödtek. De akkor ez ugyannyira nem volt jó, és akkor a nagymama kitalálta, hogy de hát akkor mi lenne akkor, hogyha meghívnánk az unokát is, és akkor, de az unoka az nem akart csokis fagyit, az citromosat akart, és akkor addig-addig alkudoztak, akkor még valaki bekapcsolódott, és akkor mondta, hogy figyelj most, ne akarjál-e oda menni, mert az a fagyizó be van zárva, és akkor inkább menjünk el a másikba, lehet, hogy ott ilyen van, olyan van, és a végén annyi mindent kitaláltak, hogy ma mindenhova is akartak menni, és lett belőle egy nagyon vicces, jó szórakozás, hogy ki mivel trükközik, meg hogyan, és nagyon jókat lehetett rajta nevetni. Hát így én ezt csak ugye, ahogyan elmondták meg, tehát, hogy ilyeneket ki lehet találni a mesének egy-egy részletét. Én az unokáimmal el szoktam játszani. Tehát, hogy találtunk a mesébe valamilyen érdekes helyzetet, és akkor abból csináltunk egy színdarabot itthon, hárman. A két lány unokám mondta, hogy mama így, mama úgy csináld, és akkor mindent össze-vissza, az összes tárgyat a házba kitaláltuk, színpadot állítottunk össze, és akkor a szülők voltak a közönség. És a meséből lett egy nagy élmény. Ott volt hangosítás, ott voltak fények, a mamának az összes sejemkendője, minden. És annyira jó, hogy például utána az unokáim színjátszókörbe járnak, és akkor ott az ő egyik színdarabukat is már előadták a többiek a Waldorfos tanítónéni segítségével. Mert itthon sokat játszottuk ezeket a mesejeleneteket. Elindultunk egy történetből, és lett belőle valami teljesen más. És én ezt nyári táborokban is szoktam csinálni a gyerekekkel, ahova meghívtak, több esetben is voltam, hogy mesékkel játszottunk, elmondtuk a mesét, és játszottunk. És utána írtunk egy saját mesét, és a tábor végére meghívtuk a szülőket, nagyszülőket, és előadtuk a saját mesét. Hát nagyon különleges élmények voltak. De volt olyan, ahol rajzolnak a mese után, akik rajzolni szeretnek, akkor taníthatja a gyerek a nagymamát mondjuk akvarelt festeni, mert lehet, hogy ő jár a rajziskolába, és akkor a szülő, nagyszülő nem tud. Tehát, hogy a gyereknek, hogyha ő fontos, hogyha teret hagyunk, hogy ő álmodozzon, fantáziáljon, akkor vissza tud ehhez térni, és meg tudja ezt nagyon szeretni újra, vissza az egyszerűségbe, a lecsendesedésbe. Úgyhogy ezek ilyen jó kis trükkök lehetnek arra, hogy hagyjuk, hogy fontos legyen az a gyerek, hogy ő is megnyilvánulhasson.
1: Igen, ugye a szavaidból azt veszem ki, hogy itt nagyon fontos az, hogy a felnőtt legyen a kezdeményező ilyen szempontból, tehát, hogy mi indítsuk útjára akár a történetmesélést, akár a közös mesejátékot, de hogyan kezdjük el?
2: Az a helyzet, hogy a nagyon sok felnőtt is most már nem érti a szövegeket. Újra kell tanulnunk olvasni. Nagyon-nagyon döbbenetes, hogy mennyire nem megy. És az idősebb generációnak is már nagyon-nagyon rá lehet szokni arra, hogy készen kapjuk. És aztán, ha van meseélményem nekem saját magamnak, vagy azok a történetek, akkor könnyebb átadni. Akkor tudok rajta nevetni, tudom szőni, fonni azt a történetet. De egyre jobban leszűkül ez az idő, ahol őszintén beszélünk egymással. És az a helyzet, ugye, hogy valamikor régen az embereknek közös élményeik voltak. Nem éltek a családok ilyen távol egymástól, vagy a közösségek is többet együtt voltak. Közös ünneplések voltak. Most minden leszorítkozik arra a rövid időre, hogy találkozunk egy-két órára egy kávézóba, vagy összefutunk valahol, és akkor muszáj beszélni. És ez a muszáj most megbeszélni, ez nem vezet jóra. Nincsen közös élmény. De hogyha például egy közös főzés közben, sütés közben, vagy bármi közben is nyugodtan, lazán beszélgetünk, akkor visszajöhet az az élmény, hogy néha hallgatni is jó együtt. Vagy közös programokat lehet csinálni, és akkor mit tudom én, biciklizés közben is, amikor egy kicsit megpihenünk, vagy egy piknik kosárral, és a gyerekek egy idő után érdeklődni fog, de hát ez egy folyamat lesz.
1: Mikor a legideálisabb elkezdeni egyébként a mesélést, vagy visszahozni, vagy beépíteni a nyári szünet rutinjába? Este, lecsendesedéskor, igen, csak minél később mennek most a gyerekek ilyenkor aludni, és tényleg úgy kell őket betuszkolni az ágyban, nem fér bele a mese, reggel lehet, hogy éppen rohanás van, nem tudom, mikor ideális úgy igazán akár a közös meseolvasás, vagy a közös mesélés.
2: Valamikor a mese nem gyerek műfaj volt, és történetmesélés volt. Az emberek nagyon sok mindent nem tudtak megmagyarázni, különböző természeti jelenségeket, az álmaikat összekeveredett a valósággal. Tehát, hogy most azt akarjuk, hogy a gyereknek mesélünk, de ott kezdődik, hogy a felnőttek egymással tudnak-e beszélgetni, spontánul történeteket elmondani, van erre idő. Mert ugye, ahogy a beszélgetésünk elején is mondtam, hogy a gyerekek az érzéseiket is most már ilyen mindenféle szimbólumokkal küldözgetik egymásnak, vagy röviden leírják, írogatnak. Teljesen másikra ment át ez az egész. És vissza kell térni a beszélgetésekhez. Nem feltétlenül csak olyan mesét, hogy na most akkor elmondom a Jancsikát meg a Juliskát, hanem akár az életemből valami történetet is. És most eszembe jutott egy japán mese, amivel mostanában a gyerekcsoportban foglalkoztam, felső tagozatos gyerekekkel, és ott a japán mesében az a helyzet van, hogy például, hogy van egy kőfejtő, aki nagyon elégedetlen a sorsával, és akkor szeretne gazdag ember lenni, akkor gazdaggá válik hirtelen, utána herceg szeretne lenni, utána nap akar lenni, utána szél, meg felhők, és a végén visszamegy emberbe, de sehol nem elégedett, sehol nem boldog, és mindenütt mindig csak rombol. És akkor például most van egy ilyen történet, de akkor a történetet el lehet mondani rövidebben is, és mondjuk én hozzátenném, hogy és én azon gondolkodtam, hogy amikor én ennyi éves voltam, mint te például, akkor én szerettem volna lenni valami, de nem sikerült nekem. És most azon gondolkodom, hogy mit kellett volna akkor értetennem, hogy például én, mit tudom, én megtanuljak úszni, mert konkrétan akkor szerettem volna megtanulni, de nagyon féltem a víztől, felnőttként tanultam meg úszni. Na most, hogy, de akkor ki segíthetett volna nekem, mert akkor úgy senkit annyira ez nem érdekelt, hogy én szeretnék úszni, és akkor a gyerek elkezd erről beszélni, hogy ő hogyan tanult meg úszni, ő hogy oldotta meg ezt a helyzetet, vagy hogyha ott van a mesében, hogy egy gazdag ember, akkor például, hogyha most én nekem lenne valamennyi nagyon nagy összegem, akkor én most azt mire fordítanám? És akkor a gyerek is elmondja, hogy ő mire fordítaná. Vagy hogy ő neki mik az álma. És olyan szépen bele lehet vezetni a gyereket a mesélésbe, a meséből kiindulva a beszélgetésbe.
1: Tehát a mese az több, mint történet, hiszen annyi mindent megtudhatunk a mesén keresztül önmagunkról, és arról is egyébként, akinek mesélünk, hiszen tényleg egy párbeszéd alakulhat ki. Már is innen folytatjuk a beszélgetésünket, de most meghallgatunk egy zenét, utána pedig továbbra is Benyó Erzsébet, kreatív mesefoglalkozás vezetőt kérdezem arról, hogy hogyan vezessük be a nyári szünetbe a mesélést, a közös meseolvasást és a történetmesélést.

Továbbra is Benyó Erzsébet kreatív mesefoglalkozás vezetővel beszélgetek, és az a témánk, hogy a mesét, a mesélést, történetmesélést hogyan építsük be most a nyári szünetbe. Szerintem ez egy remek lehetőség és remek alkalom. Ugye azért az előző részből kiderült, hogy egyáltalán nem olyan egyszerű. Nagyon sok esetben mi felnőttek sem értjük a történeteket, de ott van például a generációs szakadék is, és már azért konkrétan mesét is említettél. Nekem is egyébként eszembe jutott például maga a három kívánság, vagy az aranyhal története, amikor ugye nagyon gyorsan akarunk mindent, hogy egy kicsit reflektáljunk akkor a mai korunk, és szerintem biztos, hogy ezt te nagyon jól le fogod tudni így elemezni, hogy itt például mire is gondolok, de hogy tulajdonképpen ma is ezt látjuk, gyors videó, gyorsan megkapunk mindent.

0: ki annyi mindent, mint most. Na most ez a folyamat, hogy a gyerek kitalál valamit, és akkor jóba kell lenni valakivel, meg kell beszélni, kapcsolatot építeni, tervezni, megpróbálni, nem biztos, hogy fog sikerülni, alkotás, tehát most is lehet ugyanezt a mesével megcsinálni, hogy akkor próbáljunk meg alkotni. Például lehet annak a három kismalacnak, hogy építünk házat. Hogyha kint vagyunk a természetbe, hát akkor megpróbáljuk, hogy milyen az, amikor kőből rakjuk össze, vagy fából, és elfújja a szél, vagy szalmából akár, vagy mit tudom én. Tehát, hogy hogyan is van az, amikor összedől, vagy alkotunk neki, vagy tanácsot adunk neki, vagy kint a természetben. Én emlékszem, egyszer cserkészekkel voltam több napon keresztül, és akkor a cserkész otthonnak az udvarán összeszedtünk mindenféle követ, faágat, mindenféle eszközt, amit találtunk, még a házból is kihoztuk, és akkor eljátszottuk, de akkor színpadot berendeztünk, mindent, és akkor a jövénye volt a gyerekeknek belőle, hogy élt a mese, élt a történet. Tehát a mesét be lehet alkotni, agyagozhatunk. Például, hogy a gyerek, hogyha a puha agyagot gyúrja, akkor ez az érzés a kezébe, hogy most ott valahol félt, és akkor éppen kigyúrta magából, vagy készített annak a valakinek, mondjuk, hogy valamilyen meséből egy csónakot, vagy egy bármit is, amit az agyagból meg tudott csinálni, vagy figurát megcsinált. Én múltkor egy ilyen felnőtt mesefoglalkozáson csoportban voltam Budapesten a kolléganőmnél résztvevőként, és agyagoztunk, és én bizony a sellőt formáztam meg, ahogy kijön a vízből, és meglendíti a haját, és olyan jól sikerült. És akkora élmény volt abból a meséből, hogy nekem az a sellő akkor úgy tetszett azzal a mozdulattal, és én azt csak elképzeltem, nem láttam, de abból az agyagból kigyúrtam azt a lányt, azt a mozdulatot, azt az élményt, és ha felnőttként mi ezt megpróbáljuk, akkor a gyerekeknek könnyebb ezt átadni. Mert én úgy gondolom, hogy mindenki a saját gyerekét jobban ismeri, a legjobban ismeri, hogy mi is van a kis lelkébe, vagy mik a tervei, céljai, és akkor ehhez lehet ezt irányítani. De csak akkor, ha mi felnőttként, vagy nagyszülőként is idősödő korosztályhoz visszatérünk ehhez az eredetihez, ahogy régen is volt.
1: Hogyha egy mesét kellene most mondanod, vagy egy történetet, akkor van-e olyan mese, vagy akár népmese, amit most igazán ide illőnek, a témánkhoz illőnek érzel, és ami aktuális lehet szerintem valamennyi család számára?
0: Most éppen ilyen mese. Fú, hát az a baj, hogy én nekem minden mese nagyon kedves. Mindegyik nagyon kedves, és én azt gondolom, hogy felnőttként vegyük elő azt a meséskönyvet, és próbáljunk meg visszatérni a népmesékhez, mert mindenki a saját élménye alapján tud jól mesélni. És azt is lehet, hogy nagyon sok, nagyon jó mesekártyát lehet most már vásárolni, és akkor azt is lehet, hogy mindenki húz egy kártyát, és például úgy, hogy kiválasztja, hogy most milyen érzésem van, és akkor ahhoz keres mesekártyát. Vagy úgy is lehet, úgy is szoktunk, hogy nem látom a kártyákat, hanem húzok egyet, és akkor mondok róla egy történetet. És akkor a másik is mond, kérdeznek, és összeköthet. Van a Kígyó Jancsi mese például, ami a, ugye, hogy most így közben gondolkodtam, hogy milyen mesét is mondjak, ahol a hűségről, a barátságról, az, hogy megígértem, akkor megtartom, hogyan kapcsolódok, hogyan jutok el a célomhoz. Nagyon sok meseélményünk volt ezzel kapcsolatban, több iskolában is voltam vele, és a gyerekeknek az nagyon tetszett, hogy például a barátság, hogy milyen jó, hogy van barátom, hogyha megígértem, akkor azt hogyan tartom be, és milyen történeteim vannak azzal kapcsolatban, hogy van-e olyan bizalmasom, akinek ha elmondom, akkor ezt szeretettel meghallgat, vagy én is. Milyen témákba beszélgetünk, és akkor a Kígyó Jancsi meséből lett egy nagyon nagy élmény, egy egész osztály beszélgetett erről, még a pedagógusok is, és emlékszem az egyik iskolában bizony többen is odafutottak az osztályfőnökükhöz, mert pont ő volt az a bizalmi emberük, akivel úgy szót értettek, aki szerette őket, és érezte őket, és a gyerekek is, és ott az nagyon jó élmény volt. Tehát, hogy erre kellene törekedni, hogy ezek a történetek, ezek tényleg

0: tényleg közel hozzanak minket. És hát a nyári szünetben is, amikor a gyerek, amikor arra alkalom van, hogy látom azt, hogy most nem tudom, én nem kell azt mondani, hogy minden reggel kötelezően 8-tól 9-ig, vagy este mielőtt elalszunk, hanem amikor érezzük, amikor beleillik a napba, amikor van hozzá kedve, hogy ne kényszer legyen se a felnőttnek, se a gyereknek, hanem legyünk összhangba egymással. És lehet, hogy éppen a lekvárt főzés közben, de az is lehet, hogy éppen csak napozunk egy kicsit, bár az most annyira nem tanácsos. Nem tudom.
1: Mit kezdjünk az ellenkezéssel? Mert szerintem lehet, hogy már te is találkoztál ilyesmivel, és sok szülő találkozott azzal, hogy akár, hogyha hosszú idő után valaki most dönt úgy, hogy igenis a mesélést, a történetmesélést újra visszahozná, vagy behozná, és például ellenkezéssel találja szembe magát, tehát hogy egyrészt miért érdemes kitartani, és hogyan lehet kitartani?
0: Hát ahogyan az előbb is említettem, hogy érezzük azt, hogy a másik mikor fogékony rá, mikor van az a pillanata, amikor lehet, hogy csak leülök mellé, és csak meghallgatom őt, fölteszek neki olyan kérdést, amiről szeret beszélni. Tehát először is össze kell kapcsolódnunk. És utána például én a gyerekekkel az iskolában van egy mondóka, hogy amiben ennivalók vannak, és akkor megkérdezem, hogy ki mit szeret enni. És a fagyit nem szeretitek, de azt is szeretjük. És akkor már én mondom nekik, most már megtudtam egy csomó dolgot rólatok, hogy mit szerettek enni, és akkor már bemondtam őket, már mindenki megszólalt. Most egy családon belül, vagy olyannal, aki már nagyon-nagyon bezárkózott, mert ugye nagyon sok gyerek azt szinte menekül bele a mobiltelefonjába, vagy a laptopjába, ott már nehezebb lesz, de ott is lehet. És ahogyan ugye a beszélgetésünk elején is említettem, hogy akkor mi az, amit szeret, és akkor azt lehet valamilyen virtuálisabb szinten is akár. Tehát, hogyha most például valaki, a szülő szeret kertészkedni, és a gyerek ül egész nap a számítógép előtt, akkor hogyan mondja be abba, hogy kimenjen a kertbe, vagy együtt szedjük le a sárga barackot. De hogyha fotókat fog készíteni, hogyha beszélgetünk róla, vagy megkérdezzük azt a gyereket, hogy szeretnék egy biokertet, segítesz nekem, lefordítasz angolról egy cikket nekem, vagy akármit, akkor már össze van kapcsolva a virtuális világ, amihez a gyerekért, és az a kertészkedés. És a végén lehet, hogy közösen tervezünk meg egy kertet, mert én nem tudom, van-e olyan program, de elképzelhető, hogy valamilyen, amivel meg lehet szerkeszteni egy kertet, hogy akkor ide ezt ültetünk, oda azt ültetünk, és a gyerek ért hozzá, a szülő megcsináljon úgy, mintha nem értene, ha ért is. Tehát, hogy valamit, ami közös, mert generációs távolságok vannak közöttünk, és ezt el kell fogadni. Ezzel nincs mit csinálni.
1: Mi az, amit a szülőknek, nagyszülőknek így üzennél a témánk kapcsán?
0: Hogy olvassanak. Ez elsősorban olvassanak a szülők, nagyszülők, legyen újra olvasmány élményük, és akkor könnyebben megértik azt, hogy hogyan tudnak választani jól valamilyen szöveget. Mert ugye most nagyon sok Jókai év volt tavaly is, vagy tavaly előtt, most nem is tudom már, és nagyon sok ember föltette a kérdést, szakemberek, hogy hogyan lehet Jókait közel vinni a fiatalokhoz. Ez egy nagyon komoly, tudományos probléma is volt, hogy nem is olyan egyszerű már. Nem egyszerű azokat a szövegeket nekünk olvasni. Tehát, hogy milyen szövegeket szeretnek a gyerekek, vagy a magyar népmesét is, ha arról van szó, vagy a világmeséit is, hogyan lehet átadni. Tehát valamilyen modernebb formában. Tehát például én tartottam egy mesefoglalkozást egy kislánynak, aki most 7 éves, és akkor kiálltunk a színpadra, és akkor beszéltük, hogy akkor ott az a főszereplő, az a fiú, aki annyi kalandon keresztül ment, akkor hogyan meséli el otthon a kalandjait, úgy, hogy ő milyen ügyetlen volt és szegényke volt, vagy hogyan beszélne már egy tévéműsorban, amikor már dicsekszik azzal, hogy mennyi kalandon végigment, és akkor ő most már milyen bátor, és hogy le is rajzoltuk, az anyukája is, én is, ő is, és akkor beszéltük össze-vissza, annyit nevettünk rajta, és az egy népmese volt, ez egy szlovák népmese volt magyarul. Závada Pál fordításában van egy nagyon jó magyarra lefordított meséskönyv, 33 szlovák népmese magyarul, és ebből választottam ezt a történetet. Óriási élménye volt a kislánynak, és alig várta, hogy hazamenjen, és az apjának is előadta akkor minden milyen verziójába, hogy milyen az, amikor ügyetlennek érzi magát, milyen az, amikor bátornak, hogyan mondaná el a tévébe, de akár egy képregényt is lehet belőle rajzolni, és akkor egy történetből óriási nagy élmény lesz. De ahhoz, hogy ahhoz le kell venni egy felnőttnek a meséskönyvet a polcról.
1: A lényeg talán az, hogy találjuk meg a napban azt a közös kapcsolódási időt, és nagyon jó tippeket adtál egyébként, hogy hogyan is tudjuk a generációs különbségeket kiküszöbölni, és a történetmesélést a hétköznapjaink részévé tenni. Köszönöm szépen a beszélgetést, és kellemes nyarat kívánok, és hát sok történetmesélést.
0: Köszönöm szépen a figyelmet, és mindenkinek szép napokat kívánok.
1: Benyó Erzsébet, kreatív mesefoglalkozás vezetővel beszélgettem.

0: Adj, hogy adjanak, szeress, hogy szeressenek, és segíts minden rászorulónak. Ez a gondolat irányította a Deákiban élő Pataki Éva egész életét, Molnár Annáit pedig a becsületesen elvégzett munka szeretete. E két ember nem könnyű, ám mégis boldog életét ismerhetik meg a szalagtárból. A műsor szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően hallgathatják meg itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok, a műsor szerkesztője, és számítok az Önök megtisztelő figyelmére.
1: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió.

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Szlovákiában negyedével kevesebb adós jutott személyi csődbe az első fél évben, mint tavaly. Új szankciós csomagot javasol az Európai Bizottság az embercsempészek ellen. A folytatásban jellemzően napos, gomoly felhős lesz az idő 30 fok körüli csúcsértékekkel. A híreket Kis Balástól hallják. Szlovákiában az első fél évben negyedével kevesebb adós jutott személyi csődbe, mint az előző év azonos időszakában. Ez a hitelregisztereket üzemeltető KRIF vállalat adataiból derül ki. Az idei év első 6 hónapjában összesen 3246 adós ment csődbe. Bár az idei év második negyedévében a személyi csődök száma 16%-kal nőtt az előző 3 hónaphoz képest, az előző év azonos időszakával való összevetésben nagyjából a harmadával csökkent. Tavaly júniusban a csődeljárások száma több mint 2 éves csúcsponton volt. Nem telefonált Donald Trump amerikai elnök Vladimir Putyin orosz államfőnek azután, hogy Ankarában találkozott Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel, közölte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője, aki szerint az amerikai elnök elfoglalt lehetett a NATO csúcs utáni programok miatt. Ugyanakkor Vladimir Putyin továbbra is kész a megbeszélésre. Donald Trump korábban azt mondta, a Volodymyr Zelenszkijjel folytatott egyeztetés után felhívja az orosz elnököt. Az amerikai elnök a találkozón jelezte, támogatná Patriot légvédelmi rakéták ukrajnai gyártását, és üdvözölte az orosz olajipari célpontok elleni ukrán támadásokat is. Új szankciós csomagot javasolt az Európai Bizottság az embercsempészek, emberkereskedők és a szervezett bűnözésben résztvevők ellen. Az intézkedések alapján az érintettek vagyonát befagyaszthatnák és megtilthatnák számukra az Európai Unióba történő beutazást is. Az Európai Bizottság elnöke szerint a cél az embercsempész hálózatok felszámolása és életek megmentése. Nekünk itt Európában kell eldöntenünk, hogy ki és milyen körülmények között jöhet hozzánk, hangsúlyozta Ursula von der Leyen. Két friss franciaországi közvéleménykutatás is azt mutatja, hogy a jobboldali radikális Marine Le Pen győzedelmeskedhet a jövő évi elnökválasztáson. Mindez annak ellenére van így, hogy a fellebbviteli bíróság kedden bűnösnek találta őt az Európai Parlament forrásainak elsikkasztása ügyében. Mindkét felmérés egyaránt azt mutatja, hogy a nemzeti tömörülés politikusa vezetne az elnökválasztás első fordulójában, és a második fordulót is megnyerni. Robbanásokat jelentettek ma Irán egyetlen atomerőműve a Busheri létesítmény közelében. Az iráni állami média szerint a támadások több pontot is érintettek a Busher tartományban, köztük az atomerőmű körüli területet is. A fejlemények azután történtek, hogy az Egyesült Államok újabb csapásokat hajtott végre Irán ellen. Közben Jordániában megszólaltak a légvédelmi szirénák, a hatóságok arra kérték a lakosságot, hogy kövessék az utasításokat. Irán korábban dróntámadásokról számolt be amerikai szövetségesek térségbeli katonai létesítményei ellen.
0: Időjárás.
1: Jellemzően napos, gomoly felhős, deszeles idő várható, és nem kizárt záporok, zivatarok kialakulása sem. A folytatásban a hőmérséklet csúcsértéke 30 fok körül alakul, a hajnalok továbbra is frissítőek lesznek. Holnap általában napos időre számíthatunk, a keleti ország részben egy-egy zápor, esetleg zivatar kialakulása nem kizárt, másutt csapadék nem valószínű. Az északi-északnyugati szél nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 30 fok között valószínű.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset lassítja a főváros felé tartókat, Csöllén a főúton, Pozsony felé vezető oldalon két személyautó ütközött össze. A helyszínen egy forgalmi sáv blokkolva van, így a megnövekedett forgalomban jelenleg 10-15 perces késéssel kell számolniuk az arra közlekedőknek. Radarméri a sebességet Somorja és Úszor között, valamint Kisida után Kassa felé. Legyenek óvatosak, ha volán mögé ülnek, jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.
2: Ez a Bagoly mondja. A Fórum Kisebbségkutatóintézet tudományos podcastja. Egy podcast, amelyben felvidéki magyar tudósok beszélnek kutatásaikról, eredményeikről, könyveikről, közérthetően és érdekesen. Egy műsor, amelyből kiderül, hogy mivel is foglalkoznak a szlovákiai magyar történészek, etnológusok, szociológusok, irodalmárok s más tudományágak képviselői. Bagoly mondja.
0: A műsort a Fórum Kisebbségkutató Intézet jóvoltából sugározza a Pátria Rádió.
3: Köszöntöm a Somorjai Fórum Kisebbségkutató Intézet podcast stúdiójában Mrvan Mariannát, a Szlovák Tudományos Akadémia Szociológiai Intézete és a Fórum Kisebbségkutató Intézet kutatóját. Az összeesküvés elméletekről fogunk ma beszélgetni, egy olyan kutatás alapján, amelyet a négy visegrádi csoportban végeztek, illetve a négy visegrádi országban végeztek, 2023. novemberében és decemberében. Illetve hát majd a beszélgetésünk végén egy kicsit részletezzük a szlovákiai helyzetet is. Kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy van egy kifejezés, egy modern kifejezés, amit manapság elég sokat használnak, ez a konteó. Tehát milyen körülmények idézik elő, és hogyan terjed?
4: Tehát konteóknak, vagy összeesküvés elméleteknek olyan állításokat, vagy narratívákat szoktunk alapvetően nevezni, amelyek különböző társadalmi, politikai eseményeket, folyamatokat egy kis csoport titkos összeesküvéseként értelmeznek, amely alapvetően a közérdek ellen irányul.
5: A Bagoly mondja című műsort hallgatják. Mrvan Mariannával, a Szlovák Tudományos Akadémia Szociológiai Intézetének kutatójával, a Fórum Kisebbségkutató Intézet szociológiai és demográfiai kutatások részlegének munkatársával Nagy Ildikó beszélget.
4: Tehát az összeesküvések feltételeznek titkos háttérmunkát, szándékosságot, tervszerűséget és ártani akarást. Azt mondják, hogy semmi nem véletlen, semmi nem az, aminek látszik, valamint, hogy minden mindennel összefügg. Szintén alapvetésük a jó és a rossz szembenállása. Legalábbis ez a klasszikus definíció, aminek számos jól kidolgozott összeesküvés elmélet adta az alapot, mint például az új világrend elmélet, a nagy lakosságcsere elmélet, vagy az újabbak közül említhetnénk a COVID-járvánnyal összefüggő elméleteket. Az elmúlt években azonban a téma néhány kutatója felvetette, hogy amit látunk, azt ez a klasszikus definíció már nem írja le pontosan. Szerintük 2007-ben a konspirációs diskurzusnak egy új érája indult el akkor, amikor Donald Trumpot először elnökké választották, és ezt az új érát ők az elméletek nélküli konspirációk korszakának nevezték el. Szerintük ugyanis ennek az új korszaknak a konteói különböznek a korábban megszokottaktól abban, hogy már nem egy komplex történetet mesélnek el, nem igényelnek alapos kutatómunkát, nem törekszenek arra, hogy úgymond összekössék a szálakat, hanem megelégesznek azzal, hogy az összeesküvésekre tesznek utalgatásokat. Céljuk ugyanis elsősorban a kételkedésnek az elhintése, a delegitimálása az úgynevezett hivatalos verziójának a történeteknek, nem pedig az tehát, hogy saját verziót vázoljanak fel, mint ahogy azt a klasszikus konteóknál egyébként megszokhattuk. De attól függetlenül, hogy a klasszikus definíciót vagy az új definíciókat tekintjük mérvadónak, a konteókra igaz az, hogy a legjobb táptalaj számukra az a bizonytalanság. És ezért nem véletlen, hogy elsősorban válságok esetén, háborús időkben, járványok, katasztrófák kapcsán alakulnak ki és terjednek a legjobban. Ennek az az oka, hogy egyértelmű válaszokat tudnak adni nagyon bonyolult kérdésekre. Leegyszerűsítik az egyébként komplex, sokszor átláthatatlan és bizonytalan helyzeteket, illetve hogy segítenek betölteni azt az információhiányt, ami kríziseknek, válságoknak általában a sajátja. Az elmúlt évekből számos ilyen helyzetet említhetünk, aminek kapcsán összeesküvés elméletek alakultak ki, például a menekültválság, az orosz-ukrán háború, a már említett Covid-járvány, de mondhatnánk a most éppen aktuális száj- és körönfájás vírust is, aminek a megjelenésével gyakorlatilag egy időbe kaptak szájra azok a elméletek, amelyek különböző összeesküvéseket sejtenek ezeknek a hátterébe. Tehát a felsoroltakból is látszik, hogy a konteók a tartalmukat tekintve nagyon sokfélék lehetnek, és sokszor többféle verziójuk is létezik, amelyek akár együtt ellent is mondhatnak egymásnak.
3: Ezeknek a terjedését azt hiszem, hogy a pszichológusok nagyon jól meg tudnák magyarázni, hogy az elbizonytalanodott emberek fogadják el leggyorsabban a konteókat, pontosan azért, mert egyszerű magyarázatot adnak a problémákra. És hát az emberek lehet, hogy kényelmesebbnek tartják elfogadni azt az egyszerű magyarázatot, mint gondolkodni a problémák megoldásán, illetve a szálak összekapcsolásán, ahogyan is említette az előbb. Ezeknek a terjedése a közösségi médiákban összefügg-e azzal, hogy a Facebook, a Messenger és egyéb ilyen szociális médiák nagyon gyorsan terjedtek el az egész világon, minden közösségben. És sokkal gyorsabban terjednek, mint például a klasszikus médiák.
4: Na most alapvetően összeesküvés elméletek már az ókorban is léteztek. És sőt, ezek sok szempontból hasonlítottak a mai összeesküvés elméletekhez. Aztán ezek a középkorban vallási színezetet kaptak, de ugyanúgy jelen voltak a társadalomban, csak ekkor éppen általában az Antikrisztus, az ördög valamilyen formába volt az, aki a történet középpontjába állt. De a mai értelembe vett összeesküvés elméletek is már régen az internet előtt megjelentek, általában a felvilágosodással vagy a nagy francia forradalommal hozzák őket összefüggésbe. Ami változott, és ami valamennyire új fejlemény, az a problematizálása és a stigmatizálása ezeknek az elméleteknek, ami 20. századi jelenség. Korábban többé-kevésbé legitim világmagyarázatoknak számítottak ezek az elméletek, és a terjesztőiket sem stigmatizálták különösebbképpen. A széles nyilvánosság köztudatában pedig egészen csak az 50-es, 60-as években kerültek be a konteók, mármint nyugaton persze, mert a vasfüggönyön innen még ekkor is vígan a legfelsőbb szintekről érkeztek, úgy, mint a propagandának a szerves részei. De amit ma látunk, a sokak szerint destigmatizálása és az újra legitimálása konspirációs elméleteknek. Na most arra a kérdésre, hogy az internetnek és különösen a közösségi médiának mekkora ebben a felelőssége, arról megoszlanak a vélemények. Az egyik oldal azzal érvel, hogy az internet hatására a szubkultúrák köréből kikerültek ezek az elméletek, és a mainstream részévé váltak, és az algoritmusok működése az elősegíti azt, hogy valaki egyre mélyebben és mélyebbre kerüljön a konteóknak a nyúlüregében.
5: A Bagoly mondja című műsort hallgatják. Mrva Mariannával, a Szlovák Tudományos Akadémia Szociológia Intézetének kutatójával, a Fórum Kisebbségkutató Intézet Szociológiai és Demográfiai Kutatások részlegének munkatársával Nagy Ildikó beszélget.
4: Másik oldal ezzel szemben azzal érvel, hogy az internet elsősorban a láthatóságát növelte a konteóknak, és ugyanúgy, mint ma, régen is, internet előtti korokban is ugyanúgy jellemző volt, hogy a nagy társadalmi változások, azok egy konteó hullámot is kiváltottak. Ebből a szempontból gyakran idézett kutatás a 60-as évekből származik, amely tanúsága szerint például Amerikában a Kennedy gyilkosság után a lakosság 60-70%-a vélte úgy, hogy az elnök valójában nem egy magányos farkas áldozata lett, mint ahogy azt a hivatalos vizsgálatok állították, hanem összeesküvés áldozata. És valóban, tehát amikor ma azt mondjuk, hogy a lakosságnak 50-60 vagy még magasabb százaléka hisz összeesküvés elméletekben, az elsőre tényleg nagyon soknak tűnik, de ha belegondolunk, akkor a ma forgalomban lévő konteóknak a legtöbbje az internet előtti korra nyúlik vissza, és jelen voltak úgy a közbeszédben, mint akár a popkultúrában, ennek is nagyon jól feltérképezett irodalma van.
3: Akkor, hogyha rövidre zárjuk ezt a problémát, ez azt jelenti, hogy Conteók mindig is voltak, és mindig is lesznek.
4: Nem minden korban egyforma mértékben, de az egészen biztos, hogy a nagy társadalmi változások, a különböző katasztrófák és az ehhez hasonló események, azok mindig jártak Conteók megjelenésével és elterjedésével széles társadalmi rétegekbe.
3: Jó, és akkor most térjünk rá a mi konkrét témánkra, mégpedig arra, hogy a COVID-19 járványról a visegrádi négyek országaiban kialakult összeesküvés elméleteket összehasonlítja az a kutatás, amelyet ön is említett itt az előbb már. A téma szomorú aktualitása az, hogy március 6-án volt 5 éve annak, hogy az első covidos beteget Szlovákiában diagnosztizálták. Azóta sok sajtótermékben megjelent, hogy tulajdonképpen 3 hullámban terjedt a COVID, és több mint 21 000 áldozata volt, a harmadik hullám pedig 2022. februárjában ért véget, úgymond. De hát tulajdonképpen az orvosok azt igazolják, vagy azt magyarázzák, hogy a mai napig vannak utózöngéi, illetve azok a betegek, akik covidosak lettek, azok a következményeket viselik mind a mai napig. Az áldozatok emléknapja lett március 6-a, elnézést. És hát azok az események, amelyek ott jó 2 éven keresztül zajlottak, azoknak nagyon sok politikai felhangja is volt, többek között a szlovák kormány bukásához is vezetett, de erről talán majd a beszélgetésünk végén még szót ejtünk. Most inkább térjünk rá azokra a kérdésekre, amelyek ebben a közvéleménykutatásban voltak. Tehát az első kérdéskör a COVID-járvánnyal foglalkozott, illetve hogy a COVID-járvány egy nagyobb terv része, amely a társadalom megingatására vagy ellenőrzésére irányult, aztán, hogy a halottak számát mesterségesen növelték, és hogy a védőoltásnak káros következményei voltak. A kutatás kimutatta, hogy az egyes országokban a megkérdezettek különbözőképpen reagáltak erre a kérdéskörre. Amikor összesítették, akkor kiderült, hogy Magyarország állt a második helyen az összeesküvés elméletek elfogadásában, Csehszlovákia volt a harmadik, Csehország volt a harmadik, Lengyelország pedig a negyedik, de Szlovákiában fogadták el ezeket az összeesküvés elméleteket a legtöbben. Vajon miért? Mit mutatott ki a szlovákiai kutatás?
4: Kezdem akkor kicsit távolabbról ezt a választ. Amikor kutatni kezdtük, amikor egyáltalán felfigyeltünk először komolyabban az összeesküvés elméletekre, az valóban a COVID-járvánnyal függ össze. Akkoriban rendszeresen körülbelül 2 havonta készítettünk online mintán olyan felméréseket, amik segítségével követni tudtuk, hogy hogyan alakulnak a lakosság körében a vélemények, például a vírus eredetét, a korlátozások szükségességét, majd később az oltásokat illetően. És az adataink azt mutatták, hogy a kezdeti összezárás után az idő előre haladtával egyre inkább kezd széttöredezni a nyilvánosság, és alakulnak ki bizonyos körökben olyan meggyőződések, amelyek alapvetően mennek szembe a tudományos konszenzusnak, és a legkülönfélebb összeesküvéseket sejtik a háttérben. Aztán 2 évvel később kitört az ukrajnai háború, és ekkor a számunkra már teljesen egyértelmű volt, hogy ez nem csak a bizonytalanságnak egy új hullámát indítja el, hanem a Conteóknak is egy új dimenzióját nyitja meg. Ekkoriban kezdtünk el mi is komolyabban belemélyedni a Conteók kutatásába, ekkor kezdtük el ezt az említett projektet. Na most, szociológusként volt 2 lehetőségünk arra nézve, hogy milyen tradíció mentén közelítjük meg ezt a témát. Az egyik tradíció, amely amerikai történész Richard Hofstetter nevéhez fűződik, ez egyfajta patologizáló hozzáállás. Alapvetése, hogy a konspirációs elméletek azok veszélyesek, leépítik a demokráciát, elmélyítik a társadalmi polarizációt. Hofstetter maga úgy beszélt, hogy a Conteókban való hit az egyfajta paranoiás viselkedés, és ez a fajta narratíva hozzájárult ahhoz, hogy nem csak a társadalmi jelenség maga kapott egy erősen negatív előjelet, hanem hogy egyre többen úgy kezdtek gondolni azokra az emberekre, akik Conteókban hisznek, hogy egyszerűen nincs velük minden rendben. Ezzel szemben a kulturális szociológia, vagy az interpretatív szociológia hagyománya, az inkább egy neutrális, egy értékítélettől mentes hozzáállást szorgalmaz, mert azt hangsúlyozza, hogy a kutató dolga elsősorban mögé nézni a jelenségeknek, megállapítani annak a jelentésalkotásnak a folyamatát, és azt, hogy milyen funkciót látnak el ezek a konspirációs elméletek az emberek életében. Amikor a mi kutatócsoportunk elkezdte ezt a vizsgálatot, akkor tudtuk, hogy nem azt a morális pánikot akarjuk erősíteni, amely addigra már bőven kialakult a konspiráció körül, de egyben banalizálni sem szerettük volna a társadalomra gyakorolt hatásukat. Hozzám személy szerint közel áll az a meggyőződés, miszerint mióta emberi civilizációról beszélünk, mindig is történeteket meséltünk egymásnak. És a kontaok is egyfajta történetek, ugyanúgy megvan bennük az, hogy ki elölik, hogy ki a jó és ki a rossz, és szolgálhatják a csoportidentitásnak a megerősítését. De egyben megvan bennük az a nagy potenciális, hogy csoportokat egymás ellen fordítsanak, de fontosnak tartanám hangsúlyozni, hogy nem minden konteó veszélyes.
5: A Bagoly mondja című műsort hallgatják. Mrva Mariannával, a Szlovák Tudományos Akadémia Szociológia Intézetének kutatójával, a Fórum Kisebbségkutató Intézet Szociológiai és Demográfiai Kutatások részlegének munkatársával Nagy Ildikó beszélget.
4: Például az ilyen lapos földelmélet körülbelül 70 éve szinte változatlan formában van jelen, és nem látunk különösebb társadalmi konfliktusokat kialakulni ementén. De hogy konkrétan a kutatásunkra is kitérjek, tehát ahogy ön is említette, 4 országban végeztük a vizsgálatot, Szlovákiában, Magyarországon, Csehországban és Lengyelországban. Az alapvető célunk pedig az volt, hogy mögé nézzünk annak a folyamatnak, aminek szemtanúi vagyunk. Hogy megnézzük azt, hogy egyáltalán milyen narratívák rezonálnak az egyes országokban, és hogy miért van az, hogy vannak emberek, vannak csoportok, akik egyszerűen fogékonyabbak a konteók által nyújtott világ magyarázatokra, mások pedig kevésbé. Összesen 22 konspirációs elmélettel kapcsolatban vizsgáltuk a nézeteket, és ezeknek csak egy része volt a Covid-dal kapcsolatos, egy másik része nyugatellenes, tudományellenes, vagy kimondottan az ukrán-orosz konfliktusra vonatkozó konteók voltak. Na most a kérdőves kutatásnak a számos előnye mellett vannak hátrányai is. Az előnyei közé tartozik az, hogy összehasonlíthatók által az egyes országok, láthatjuk azt, hogy melyik konteók rezonálnak jobban, melyek kevésbé, de például arra már nem tud megbízható választ adni, hogy az, hogy valaki hisz egy konteóban, mennyire része az ő identitásának, vagy hogy egyáltalán mennyire befolyásolja mindennapi döntéseiben, mennyire irányítják ezek a meggyőződések a lépéseit. Úgyhogy ez az, amire nem kerestük a választ, amire kerestük a választ az az tehát, hogy melyek, amik a legjobban jelen vannak, és milyen csoportok fogékonyabbak rájuk.
3: Itt felléphet egy olyan tényező, hogy tömegpszichózis. Ugye ez is létezik, hogy egy csoporton belül hogyan hatnak egymásra az emberek, mindegy egy osztályban, vagy egy bármilyen közösségben, és ki tudja jobban meggyőzni a másikat a saját elvéről, vagy a saját elképzeléséről, és akkor tulajdonképpen erősödik a konteó, illetve hát az összeesküvés elméleteknek az elfogadása. Ugye itt az előbb az első kérdésem, az egy kicsit így a Covid-ra vonatkozott. Én azt mondanám, hogy szinte hihetetlen vagy elképzelhetetlen az, hogy valaki azt mondja, hogy káros volt ez a védőoltás. Tehát, és sokan mondták ezt, ugye, hát amikor önök kutattak, akkor kiderült, hogy nagyon sok ember utasította vissza, a halottak és a halottak száma ellenére is azt mondták, hogy ezek károsak, hogy csipeket ültetnek be az emberek szervezetébe. Tehát ilyen teljesen irracionális gondolatok is megjelentek éppen a konteókban. Akkor mehetünk tovább talán a második témára, ugye? Ez a nyugatellenesség volt. Ez is része volt az önök kutatásának. Tehát, hogy a politikai közvéleménykutatások is voltak, de hogy ezeknek az eredménye például manipulált, vagy hogy a rákellenes gyógyszereket tulajdonképpen már lehetne alkalmazni, vagy használni a betegekre, de a gyógyszergyártók tartják vissza. Na most ezek megint észszerűtlen gondolatok tulajdonképpen, ennek ellenére visszhangra találtak az országokban.
4: Alapvető megállapítása a kutatásunknak az, hogy amiben a Conteo hívők leginkább hasonlítanak egymásra, az az, hogy nem bíznak a hivatalos verzióban, úgymond nem bíznak tehát az intézményekben.
3: Bocsásson meg, én most közbeszólnék, hogy de miért? Van a miértre magyarázat? Az életkoruk miatt, a gazdasági helyzetük miatt, az elmagányosodásuk miatt, a csalódottságuk miatt? Tehát milyen lelki okokra vezethető ez vissza?
4: Két faktort emelnék ki ezek közül. Az egyik az valóban összefügg ezzel az úgymond szociodemográfiai jellemzőkkel, amelyeket ön is említette. Általánosságban véve elmondható, hogy az idősebb, a kevésbé képzett, a leszakadó rétegek közé tartozó, marginalizált csoportok tagjai sokkal fogékonyabbak a konteókra, mint a magasan képzett, jó anyagi helyzetben lévő és valamennyire privilegizált helyzetet élvező emberek. Ez persze nem azt jelenti, hogy a jól képzett, jó anyagi helyzetű emberek között nincsenek konteó hívők, vannak, sőt sokszor nehezebb is érvelni velük szemben, mert sokkal jobban kidolgozott argumentumaik vannak, de általánosságban véve az, ha valaki eszköztelennek érzi magát, ha úgy érzi, hogy nem ura a saját életének, vagy azoknak a történéseknek, amelyek körülötte folynak, akkor ez sokkal jobban megteremti a feltételeket annak, hogy azt a verziót válassza, ami összeesküvést sejtett a háttérbe.
3: Arra is gondolhatunk talán, hogy a műveltebb, iskolázottabb emberek, ők többfajta hírforráshoz jutnak hozzá, vagy több könyvet olvashatnak el, több információt tudhatnak meg egy-egy jelenségről, vagy egy társadalmi, vagy politikai, vagy bármilyen más jelenségről, világjelenségről, és akkor talán kevésbé hisznek az összeesküvés elméleteknek, vagy a konteóknak, mint azok az emberek, akik talán csak egy vagy két hírforrásból tájékozódnak.
4: Azt emelném ki, amit már említettem korábban, az pedig a bizonytalanság. Hogy azok az emberek, akik jobban képzettek, az sokszor nem is, tehát ez az egyik oldala, hogy annak köszönhetően, ahogy ön is említette, többféle forrás áll a rendelkezésükre, és megvannak azok az eszközeik, hogy utána járjanak dolgoknak, de ez csak az egyik oldala a történetnek. A másik oldala a történetnek, hogy egy bizonytalan helyzetben sokkal több eszközük van arra, hogy feltalálják magukat, arra, hogy ezt a bizonytalan helyzetet kezeljék, mint azoknak az embereknek, akik válságon kívül is egyfajta bizonytalanságban élnek.
3: A V4-es kutatásnak volt egy témaköre még, vagy kérdésköre, ez a nyugatellenesség volt, illetve a nyugatellenességgel kapcsolatos összeesküvés elméletek. Önök, mint szociológusok, tudnak választ arra, hogy miért alakulnak ki a posztkommunista országokban nyugatellenes összeesküvések? Összeesküvés elméletek? Bocsánat, így pontosítanám.
4: Az a helyzet, hogy ebben a tekintetben nagyon fontos megemlíteni azt, hogy ezek a témák egyre inkább politizálva vannak. Ez azt jelenti, hogy a politikai harcnak a részei, és hogy politikai tőkét próbálnak belőle kovácsolni egyre többen. És valóban ez látszik az adatokban is, hogy szinte politikai meggyőződés mentén oszlanak el azok az emberek, akik a nyugatellenes összeesküvés elméleteket elhiszik, és azok, akik ők ezeket megkérdőjelezik. Úgyhogy itt nagyon fontos szerepe van annak, hogy azok, akikre autoritásként tekintünk, hogy hogyan kommunikálnak ezekről a témákról.
5: A Bagoly Mondja című műsort hallgatják. Mrva Mariannával, a Szlovák Tudományos Akadémia Szociológia Intézetének kutatójával, a Fórum Kisebbségkutató Intézet Szociológiai és Demográfiai Kutatások részlegének munkatársával Nagy Ildikó beszélget.
4: Ebben a témában konkrétan én azt hiszem, hogy ezt jelölném meg egy ilyen főindokként.
3: És ami az életkori megoszlást illeti, többnyire az idős emberek azok, akik ilyen kvázi nyugatellenesek, vagy pedig a fiatalok. Mert hiszen a fiatalok azok nem éltek az előző rendszerben, nem tudják, hogy az milyen volt, és hogy az hogyha hatott az emberekre, és milyen korlátozásokat jelentett. Az idősek pedig igen. Tehát az idősek összetudják hasonlítani a 35-40 évvel ezelőtti helyzetet a pillanatnyival, amelyiknek, tehát a jelenlegi helyzetnek nyilván számos előnye van a múlttal szemben. Mégis inkább hajlanak arra, hogy hát nem kérünk a nyugatból, és visszasírjuk a régit.
4: Igen, és az egyik okként én azt jelölném meg, hogy ez az a réteg, ami leginkább sok helyzetben elveszettnek érzi magát, amely úgy érzi, hogy nem tud kiigazodni abban a világban, amit élünk, hogy nem tudja megkülönböztetni sok esetben a megbízható információt a kevésbé megbízhatótól, és ezért hajlamosabb a leegyszerűsítő magyarázatok felé hajlani. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos információ, amire nagyon oda kellene figyelni, hogy miért van az, hogy az elmagányosodó, sokszor egyedül élő idős emberek, azok egy ennyire törékeny réteg, akit ennyire könnyű megfogni, akár a konteók terjesztői számára is.
3: Akkor most egy kicsit beszélgessünk arról a kutatásról, amelyik konkrétan Szlovákiára irányult. Önök 6 csoportot alakítottak ki ebben a kutatásban. Ugye a határozottan támogatóktól a határozottan elutasítókig, természetesen ez az összeesküvés elméletekkel függ össze. Most én megnéztem ezt a statisztikát, amelyet önök készítettek, és úgy láttam, hogy nagyjából 3 azonos csoport alakult ki százalékarányt illetően, tehát a leghatározottabban elfogadók, a nagyjából elfogadók, aztán az apatikusak, a határozatlanok, ugye, mert volt egy ilyen csoport is, a határozottan elutasítókig. Tehát ez azt jelenti, hogy a szlovák társadalom nagyjából 3 ilyen nagyobb csoportra osztható, tehát hogy nagyjából 30-33%-ba tartoztak azok, akik teljes mértékben, vagy szinte teljes mértékben elfogadták az összeesküvés elméleteket. Nagyjából ugyanekkora csoport volt az, amelyik elutasította, és volt egy közép, amelyik határozatlan volt, vagy nem érdekelte őt ez a téma. Tehát ez derült ki a kutatásukból?
4: Ez valóban így van, hogy tehát felsoroltunk 22 összeesküvés elméletet, amelyekre a válaszadók egy 5-ös skálán válaszolhattak, ami onnan, hogy teljes mértékben egyetért, odáig terjedt, hogy egyáltalán nem ért egyet az adott felvetéssel, és a válaszaik alapján 6 csoportba soroltuk az embereket, és az első csoport volt ezek közül a legradikálisabb támogatója az összeesküvés elméleteknek, ők határozottan pozitív véleményeket fejeztek ki. Egybe ez olyan az a csoport, amely a leginkább követi a politikai eseményeket, legaktívabb politikailag, és a társadalmat nagyon polarizáltnak tartja. Ők körülbelül 17%-át alkották a lakosságnak. A második csoport, amely a kevésbé radikális, inkább csak hajlik az összeesküvés elméletekhez. Ők, nekik nincs, tehát nincs olyan határozott véleményük, mint az első csoportnak, és ennek megfelelően nem is látják olyan megosztottnak a társadalmat, nem is követik annyira intenzíven a közéleti történéseket. Ők körülbelül 14%-ot alkottak. Köztük voltak aztán a legnagyobb csoport, amely középen helyezkedett el, mondhatjuk így. Ők néhány összeesküvésben hittek, de a többségét elutasították, de alapvetően nem volt egy nagyon meghatározott véleményük ezekben a kérdésekben. Különösképpen őket nem is érdekli a politika, és nem is látják azt, hogy a társadalom az valahogy különösen megosztott lenne. Aztán a konteókat mérsékelten elutasítókkal kezdődik ez a másik oldal, akik körülbelül megint csak egyfajta 16%-ot tesznek ki, ők nagyrészt elutasítják, egyetnemértésüket fejezik ki a kontaos narratívákkal kapcsolatban, de egyáltalán nem radikálisak ebbe a kérdésbe. És aztán az utolsó csoport, akik meg a meggyőződéses elutasítói a konteóknak, ők szintén aktívan követik a politikai eseményeket, a társadalmat azt nagyon polarizáltnak tartják, és összesen körülbelül 19%-nyian vannak. Tehát elmondható az, hogy van az a csoport, amely radikálisan támogatja és radikálisan ellenzi a konteókat, körülbelül ugyanannyian vannak, és szinte egy az egyben tükörképei egymásnak. Amivel egyet ért a másik, azzal nem ért egyet amivel egyet ért az egyik, azzal nem ért egyet a másik. Amiben megegyeznek, az az, hogy nagyon aktívan követik az eseményeket, tehát nagyon tudják, hogy milyen témák alakítják éppen a közbeszédet. Rajtuk kívül azonban ott a többség, akinek nincs radikális véleménye, hajlik vagy az egyik oldal, vagy a másik oldal felé, de alapvetően nem a többséget, nem azok alkotják, akik különösképpen fontosnak tartanák azt, hogy bekapcsolódjanak ezekbe a témákba, és ez tükröződik azon is, hogy mennyire tartják polarizáltnak a társadalmat. Leginkább azok tartják polarizáltnak, akik maguk is a vélemények skálájának a két szélén helyezkednek el, akik középet, azok ezek ennyire érzékenyen nem látják ezt a helyzetet.
3: Ezekből az eredményekből, tehát az önök kutatásából levonható egy általános tanulság? Például az, hogy egy nyugodt politikai helyzetben, tehát amikor nem zajlik mindennapos csatározás a politikai pártok között, a parlamentben, vagy a nyílt színen, akkor az emberek kevésbé megosztottak, illetve a társadalom kevésbé megosztott? Illetve amikor zajlik a politikai csatározás, akkor a társadalom is nyugtalanabb, és akkor sokkal jobban megoszlik. Tehát akkor kisebb az a középső réteg, és erősebb, határozottabb a két szél.
4: Alapvetően szerintem több fontos tanulság is levonható a kutatásból. Egyrészt az, hogy válságok sorát éljük, amikor különösen fontos lenne az, hogy az intézményekre támaszkodni tudjunk, mert hogyha ez nincs meg, akkor az összeesküvés elméleték veszik át nagyon könnyen ezeknek a helyét. A konteók azonban társadalmi problémává általában akkor válnak, hogyha a politikai harcnak a részesei lesznek. Azonban fontosnak tartom hangsúlyozni azt is, hogy a konspirációs elméletekben hívő embereket patologizálni megint csak hiba, mert ez eltereli a figyelmet a háttérben húzódó mélyebb okokról. Ezek pedig szerintem a már említett bizonytalanság, kiszolgáltatottság, eljelentéktelenedés, eszköztelenségnek az érzése, ami leginkább, ahogy már említettem, a leszakadó rétegekre, idősebb,

0: és köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Mrva Mariannával, a Szlovák Tudományos Akadémia Szociológia Intézetének kutatójával, a Fórum Kisebbségkutató Intézet Szociológiai és Demográfiai Kutatások részlegének munkatársával Nagy Ildikó beszélgetett.
2: A Fórum Kisebbségkutató Intézet tudományos podcastja a Bagoly Mondja szólt. A podcastot a Kisebbségi Kulturális Alap támogatja.
3: Az elhangzott műsort a Fórum Kisebbségkutató Intézet jóvoltából sugározta a Pátria Rádió.

0: habitusnak a lényeg az, hogy ezt beazonosítjuk, mert csak az, hogy én pálószul beszélek Budapesten, bemegyek a boltba, és megszólalok pálószul, hogy milyen könyvet akarok, és elmosolyodik az eladó, hogy elhúzza a száját, akkor azt én megérzem. Tehát engem beazonosított a testi megnyilvánulásom alapján.
1: Hadas Miklós szociológus lesz a Szabad Szóműves Páholy vendége, akinek az Élet vendégei című új kötete a Romániában és Szlovákiában élő magyarok nem tudatos viselkedési mintáit vizsgálja. Rácz Vince vagyok, várom Önöket szombaton a 11 órai hírek után itt a Pátria Rádióban.

0: 17 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Szlovákiában negyedével kevesebb adós jutott személyi csődbe az első fél évben, mint tavaly. Új szankciós csomagot javasol az Európai Bizottság az embercsempészek ellen. A folytatásban jellemzően napos, gomoly felhős lesz az idő 30 fok körüli csúcsértékekkel. A híreket Kis Balástól hallják. Szlovákiában az első fél évben negyedével kevesebb adós jutott személyi csődbe, mint az előző év azonos időszakában. Ez a hitelregisztereket üzemeltető KRIF vállalat adataiból derül ki. Az idei év első 6 hónapjában összesen 3246 adós ment csődbe. Bár az idei év második negyedévében a személyi csődök száma 16%-kal nőtt az előző 3 hónaphoz képest, az előző év azonos időszakával való összevetésben nagyjából a harmadával csökkent. Tavaly júniusban a csődeljárások száma több mint 2 éves csúcsponton volt. Nem telefonált Donald Trump amerikai elnök Vlagyimir Putyin orosz államfőnek azután, hogy Ankarában találkozott Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel, közölte Dmitrij Peszkov Kreml szóvivője, aki szerint az amerikai elnök elfoglalt lehetett a NATO csúcs utáni programok miatt, ugyanakkor Vlagyimir Putyin továbbra is kész a megbeszélésre. Donald Trump korábban azt mondta, a Volodymyr Zelenszkijjel folytatott egyeztetés után felhívja az orosz elnököt. Az amerikai elnök a találkozón jelezte, támogatná Patriot légvédelmi rakéták ukrajnai gyártását, és üdvözölte az orosz olajipari célpontok elleni ukrán támadásokat is. Új szankciós csomagot javasolt az Európai Bizottság az embercsempészek, emberkereskedők és a szervezett bűnözésben résztvevők ellen. Az intézkedések alapján az érintettek vagyonát befagyasztanák és megtilthatnák számukra az Európai Unióba történő beutazást is. Az Európai Bizottság elnöke szerint a cél az embercsempész hálózatok felszámolása és életek megmentése. Nekünk itt Európában kell eldöntenünk, hogy ki és milyen körülmények között jöhet hozzánk, hangsúlyozta Ursula von der Leyen. Két friss franciaországi közvéleménykutatás is azt mutatja, hogy a jobboldali radikális Marine Le Pen győzedelmeskedhet a jövő évi elnök választáson. Mindez annak ellenére van így, hogy a fellebbviteli bíróság kedden bűnösnek találta őt az Európai Parlament forrásainak elsikkasztása ügyében. Mindkét felmérés egyaránt azt mutatja, hogy a nemzeti tömörülés politikusa vezetne az elnök választás első fordulójában, és a második fordulót is megnyerné. Robbanásokat jelentettek csütörtökön Irán egyetlen atomerőműve a Busheri létesítmény közelében. Az iráni állami média szerint a támadások több pontot is érintettek Busher tartományban, köztük az atomerőmű körüli területet is. A fejlemények azután történtek, hogy az Egyesült Államok újabb csapásokat hajtott végre Irán ellen. Közben Jordániában megszólaltak a légvédelmi szirénák, a hatóságok arra kérték a lakosságot, hogy kövessék az utasításokat. Irán korábban dróntámadásokról számolt be amerikai szövetségesek térségbeli katonai létesítményei ellen.
0: Időjárás.
1: Jellemzően napos, gomoly felhős, de szeles idő várható, és nem kizárt záporok, zivatarok kialakulása sem. A folytatásban a hőmérséklet csúcsértéke 30 fok körül alakul, a hajnalok továbbra is frissítőek lesznek. Holnap általában napos időre számíthatunk, a keleti ország részben egy-egy zápor, esetleg zivatar kialakulása nem kizárt, másutt csapadék nem valószínű. Az északi, északnyugati szél nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 30 fok között ígérkezik.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: A D1-es autópályán Cseklész közelében Pozsony felé tartva a 18-as kilométer szelvénynél egy személyautó és egy kamion ütközött össze. A helyszínelés és a műszaki mentés miatt a felhajtósáv le van zárva. Radarméri a sebességet a D2-es autópályán Malacka utáni ókút felé. Szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.
2: Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.
3: Kedves hallgatóink! Most válogatást hallhatnak a reggeli mai adásának interjúiból. A mikrofonnál Juhász László.
4: Befejeződött a NATO ankarai csúcs találkozója, amelynek eredetileg a szövetség egységéről, Ukrajna támogatásáról és a védelmi kiadások növeléséről kellett volna szólnia. A végére azonban a Közel-Kelet került a figyelem középpontjába. Mit jelent ez a NATO számára? Mennyire veszélyes a helyzet, és belesodródhat-e a szövetség egy újabb közel-keleti konfliktusba? Erről is kérdezem Csiki Varga Tamást, a Stratégia és Védelem konzultációs csoport elemzőjét. Ön szerint mi volt az ankarai NATO csúcs legfontosabb üzenete? Az, amit a záró nyilatkozatban olvashatunk, vagy inkább az, amit Trump Iránnal kapcsolatban mondott?
5: Én nagyobb hangsúlyt helyeznék az záró nyilatkozatra, illetve bizonyos szempontból arra, hogy még nem is az záró nyilatkozatban, hanem az ott elfogadott döntésekben jelenik meg, és ott körvonalazódik. Az ankarai csúcsnak a döntő kérdése az volt, hogy tovább megy a szövetség azon az úton, ami az Egyesült Államok, illetve Európa között egy új stratégiai egyensúlyt kezd kialakítani, és ebben Európa nagyobb felelősséget vállal a saját védelmért. És ebből a szempontból eredményes volt a csúcs találkozó, kifejezetten eredményes volt. Itt a különböző védelmi, ipari és gyártási megállapodások bejelentésére gondolok, illetve ahhoz hozzárendelt erőforrásokra. Egyébként pedig hát nyilván vannak politikai viták, illetve van Donald Trump, aki önmagában egy külön faktor minden nemzetközi diplomáciai eseményen, és így a NATO csúcs találkozón is. Az iráni háborúhoz kapcsolódnak a legaktuálisabb, nevezzük így, sérelmei az európai szövetségesekkel kapcsolatban, ezért nyilván ezek nagy láthatóságot kaptak, de mivel Donald Trumpról beszélünk, ezeket nem feltétlenül kell túl dimenzionálni.
4: Irán azért így is úgy is a középpontba került, mennyire írta át ez a találkozó jelentőségét? Ugye Trump azt mondta, hogy vége a tűzszünetnek Iránnal. Hát azért egy ilyen mondat amerikai elnök szájából, azért ez nyomot kell, hogy hagyjon egy NATO csúcson.
5: Hát egy átlagos NATO csúcson és egy átlagos amerikai elnök szájából ez egy hajsúlyos kijelentés lenne. Azt gondolom, nyilván itt is, mivel harci cselekmények voltak, történtek, ezért ennek van gyakorlati jelentősége, de összességében még akkor is, ha Donald Trump személy szerint azt mondta, hogy ő nem érdekelt a tárgyalásban, egész addig, amíg a tárgyaló delegációt nem hívják haza az amerikaiak, tehát ténylegesen nem függesztik fel a tárgyalást, addig azért ez nem egy halott ügy. És tekintettel arra, hogy ugye katonailag nem lehet tovább vinni ezt a konfliktust, tehát a politikai célokat, amit kitűztek katonai erővel, nem tudják elérni, amit pedig katonailag el lehetett érni Irán hagyományos képességeinek a pusztítását és 5-10 évvel való visszavetését, azt pedig megtették, a hormonszoros problémáját katonailag nem lehet megoldani. Így azt gondolom, hogy ezt nevezhetjük úgy, hogy bár furcsa eszköz, mert ugye katonai erőszakról van szó, de ez is a tárgyalási stratégiának egyfajta részét képezi a jelenlegi amerikai adminisztráció oldaláról. Nem tevetném még el magát a folyamatot, ami majd egy ponton megállapodáshoz vezethet el, még akkor is, hogyha egyébként most nem a nukleáris kérdésről, hanem kifejezetten a hormonszorosnak a használatáról szól a vita, és egyébként a katonerő alkalmazás az pontosan arra vezethető vissza, hogy a hormonszorosnak ugye melyik útvonalát az Iránhoz vagy az Ománhoz közeleső útvonalát használják el a hajók, és hogy ezt a felek tulajdonképpen mennyiben tolerálják és mennyiben büntetik.
4: A beszélgetés hátralévő részében szeretném majd érinteni Magyarország és Szlovákia kérdéskörét is, hiszen szerintem nagyon fontos fölvetni azt, hogy nekünk mi közünk ehhez az egészhez, illetve a mi országainkat hogyan befolyásolhatja majd ez a helyzet. De előtte még, ha amerikai katonai célpontokat támadás érne a Közel-Keleten, az felvetheti-e a NATO 5. cikkelyének kérdését, vagy pedig ez jogilag és politikailag teljesen más helyzet? Mit eredményezne ez?
5: A legrelevánsabb tájékozási pont ilyen szempontból az Észak-Atlanti szerződés, tehát a washingtoni szerződés, ami az Észak-Atlanti térségről, földrajzi értelemben erről a térségről szól, a Közel-Keletnek nem része. Tehát ha a kollektív védelemre akarna hivatkozni valaki, akár az Egyesült Államok, akkor az azt gondolom, hogy nem állná meg a helyét sem nemzetközi jogi, sem politikai értelemben. Ezzel együtt ugye láttuk azt, hogy a szövetség nem csak az észak-katonai térségben hajtott végre katonai műveleteket a múltban sem, tehát a 2001-et követően Afganisztánba kiképző tevékenységgel, Irakba, konkrét katonai harci beavatkozással, Líbiába is jelen voltak a NATO erői és a műveletek, tehát nem arról van szó, hogy ne lehetne az észak-katonai térségen kívül katonai szerepet vállalni, de azok mindegyik valamilyen szempontból egy speciális eset volt, illetve mondjuk azt, hogy nagyobb nemzetközi jogi legitimációja volt, akár NSBT felhatalmazás, akár olyan kedvezőbb nemzetközi politikai környezet és legitimáció, amiben ezt a beavatkozást meg lehetett oldani. Az iráni háború az abból a szempontból ugye kellemetlen, most az európai szövetségesek vagy a NATO oldaláról, hogy ezt egyrészt nem egyeztették az amerikaiak velük, másrészt pedig hát minden formális ismerv alapján ez egyébként egy katonai agresszió.
4: Tehát nem is várható ön szerint semmilyen NATO szerep az amerika-iráni konfliktusban, ugye hát ez az Egyesült Államok saját katonai művelete marad?
5: Tehát, hogy amerikai igény adott esetben erre lenne, azt el tudom képzelni. Azt is, hogy mondjuk, ha van egy béke megállapodás, akkor ott az akna mentesítéssel és a térség hajóforgalmának a támogatásával, ellenőrzésével, irányításával kapcsolatban esetleg lenne valami nemzetközi művelet, de hogy ez kifejezetten NATO fennhatóság alá kéne, vagy parancsnokság alá kéne vonni, azt nem feltétlenül gondolom. Dönteni egyébként azért is, mert a NATO tagállamok körében viszonylag kevesen vannak, akik olyan komoly katonai képességgel, haditengerészeti képességgel rendelkeznek, hogy el tudnának menni az öböl térségbe, és ott valamilyen érdemi tevékenységet folytatnának. Lesz ilyen művelet, azt meg tudják oldani brit, francia és mondjuk dán hajókkal is.
4: Pont erre voltam kíváncsi, vagy vagyok kíváncsi, hogy mondjuk a mi országaink, Szlovákia, Magyarország, tehát hogy milyen helyzetbe kerülne, hogyha Washington a NATO-tól mégis kérne támogatást, vagy logisztikai segítséget, ez mennyire befolyásolná a mi országainkat?
5: Hát nyilván katonai logisztikai szempontból mi nem sok mindent tudunk ehhez hozzátenni, mert nem rendelkezünk például haditengerészettel. A katonai repülőerők sem lennének relevánsak, azt gondolom, egy közel-keleti bármilyen műveletben. Nem is ránk lenne kihegyezve adott esetben egy ilyen nemzetközi művelet. A politikai kérdés, ha ténylegesen fölmerülne egy ilyen, akkor nyilván mindenkinek az osztalános lenne, tehát el kell dönteni, hogy ki az, aki jobban akar lenni Donald Trump-al, és amiatt hajlandó beleállni ebbe az egészbe, és ki az, aki egyébként mondjuk el tudja engedni. Politikai értelemben azt gondolom, hogy egyébként, ha nagy lenne a támogatottsága, akkor a szlovák vagy a magyar kormány hát tovább tudja engedni, mert nem mi mennénk oda, és nem mi hajtanánk végre műveleteket, de nem látom azt, hogy Európában egyébként erről olyan nagyon nagy étvágy lenne.
4: Kedves hallgatóink, a Pátria Rádióban továbbra is Csiki Varga Tamással, a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport elemzőjével beszélgetünk. Megváltozott-e Magyar Péter színre lépésével Budapest NATO-val kapcsolatos retorikája, vagy viszonya, vagy jövője, vagy pozíciója?
5: Bizony szempontból igen, bizony szempontból nem. Ugye azért arra figyelt az Orbán kormány is, hogy direkt módon ne tegyen keresztbe például a NATO védelmi tervezésnek, a megerősített keleti jelenlétnek, tehát azért erre igyekeztek figyelni. De nyilván az előző kormánynak az oroszokkal fenntartott kapcsolatai, az Ukrajnához való viszonya egy egészen más megítélés alá esett. Ugye most a Magyar Péter kormány esetében az a külpolitikai ambíció, ez a bejelentett cél, hogy kiszámítható konstruktív szövetségesek legyünk a NATO-ban, és ezt is kezdik kommunikálni. De azért azt látjuk, hogy ez nem jelenti azt, hogy 180 fokban megfordult minden tekintetben, akár a magyar-ukrán kapcsolat. De vannak előrelépések, egyébként előremutató a folyamat, de ugye a miniszterelnök azt is jelezte, hogy ettől még mondjuk a katonai támogatást közvetlen módon Magyarország továbbra sem fog nyújtani.
4: A szlovák kormány is sokszor kritikusabb hangot üt meg Ukrajna támogatásával kapcsolatban, és ugye katonai segítséget Pozsony sem nyújt Ukrajnának. Egyébként Szlovákia mozgástere milyen, vagy mekkora egy ilyen helyzetben?
5: Nem mondanám, hogy nagyon be van szorítva. Ugye azt látjuk évek óta, hogy egy pragmatikus politikát a közép-európaiak tudnak vinni. A szlovák kormánynak annyival több mondjuk tárgyalási alapja van, akár Ukrajnával kapcsolatban, hogy korábban azért biztosítottak közvetlen katonai támogatást. és azt, hogy piaci alapon például haditechnikai eszközöket gyártanak és adnak el Ukrának, ezt továbbra is fenntartották. Tehát azért egy picit ilyen kettős beszéd is jelen van a szlovák külpolitikában, miközben nagyon hangosan mindent ellendeznek, ami Ukrajnáról szól, a háttérben azért, ha lehet, egy kis bizniszt azért csinálnak.
4: Ukrajna szempontjából egyébként mit jelenthet, hogyha a figyelem most úgy hirtelen Iránra és a Közel-Keletre terelődik? Arra gondolok, hogy elvonhat ez valamiféle nem csak hogy politikai figyelmet, de akár haditechnikai támogatást vagy pénzt Ukrajnától?
5: Ez egy abszolút releváns probléma, most már harmadik, negyedik hónapja. Ugye az egyetlen olyan nagyon látványos elem, ami megjelent már a gyakorlatban is, az a légvédelmi rakétáknak a hiánya. Tehát Ukrajnának ugye továbbra is nagy mennyiségben szüksége van ilyen eszközökre, amiket a legnagyobb mértékben az Egyesült Államok tud gyártani, biztosítani nekik, még akkor is, ha az európaiak fizetik ki. Viszont az iráni háború az amerikai készleteket is nagyon nagy mértékben lecsökkentette, és a pótlást azt az amerikaiak is otthon kezdik, és aztán tudják, vagy ha aztán van rá hajlandóság, akkor tudják átadni, vagy eladni a Ukrajnának, vagy bárki másnak. Tehát ebben van egy szűkösség, ami az iráni háborúnak a következménye. Politikai értelemben is lehetett látni, hogy azért az ukrán fél Zelenszkijnek nagyon igyekezett például ilyen tárgyaláson nyitottnak és konstruktívnak mutatkozni az elmúlt bő egy-másfél hónapban, pont azért, hogy ne Irán vigye el csak a sót, és ne csak odafigyeljen az Egyesült Államok is adott esetben. De egyébként most pénzügyi téren akár a csúcs találkozónak a döntései is, vagy az EU-nak a közelmúltban elfogadott döntései is arról szóltak, hogy oda teszik a pénzt Ukrajna a védelme és az ország talpon tartása mögé, mert éppen stratégiai szempontból ez fontos.
4: Ugye az orosz-ukrán háborúnak az energia vagy energiaellátási szempontjai ugye elég hamar előkerültek Szlovákia és Magyarország esetében is, hiszen két olyan államról van szó, amely függ az orosz nyersanyagoktól, de vajon az iráni, a közel-keleti konfliktus mennyire hozhatja vissza az energiabiztonság kérdését ebbe a közép-európai regionális politikába?
5: Visszahozhatja, visszahozta az egész európai energiabiztonság szempontjából. Nyilván miközben a stratégiai folyamat az pont az, hogy az Európai Unió államai próbálnak minél teljesen mértékben leválni az orosz elsősorban földgázról, de aztán kőolajról is, és alternatívákat keresnek. Hát, hogyha az alternatívák közül az egyik legközelebbi és legfontosabb a Közel-Kelet hosszú távon tartósan kiesne, akkor az egy nagyon kellemetlen helyzet lenne. Nem véletlenül mondták azt, de egyébként ez a globális ellátási láncok és a globális gazdaság szempontjából máshol is probléma volt, hogy nagyjából június lehet az a határ, amíg a konfliktus kitolható ezzel az aktív katonai fázissal, mert onnantól olyan nevezik is strukturális károk keletkeznek stratégiai szinten az elmaradott szállításokból, a kieső kapacitásokból, ami már nem csak inflációt fog növelni a világgazdaságban, hanem komoly gazdasági válságot is előidézhet az év második felére. Tehát az amerikaiak is, miközben Donald Trump mondjuk bejelenti, hogy ő már nem érdekelt a tárgyalásban, és részéről vége van ennek a folyamatnak, azt mindig szem előtt kell, hogy tartsák még ők is, hogy a globális gazdaságot azért nem roppanthatja meg az, hogy ők Iránnal éppen meccselnek ilyen hatalmi hátszert játszanak.
4: Az ankarai NATO csúcson a védelmi kiadások és a védelmi ipar megerősítése is fontos téma volt. Szlovákiát és Magyarországot mennyire érinti ez a kérdés? Mennyire veszik komolyan ezt a vállalást a gyakorlatban a mi országaink, illetve hogy előreláthatók-e esetleg valamilyen szankciók arra az esetre, hogyha nem sikerülne ezt a vállalást megtartani a Szlovákiának és Magyarországnak?
5: Ugye formálisan maga a NATO szankcionálni nem tudja azt, ha valaki a kötelezettségvállalásait klasszikusan nem teljesíti. Ha ez a katonai képességek vállalat fejlesztéséből elmaradás, akkor nyilván jelzik azt az éves védelmi tervezési felülvizsgálatokon, hogy kinek milyen hiányosságai vannak, és emlékeztetik, hogy már pedig ez volt a vállalás. Politikai értelemben pedig hát olyan típusú dörgedelmes nyilatkozatok elhangozhatnak egyébként a NATO főtitkár részéről is, mint amit a Donald Trump részéről szoktunk hallani. De mondjuk azt, hogy ez egy politikai számon kérés. Aztán ennek válsághelyzetekben lehetne olyan súlya, hogy ahogy el szokott hangozni, nem védünk meg valakit, mert nem veszik ki a részét a közös terheknek a viseléséből, de hát eddig erre nem volt példa. Az, hogy mondjuk egy Szlovákia-Magyarország súlyú ország, vagy egy jellegű ország mennyire tud most itt nagyot alakítani, ez döntően arról, attól függ, hogy milyen védelmipari kapacitásokkal rendelkezik. Ugye Szlovákia és Magyarország sem nevezném nagy védelmipar rendelkező országnak, tehát még ebben a régiós vonatkozásban a csehek is erősebb pozícióban vannak, és azt szerint tudnak majd akár politikai érdeket érvényesíteni, vagy nagyobb láthatóságra szert tenni, hogy ezekben a több nemzeti projektekben mennyire kapcsolódnak be, és ott mennyire teljesítenek. Ha négy gyártási kapacitás, akkor itt elsőről a pénzben lehet beszállni.
4: És pénzen kívül még mivel? Tehát, hogy mivel tud hozzájárulni Szlovákia és Magyarország a kollektív védelemhez, azon túl, hogy a költségvetésének vagy a GDP-ének bizonyos százalékát védelmi kiadásokra fordítja?
5: Hát a folyamatnak ugye hasznos eleme lenne a technológiai innováció is, tehát ha bármelyik országban olyan védelmipari fejlesztések vannak, előremutató technológiai területeken, ami a szövetség számára hasznos, aznak nyilván mindenki örül. Én inkább azt látom, hogy pótlagos vagy plusz gyártási kapacitás az, amit a bizonyos kategóriákban legyenek drónok, szárazföldi járművek, vagy ugye szlovák esetben tüzérségi eszközök, tehát ezek azok, amiket tudunk rakni a közösbe, és hozzá tudjuk tenni. Nem azt látom, hogy a kutatásfejlesztés oldalról, hogy nagyon nagy forrásokat fektettek volna benne az elmúlt 10-15 évben, és ennek most olyan gyümölcsei lennének, amiből az egész európai transzatlanti közösség tud profitálni.
4: Ha már itt tartunk, nyilván egy külön beszélgetés témáját is képezhetné az európai egységes védelmi politika, annak hiánya vagy hiányossága, illetve jövője, de mit jelentene a régiónk számára, ha Európának valóban nagyobb felelősséget kellene vállalnia a saját védelméért? Hogy és mennyire látja ezt megvalósíthatónak vagy életszerűnek a jövőre nézve?
5: Minden attól függ, hogy mennyire romlik a biztonsági környezet, és mennyire valós az orosz fenyegetés, vagy lesz valós az orosz fenyegetés a későbbiekben. Ha Európának kell a saját biztonságát garantálni, akkor az nyilván nem csak és kizárólag Oroszországra és területvédelemre korlátozódhat, hanem különböző ilyen puhább kihívásokkal szembeni fellépésre is, transnacionális kihívások körében. Ugye arról szoktunk beszélni, hogy terrorizmus, a tömeges, ellenőrizetlen migráció, szervezett bűnözés, ugye ezek nem klasszikus katonai jellegű problémák, de egy bizonyos nagyságrend felett ugye közös fellépést igényelnek, és a biztonsághoz hozzátartoznak, vagy vannak olyan, megint csak nem katonai, de a biztonságnak, a védelemnek fontos elemei, mint a kritikus infrastruktúra védelem, vagy a kiberbiztonság. Tehát ezekben azért az európaiaknak is meg kell erősíteni, részben a nemzeti, részben pedig a közös fellépés képességeit. Közép-Európa esetében ugye vannak olyan elemek, amik hangsúlyosabbak, tehát a területvédelem, meg az oroszokkal a kapcsolatos ügyek, azok nyilván itt, mivel Oroszországhoz közele fekszenek, ezek az országok, ezek nagyobb szerepet kapnak, és a képességfejlesztés is ilyenekre, ilyen problémákra koncentrál. De Magyarország esetében ez egy picit annyiban más, hogy itt vagyunk a Balkán kapujában, tehát van egy olyan kérdés, ami a stabilizációs jelenléthez, mert ez egy békefenntartáshoz kapcsolódik.
4: Ön szerint mire kell most leginkább figyelnie egy szlovákiai vagy magyarországi hallgatónak? Az olajárra, az iráni konfliktusra, a NATO egységére, vagy arra, hogy a saját kormányaink hogyan pozícionálják magukat ebben a konfliktusban és ebben a helyzetben?
5: Talán mindenkinek elsődlegesen a saját kormány álláspontját és a saját nemzeti politikát, védelempolitikát javaslom figyelni, illetve az, hogy a hazai diskurzus, legyen ez politika, média, szakmai, az mennyiben higgadtan és racionálisan foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, mert nagyon sok esetben azt látjuk, hogy van akár a médiában is, hogy egy ilyen hype, egy ilyen felkapott, felfújt, ufisított téma, ami elviszi a sót, és akár a pánikkeltés irányába viszi el a dolgokat, ugye nukleáris háborúval, harmadik világháborúval rémizgetik a népet. Ehhez képest lehet ezt egy teljesen higgadt, normális a helyi értékeket jól kijelölő beszélgetés keretében is megvitatni, és mondjuk a védelmi felkészülésnek a helyi a közösségekre vonatkozó feladatait, a területvédelmi kérdéseket, a tartalékos rendszernek a kialakítását megbeszélni, ami nem arról szól, hogy holnap mind meghalunk, hanem arról szól, hogy ha valamilyen válság történne, akkor mit kell tenni annak érdekében, hogy azt tudjuk kezelni, és az országok azok működőképesek maradjanak.
4: Az ankarai NATO csúcs tehát nem csak Washington, Teherán vagy Brüsszel szempontjából fontos, hanem Szlovákia és Magyarország számára is. Energiaárakban, Ukrajna támogatásában, NATO kötelezettségekben és belpolitikai üzenetekben is gyorsan megjelenhetnek a következményei. Csiki Varga Tamást, a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport elemzőjét hallották. Köszönöm a beszélgetést.
5: Köszönöm a lehetőséget.
4: A sikertelen népszavazás után Jaroszláv Nagy és a Demokratyi már nem csak a referendum eredményéről beszélnek, hanem arról is, hogy az ellenzéki pártoknak ideje lenne komolyabban venniük az együttműködést. Hasonló üzenetek érkeznek a Progresszívne Szlovensko részéről is. Mihály Simecska szerint is keresni kell azokat a formákat, amelyekkel az ellenzék elkerülheti a szavazatok elvesztését. De mit jelenthet ez a gyakorlatban? Közös lista, választási koalíció, laza megállapodás? Erről is kérdezem Tóth Barnabás Felicián politológust. Jaroszláv Nagy, a sikertelen népszavazást kezdeményező demokraták elnöke azt mondja, a kisebb demokratikus ellenzéki pártoknak össze kellene fogniuk, különben elveszhetnek a szavazataik. Ez valós veszély ön szerint, vagy inkább politikai nyomás gyakorlása részéről?
6: A veszély szerintem valós, tehát ugye Szlovákiában az egy nagyon ismert jelenség, hogy komoly szavazatarány elveszik, tehát hogy nagyon sokan szavaznak olyan pártokra, amik aztán nem lépik át a parlamenti bejutási küszöböt. Ugye a legutóbbi választáson majdnem 17% volt 2020-ban, amikor pedig a Progresszív Szlovákia Szpoluval épp hogy nem jutott be, akkor pedig ugye majdnem 30%, 28% fölött volt az elveszett szavazatok aránya. És ugye a jelenlegi helyzetben akár azon is múlhat, hogy az ellenzék, a mostani ellenzék alakíthat-e kormányt a jövő évi választáson, vagy a mostani kormány, hogy például bejutnak-e a demokraták, vagy bejutnak-e a kereszténydemokraták, a KDH. És azt gondolom, hogy itt a KDH-nak a bejutása azért a preferenciák alapján elég valószínűnek mondható, a demokratáknál pedig egy kicsit kérdésesebb. Ugye itt még elég sok idő van a választásokig, és ezek a szlovák, különösen a konzervatív oldalon a választói preferenciák, támogatottságok nagyon nagyokat tudnak mozdulni, akár egészen rövid idő alatt is. Ugye emlékszünk, hogy hogyan lett a semmiből Igor Matovics a 2020-as választásoknak a nagy győztese, tehát itt mindenképpen van egy bizonytalanság abban, hogy ezek a kis pártok be tudnak-e jutni, és nagyon fontos beszélni ugye a Magyar Szövetségről, a magyar politikáról, aminek van egy nagyon szilárd támogatottsága, egy olyan 3,5-4,5% között, aminek a bejutása továbbra is erősen kérdéses, és közben pedig az látható, hogy ezek a szavazók nem fognak, tehát hogyha a Magyar Szövetség elindul külön a választáson, nem fognak más szlovák ellenzéki pártra szavazni. Tehát a szlovák ellenzék szempontjából ezek a szavazatok nagyon nagy eséllyel elvesznek.
4: Egyébként milyen együttműködési forma lenne a legreálisabb, vagy leginkább célra vezető ön szerint az ellenzék számára? Közös választási koalíció, vagy közös lista, vagy inkább csak olyan előzetes megállapodás arról, hogy a választás után ki kivel hajlandó kormányozni?
6: Nem nagyon. Egyrészt azt szeretném mondani, hogy magyarországiként a magyarországi ellenzéki együttműködési múltból nézve van bennem egy ilyen emberi rossz érzés, hogy hát valójában a választókat nem annyira érdekli szerintem az a kérdés, hogy ki kivel, hogyan, milyen formában fog elindulni, és hogyha ha a szlovák ellenzéki politika erre fog fókuszálni a választásig hátralévő időben, már pedig ebben a hibában nagyon könnyű beleesni, hogyha ez a dinamika elindul, akkor ez szerintem nagyon hátrányos lesz az ő támogatottságukra nézve. És így rátérve a konkrét kérdésre, amin remélem, hogy a szlovák politika nem fog túl sok időt eltölteni, itt ugye az a nagy kérdés, hogy mi az a felállás, amiben nem veszik el olyan sok szavazat, mert az egyik párt támogatójának mondjuk nagyon nem tetszik a másik párt, és akkor nem összeadódik az egy meg egy, hanem az egy meg egyből lesz mondjuk másfél vagy 1,2, és mindjárt nem annyira éri meg az együttműködés. Itt szerintem a legnagyobb potenciál az pont a demokraták részére van, tehát hogy az ő elutasítottságuk az alacsony, és adott esetben ők mind a progresszív Szlovákiával, mind a KDH-val, vagy akár a szövetséggel tudnak együttműködni. Nyilván, hogyha a kisebb pártokkal, akkor nagyon kockázatos, hogyha együtt indulnak, ugye akkor egy két párt közös indulásánál, vagy háromnál 7%-os küszöb van, ez az, amit a progresszív Szlovákiának és a Spolunak nem sikerült elérnie 2020-ban. Ugye e fölött, hogyha már négy párt, akkor már 10%-os küszöb. Ez ugye, hogyha a progresszív Szlovákiával indulnának a demokraták, és akár a többi párt is együtt, akkor ez a jelenlegi felállásban nem lenne veszélyes annyira rájuk nézve. Viszont azt gondolom, hogy ott, ha mondjuk a kereszténydemokraták indulnának a progresszív Szlovákiával, akkor ott mind a két oldalon jelentős lemorzsolódása lenne a szavazóknak. Hogyha a szövetség indulna a progresszív Szlovákiával, akkor azt gondolom, hogy úgy szintén. És vannak itt olyan szereplők, az SAS, vagy akár olyan pártok, amik még meg se alakultak, de elgondolhatjuk, hogy meg fognak jelenni a választásokig, amik biztosan nem fognak ilyen együttműködésben részt venni, és akkor ők pozícionálhatják magukat úgy, hogy az együttműködésnek nem örülő, a közös indulásnak nem örülő szavazókat próbálják saját maguk számára megszerezni. Az SAS bejutása az a jelenlegi helyzetben nem tűnik annyira kérdésesnek, szóval nekik ebben nincs olyan nagy kockázat, de lehet nyereség.
4: És nem kétséges az Igor Matovics féle Szlovensko mozgalom bejutása sem a parlamentben. Most ez az a politikai formáció, amelyen az együttműködést szinte mindenki elutasítja, holott mindenképpen tényező lesz a jövő évi parlamenti választások után. Nagy már Matovics mozgalmával való együttműködést sem zárta ki teljesen legutóbb. Ön szerint Matovics bevonása növelni az ellenzéki esélyeket, vagy pedig inkább újra mérgezni az együttműködés légkörét? Tehát, hogy létezhet-e ellenzéki összefogás Matovics nélkül?
6: Azt gondolom, hogy Igor Matovics a jelenlegi ellenzéki vezető politikusok közül az egyik legelutasítottabb az országban, habár hogyha a konkrét népszerűségi számokat nézzük, olyan hatalmas nagy eltérések nincsenek benne, de mégis azért ő van a listáknak a vége felé a pártelnökök közül, és nyilván nagyon sok szavazóban nagyon erősen él az ő káosz kormányzásának az időszaka, és ez nagyon érzékenyé teszi a vele való együttműködést. Azt gondolom, hogy ez komoly szavazatveszteségekhez vezethetne, hogyha mondjuk egy ilyen felé a progresszív Szlovákia már a választások előtt nyitna. Hogy a Szlovenszkónak a bekerülése az ma valóban nem tűnik kérdésesnek, parlamentbe való bejutása, és hogyha pedig bekerülnek a parlamentbe, és egy olyan helyzet van, hogy nélkülük nem tud kormányt alakítani az ellenzék, akkor én biztos vagyok abban, hogy ennek meg fogják találni a formáját, hogy hogyan tudnak együttműködni Igor Matovicsal, és az a várakozásom, hogy előtte pedig távolságot fognak tőle tartani. De itt ugye pont ezek azok a kérdések szerintem, amikről rengeteget lehet beszélni, tehát hogy ki kivel működik együtt, ki kivel nem, hogy ez egy közös indulás, hogy valaki felveszi a saját listájára a másik párt politikusait, akkor abból hányat vegyen fel, mi legyen a kvótája ennek, mi legyen a neve a listának, mi legyen a program. Ezekről a témákról rengeteget lehet beszélni, és igazából a választókat, ez azt mondom, hogy a programot leszámítva, vagyis az, hogy konkrétan mit csinálnának ezek a politikusok, mindez olyan nagyon nem érdekli, de közben pedig azt a fajta lehetőséget, hogy a választó egy értékrendet választ a szavazáson, valamilyen módon felülírhatja egy ilyen együttműködés, és itt vannak társadalmi törésvonalak az ellenzéken belül, konzervatív, liberális, populista, vagy inkább egy ilyen intézményi megközelítés képviselő, itt az egyik oldalon ugye a KDH és a Progresszív Szlovákia között éles a törés, a másik oldalon pedig mondjuk az Igor Matovics féle populizmus és a többiek által, különösen mondjuk a Progresszív Szlovákia által vitt politika között. És van a harmadik törésvonal, ugye ez a magyar-szlovák etnikai nemzeti törésvonal, ahol pedig nagyon nehéz az együttműködés mondjuk a KDH-nak, a kereszténydemokratáknak egyes részei és a szövetség között például, ahol mondjuk sokkal jobban megtalálják a hangot a Progresszív Szlovákiával, de nagyon sok választót, magyar választót pedig a kisebbségi kérdéseken túl egy más sor értékrendbeli kérdés is érdekel, és ott pedig nagyon más álláspontot képviselnek sokan, mint a Progresszív Szlovákia, és ezért ott is ott van ez a szavazatvesztési kockázat.
4: Az ellenzék lehetséges együttműködéséről Tóth Barnabás Felicián politológust hallották. Köszönöm a beszélgetést!
6: Köszönöm szépen!

0: Utazási kisokos Kis Bartalos Évával.
1: Ha Spanyolországba utazunk, az első dolog, amit meg kell tanulnunk, az az időbeosztás adaptálása. Felejtsük el a nálunk megszokott délutáni ügyintézést vagy korai vacsorát. Délután 2 és 5 óra között a kisebb boltok, gyógyszertárak bezárnak. Ez a siesta ideje, amikor a helyiek pihennek és elbújnak a hőség elől. Az éttermekben a vacsora idő ritkán kezdődik este 9 óra előtt, sőt, a spanyolok sokszor csak este 10-kor ülnek asztalhoz. Ha este 7-kor próbálunk meleg ételt kérni, még az is lehet, hogy zárt konyhába botlunk. Barcelonában és Alicantéban figyeljünk a strandolási szabályokra is. Tilos a parton szappannal vagy samponnal zuhanyozni, mert a vegyi anyagok károsítják a tenger élővilágát, és ezért a hatóságok büntetést szabhatnak ki. A gasztronómiai élményt a tapasz kultúra teszi teljessé. Az a szokás, hogy több bárt is meglátogatunk egy este alatt, mindenhol csak egy-egy falatkát és egy pohár italt fogyasztva a barátokkal. Emellett a zsúfolt turistaközpontokban és a tömeg

0: A független jelöltek győzelmére számít az önkormányzati választáson a miniszterelnök. Új szankciós csomagot javasol az Európai Bizottság az embercsempészek ellen. 75 éves korában elhunyt Bonnie Tyler. Franciaország Marokkó negyeddöntős mérkőzéssel folytatódik ma a labdarúgó világbajnokság. Marad a napos, gomoly felhőkkel tarkított idő, a hőmérséklet csúcsértéke várhatóan 30 fok körül alakul.
1: Napzárta. Kis Balázsa.
0: Részletes híreink. Robert Fico miniszterelnök szerint az őszi önkormányzati választásokon várhatóan a független jelöltek szerepelnek majd a legerősebben, miközben az eredmények nem lesznek hatással a jövő évi parlamenti választásokra. Részletek Mezőszállási Márktól.
2: A kormányfő úgy véli, a helyhatósági választások eredményei nem befolyásolják majd a jövő évi parlamenti választások politikai erőviszonyait, mert a választók helyi szinten elsősorban nem a párthovatartozás, hanem a jelöltek ismertsége és eddigi munkája alapján döntenek. Fico hangsúlyozta, hogy az önkormányzati vezetők munkája különösen nehéz, mivel nap mint nap közvetlen kapcsolatban állnak a lakossággal és folyamatosan szembesülnek a helyi problémákkal.
3: A helyhatósági választások és általában az önkormányzatiság viszonylag elkülönül az államtól. Amikor létrehoztuk a magasabb területi egységeket, komoly vita folyt arról, hogy legyen-e az államnak joga megváltoztatni vagy megsemmisíteni a megyei képviselőtestületek vagy az önkormányzatok elnökeinek döntéseit. Végül ilyen döntés nem született. Én támogatom a polgármestereket és a városvezetőket. Ők vannak az élvonalban, és lényegesen nehezebb a dolguk, mint a parlament képviselőinek, akik politikusként bizonyos mértékig megmaradnak az anonimitásban, nyilatkozta Fico. A miniszterelnök egyúttal úgy fogalmazott, hogy a szlovák önkormányzati rendszert a jövőben reformálni kell. Szerinte különösen a kis települések helyzetére kell megoldást találni, és hatékonyabb, közösen működtetett önkormányzati szolgáltatásokat kell kialakítani.
0: Szlovákiában az első fél évben negyedével kevesebb adós jutott személyi csődbe, mint az előző év azonos időszakában. Ez a hitelregisztereket üzemeltető KRIF vállalat adataiból derül ki. Az idei év első 6 hónapjában összesen 3246 adós ment csődbe. Bár az idei év második negyedévében a személyi csődök száma 16%-kal nőtt az előző 3 hónaphoz képest, az előző év azonos időszakával való összevetésben nagyjából a harmadával csökkent. Tavaly júniusban a csődeljárások száma több mint 2 éves csúcsponton volt. Az energetikai ombudsman szerint pontosítani kellene a célzott állami energiatámogatás rendszerét Szlovákiában, Mezőszállási Márk összefoglalója.
2: Monika Jankovicsová arra figyelmeztetett, hogy a jelenlegi szabályozás alapján az állami támogatás olyan helyekre is juthat, amelyek mögött nincs valódi támogatásra szoruló háztartás. Szerinte problémát jelent, hogy a pénz sok esetben az ingatlanhoz vagy a mérőhelyhez kötődik, nem pedig a ténylegesen ott élő háztartáshoz. Az ombudsman úgy véli, emiatt akár több ingatlannal rendelkező tulajdonosok is részesülhetnek támogatásban, miközben az állami források garázsokhoz vagy más nem lakás célú helyiségekhez tartozó fogyasztási helyekre is eljuthatnak. Külön kitért azokra a lakásokra is, amelyeket leválasztottak a központi távhőszolgáltatásról. Emlékeztetett arra, hogy az Alkotmánybíróság idén májusban kimondta, nem kötelezhetik ezeknek a lakosoknak a tulajdonosait a távhőköltségek alapdíjának megfizetésére. Jankovicsová szerint ugyanakkor kimaradhatnak a támogatási rendszerből azok a háztartások, amelyek fával, pellettel vagy más szilárd tüzelőanyaggal fűtenek, noha számukra is jelentős terhet jelentenek a fűtési költségek. Az energetikai ombudsman szerint a célzott energiatámogatás csak akkor lehet igazságos, ha az állam egyértelműen meg tudja különböztetni a valóban lakott háztartásokat a nem használt ingatlanoktól és a tényleges energiafogyasztással nem rendelkező fogyasztási helyektől.
0: Egyre több panasz érkezik a szlovák vasutakhoz a vasútállomásokon közlekedő rolleresek és kerékpárosok miatt. A vasúttársaság szerint sokan az állomás épületekben és a peronokon is használják járműveiket, ami komoly baleset veszélyt jelent. A vasút emlékeztet, a kerékpárok és rollerek használata az állomások területén tilos, erre figyelmeztető táblák is felhívják a figyelmet. A szabályok betartásának ellenőrzésére a társaság a rendőr segítségét kérte, emellett tájékoztató kampánnyal is szeretné felhívni az utasok figyelmét a biztonságos közlekedés fontosságára. Két napos rendkívüli ülést tart jövő héten a Magyar Országgyűlés. Magyar Péter miniszterelnök várhatóan hétfőn és kedden is felszólal napirend előtt, hétfőn pedig a képviselők szavazhatnak az alaptörvény 17. módosításáról. Az ülésen a napirend előtti felszólalásokat az interpellációk, az azonnali kérdések és a kérdések követik. A parlament ezután lefolytatja az alaptörvény 17. módosításához benyújtott bizottsági jelentést és az összegző módosító javaslat vitáját, majd a képviselők szavaznak is az indítvány elfogadásáról. Nem telefonált Donald Trump amerikai elnök Vlagyimir Putyin orosz államfőnek azután, hogy Ankarában találkozott Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel, közölte Dmitrij Peszkov a Kreml szóvivője, aki szerint az amerikai elnök elfoglalt lehetett a NATO csúcs utáni programok miatt, ugyanakkor Vlagyimir Putyin továbbra is kész a megbeszélésre. Donald Trump korábban azt mondta, a Volodymyr Zelenszkijjel folytatott egyeztetés után felhívja az orosz elnököt. Az amerikai elnök a találkozón jelezte, támogatná Patriot légvédelmi rakéták ukrajnai gyártását, és üdvözölte az orosz olajipari célpontok elleni ukrán támadásokat is. Petr Pavel cseh köztársasági elnök a Brit The Telegraph című lapnak adott interjújában kijelentette, Ukrajnának 2 hónapja van arra, hogy lezárja az Oroszországgal vívott háborút, különben a konfliktus súlyos eszkalációjára lehet számítani. Véleménye szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök a szeptemberi parlamenti választások után mozgósítást rendelhet el. Megvan a lehetőségünk arra, hogy továbbra is nyomást gyakoroljunk, és egyértelmű jelzést küldjünk Oroszországnak, hogy készek vagyunk tárgyalásokat kezdeni, mondta Pavel az interjúban. Új szankciós csomagot javasolt az Európai Bizottság az embercsempészek, emberkereskedők és a szervezett bűnözésben résztvevők ellen. Az intézkedések alapján az érintettek vagyonát befagyaszthatnák és megtilthatnák számukra az Európai Unióba történő beutazást is. Az Európai Bizottság elnöke szerint a cél az embercsempész hálózatok felszámolása és életek megmentése. Nekünk itt Európában kell eldöntenünk, hogy ki és milyen körülmények között jöhet hozzánk, hangsúlyozta Ursula von der Leyen. Két friss franciaországi közvélemény kutatás is azt mutatja, hogy a jobboldali radikális Marine Le Pen győzedelmeskedhet a jövő évi elnökválasztáson. Mindez annak ellenére van így, hogy a fellebbviteli bíróság kedden bűnösnek találta őt az Európai Parlament forrásainak elsikkasztása ügyében. Mindkét felmérés egyaránt azt mutatja, hogy a nemzeti tömörülés politikusa vezetne az elnökválasztás első fordulójában, és a második fordulót is megnyerné. Újabb költségcsökkentő intézkedésekről tárgyal a Volkswagen felügyelőbizottsága. Sajtóértesülések szerint a német autógyártó világszerte akár 100 000 munkahely megszüntetését is mérlegeli, ami kétszerese a korábban ismertetett terveknek. A német sajtó szerint a vállalat 4 németországi gyár termelésének leállítását is fontolóra veszi. Ez azonban ellentmond a szakszervezetekkel tavaly kötött megállapodásnak, amely 2030 végéig kizárja a német üzemek bezárását. A Volkswagen csoport tavaly világszerte több mint 666 000 embert foglalkoztatott, közülük csaknem 43%-ot Németországban. 75 éves korában meghalt Bonnie Tyler adta hírül a BBC, a hírt az énekesnő családja is megerősítette. Az utóbbi időben sokat lehetett hallani a walesi énekesnő romló egészségi állapotáról, miután egy sürgősségi bélműtét során mesterséges kómába helyezték. Bár a műtét jól sikerült, pár nappal később Bonnie Tylert újra kellett éleszteni, miután megállt a szíve, amikor az orvosok megpróbálták felébreszteni a mesterséges kómából. A jellegzetes, rekettes énekhangjáról ismert Bonnie Tyler volt az első olyan női előadó, aki egyik albumával az 1983-ban kiadott Faster Than the Speed of Night-tal egyből az első helyen indított a brit toplistákon.
1: Sport. Zsigárdi Lászlóról. Labdarúgó világbajnokság 2026.
4: A szerdai szünnap után folytatódik a tengeren túli futball VB. Bostonban ma 22 órától az első mérkőzés jön a negyed döntőben, a Franciaország-Marokkó találkozó. Az afrikai együttes szeretne visszavágni a francia válogatottnak, amelytől a 4 évvel ezelőtti VB-n az elődöntőben kapott ki. A marokkóiak legutóbb Katarban a negyedik helyen végeztek, a franciák címvédőként ezüstérmesek lettek. A két válogatottnak ez lesz a 6. egymás elleni hivatalos mérkőzése, az eddigi 5-ből 2 döntetlen mellett 3-szor a franciák nyertek. A válogatott világbajnoki szereplését jónak ítélte, és 2030-ig meghosszabbította Hossam Hassan szövetségi kapitány szerződését az Egyiptomi Labdarúgó Szövetség. Az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban zajló világbajnokság átlag nézőszáma alacsonyabb, mint a rekordot tartó 1994-es amerikai tornán volt. A 6 óra múlva kezdődő negyed döntők előtt a mostani VB találkozóit több mint 65 ezer, míg az 1994-es VB-t 69 ezer néző tekintette meg a helyszínen átlagban. Az idei torna már nem érheti el ezt a számot, még akkor sem, ha a hátralévő 8 mérkőzés teltházas lenne. Ennyit a futballvilágbajnokságról, egyéb sporthírek. A szerb Vojvodina vendégeként vívja első tétmérkőzését Borbély Balázs irányításával a Ferencváros a labdarúgó Európa Liga selejtezőjének első fordulójában. A mai újvidéki mérkőzés 20 órakor kezdődik. A Zsilina is idegenben kezdi meg szereplését. Szintén 20 órakor Horvátországban, a Split otthonában lép pályára. A visszavágók egy hét múlva lesznek. A föld legnépesebb országa, India megerősítette, hogy szeretne otthont adni a 2036-os nyári olimpiának. A 10 év múlva sorra kerülő játékok iránt mások mellett Magyarország, Katar, Szaúd-Arábia, Törökország és Németország is érdeklődik.
1: Időjárás.
0: Jellemzően napos, gomoly felhős, deszeles idő várható, és nem kizárt záporok, zivatarok kialakulása sem. A folytatásban a hőmérséklet csúcsértéke 30 fok körül alakul, a hajnalok továbbra is frissítőek lesznek. Holnap általában napos időre számíthatunk, a keleti ország részben egy-egy zápor, esetleg zivatar kialakulása sem kizárt. Másutt csapadék nem valószínű. Az északi, északnyugati szél nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 30 fok között ígérkezik. Kedves hallgatóink, ez volt a Napzárta 2026. július 9-én csütörtökön. Zsabka Levente hangmester nevében is a hírszerkesztő Kis Balázs köszöni a figyelmüket. Friss hírekkel holnap reggel 6 órakor várjuk Önöket ismét. Teljen kellemesen a mai estéjük, a viszonthallásra!

Thousands and

vzduchem zavonilo šalvě a z kořicí